volt, és így is marad. Hidd el, érezd, hogy ez az igazság. Az otthonom te vagy, a többi a szabadság.

Színes előlét hozzám, honnan jöttem és miért ma? Budapest vagy Bukarest, hol van? Még nem volt magyar fiúja, tetszik neki az angolunk.

nagyon jól használod. Pénzről egy szót sem szólok,

futárban kevés az ígéret. Szipogva öltözöl gyorsan, mutogatsz, hogy nem nagyon érted. Az ajtóból

és elfelejtett szavak után nem fordulsz már vissza. Mond, gondolsz-e rám? Megteszel mindent. Úgy csinálsz, mintha élnél. Órádra nem nézel. Elrohansz, mielőtt sírásra görbülne szád. Mond, gondolsz-e rám? Mit elvettél magadtól? Nem kapod ajándékba vissza. Imád az égbe, hallgatásod földre száll. Mondd, gondolsz-e rá? És mikor tavasszal nyílnak az erdei virágok, magadat a tükörben oly öregnek látod. Mondd, gondolsz-e rá? Tested áruként a holnapnak kínálod, és napról napra árulod el titkaid másnak. Mondd, gondolsz-e rám? Mikor szerelmes kutyák vonítanak az éjben, te egyedül gömbölyödsz fészkedve. Mondd, gondolsz-e rám? Pedig várod, hogy az élet újra rád találja. De legbelsőbb titkaid nem érti új barátod. Mondd, gondolsz-e rám? Egyszer majd tudod, szép lesz újra minden. Nem lesz hiba a dalban, nem lesz hiba a versben. Igaz lesz minden szó, a csókok szívhez érnek, s a madarak messzinél. Hazatérnek. És én várni fogok, mert várni kell arra, aki nem jön el. Fáradt éjszakában tudod, álmatlan a csend, de hajnalban a derengés új reményt üzen. Éhes madár a reggel,

egy tökéletes alkotás, csak ő kell nekem, ez nem vitás. Micsoda nő, micsoda tökéletes valóság, ez az igazság, az illata árad szét a testemben, csak őt lestem benn, a zuhanyzó alatt, a pára gőzben szeretkeztünk, és én közben messze jártam, a jövőt láttam, a kérdéseimre választ vártam, a világnak egyszer, ha vége lesz velük, mi lesz?

csat, elcsattant egy pofon. Ideges vagyok, ma kérlek nevedz rokon. Minden veled töltött nap ajándék, áldott az úr, mit is kívánnék még. Ha lenyugszik a nap, rád várni mindig hosszú pillanat. Esküszöm, hogy érted élek.

0: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Jó reggelt kívánunk! Hétfő van, május 25-e, 5 óra 36 perc a pontos idő, ez pedig akkor a Muravidéki Magyar Rádió. És akkor nézzük is a reggeli csapatot. Király Tomi lesz a hangtechnikus, a híreket majd Faris Doris szerkeszti, na a zenéket pedig, ha jól tudom, Király Boglárka válogatta. Úgyhogy jó reggelt kívánunk, már is megyünk tovább a második műszakkal, ez pedig meg nálunk mondjuk az első, na de utána jövünk vissza.
1: Képzeld el magad egy szürke réten, szürke erdő mélyén, a szürke minden, szürke fák alatt, szürke nap halad, szürke fénye belevész a ködbe, szürke mókusok, szürke fákon, szürke fecskék ülnek, szürke ágon, csőrükben ragadt, szürke bogarak,

0: sárgács persze a kéket, és a fények, meg a színek, finoman belepik az egész.
1: 5 óra 40 perc, a pontos idő, és a második műszak volt tehát ez, akiket hallhattunk, és hát ugye az éjszaka folyamán itt a környékünkön azért volt egy kis zápor is. Egyébként ugye a meteorológusok mondták, hogy van rá esély, nem úgy nézett ki, de aztán az éjszaka folyamán akkor egyszer csak jött a víz, ami egyébként jó, hogy jött, mert azért nem árt. Igaz, hogy nem is olyan rég volt egy esős időszak, de azért továbbra is a földek még szárazzak, és egy kis eső nem ártott nekik. Na hát, hogyha a következő napokban lesz-e, vagy lehet-e számítani záporra, vagy esetleg esőre, azt majd akkor kiderítjük 6 órakor, amikor jövünk az információkkal. Most viszont Katinkával megyünk tovább, és a Bármit megadnék című dallal.

5 óra 44 perc pontos idő, és hát ugye pünköst is van, vagyis hát pontosabban pünköst hétfő, és ugye pünköst második napja, ami a keresztény hagyományban a Szentlélek eljövetelének ünnepéhez kapcsolódik. Húsvét után 50. nap környékén tartják ezért maga a pünköst szó, és ugye a görög pentokeszte, vagyis az 50. kifejezésből származik. Na, pünköst hétfőről azért lesz majd még szó mindenképp. Szlovéniában egyébként munkanap, tehát nem úgy van, mint például Magyarországon vagy Ausztriában, ahol ugye munka szüneti nap. Minden esetre pedig jó reggelt kívánunk, érkezik a Smoke és a Heartbreak Angel, na utána pedig akkor névnapot köszöntünk.

Na ugye május 25-e van, ez pedig azt jelenti, hogy ma Orbán névnapot ünneplünk. Az Orbán pedig a latin urbanus szóból származik. Jelentésen római, finom, művelt, udvarias ember. Tehát Orbánok, boldog névnapot kívánunk. Egyébként pedig Zsófiák, Gergelyek, Györgyök, Márkok, Urbánok és Márkusok is ünnepelhetnek ma. Tehát mindenki, aki névnapot ünnepel, boldog névnapot, születésnaposoknak pedig akkor boldog születésnapot kívánunk. Ha pedig valamilyen évforduló esedékes, amit meg kell ünnepelni, akkor mindenképp jó ünneplést hozzá, és jöjjön is az M-szer 1 négyzet, és az aparos egy.

Na volt Forma 1-es verseny is a hétvégén, pontosabban tegnap, és hát ugye Montrealban versenyeztek a Forma 1-esek. Na, Antonelli volt az, aki ismételten nyert. Második lett Hamilton a Ferrarival, a harmadik pedig Verstappen a Red Bull-al majd jön. Leclerc, aztán Hagyar, Colapinto, Lawson, Gasly, Sainz és Berman. Russell pedig ugye, aki megnyerte az időmérőt, hát ő kiesett a 30. kör környékén, ugyanis volt egy kis hiba, és akkor ugye kicsúszott, de nem tudta befejezni a versenyt Norris, Alonso, Lindblad és Perez sem. Egyébként a leggyorsabb kört Antonelli produkálta, egyébként pedig akkor még azt is tegyük hozzá, hogy összesítésben Antonelli vezet 131 pontja van, aztán jön Russell 88 ponttal, majd Leclerc a Ferrarival a harmadiken, majd ismételten Ferrari Lewis Hamiltonnal 72 ponttal. A konstruktőröknél pedig a Mercedes vezet, második a Ferrari, harmadik pedig a McLaren. 5:54 perc a pontos idő, úgyhogy 6 perc múlva 6 óra lesz, 6 órakor pedig információkkal jövünk. Addig meg jó reggelt!

0: Vérerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
1: Következő műsorunkban hallhatnak arról, hogy véget ért Sepsi Szent Györgyön a Sepsi Book 5. kiadása. Temesváron a Szórványban élő egyházakról tartottak beszélgetést és filmvetítést. És végül Kolozsváron rendezték meg a Szociológus Napok idei kiadását. Ezúttal Lendváról jelentkezünk. Ha tehetik, tartsanak velünk hétfőn 10:15-kor.

0: Időjárás.
1: Hat óra van, ez pedig a Munavidéki Magyar Rádió, akkor nézzük is, hogy mit mondanak a meteorológusok, milyen lesz az időjárásunk. Ugye az éjszaka folyamán volt egy kis zápor, ma pedig akkor majd jön a meleg, ugyanis még kicsit melegebb lesz, mint tegnap volt, ma ugyanis 28 fok várható itt Munavidéken, és ezt ugye árnyékban értendő, tehát kint a napon sokkal több lesz, meg hát ugye többnek is érezzük majd. De előtte gyorsan csak annyit áruljunk el, hogy 5 óra 10 perckor volt már a napkelte, 20 óra 33 perckor lesz a napnyugta. És akkor jöjjön az részletes előrejelzés. Hát ma Szlovénia szerte többnyire derült napos időjárás lesz, időnként helyenként némi kis fátyol felhőzet azonban megjelenhet az égbolton. A hőmérséklet ország szerte 27 és 32 fok közt alakul. Holnap is túlnyomóan derült napos időjárásunk lesz. A reggeli hőmérséklet 11 és 17 fok közt alakul, a nap folyamán pedig 28 és 33 fok közt lesz a csúcsérték. Szerdán a kezdetben még derült napos időjárásunk lesz, no aztán akkor a délutáni órákban, tehát nagyjából dél környékétől a Szlovénia középső részén már jelenhetnek meg kisebb-nagyobb felhők, amelyekből pedig már akár csapadék is előfordulhat, tehát zápor vagy zivatar is kialakulhat. De ez elsősorban Szlovénia középső részére lesz majd jellemző szerdán. Csütörtökön egyelőre úgy néz ki az előrejelzés, hogy napos időjárásunk lesz, viszont a hegyvidékeken ott előfordulhat zápor, illetve zivatar. Több helyet pedig majd keleti irányú szélre is lehet számítani. Az ország középső részén egy kicsit frissebb lesz az időjárás, ahogy írják a meteorológusok. Ma egyébként Munavidéken ugye derült időjárásunk lesz, ahogy azt említettük, és holnap is derült időjárásra készülhetünk, reggel nagyjából 16, délután pedig 28-29 fokra is lehet számítani, de helyenként, ha 30 fokot túllépi a hőmérséklet, az sem lesz majd meglepetés. Ma nézzük a jelenlegi hőmérsékleteket. Krány 17 fokos, Triglav-Kedericán 6 fok van. Ljubljanában 16 fokot mérnek, Maribor 18 fokos, Muraszombat 17, Ptuj 13, Celjében 14 fokot mérnek, Koper 20 fokos, Goricskon is 20 fok van, Lendvár 17 fokot mérünk, Portoros pedig úgy szintén 17 fokos. Magyarországra pedig így hangzik az előrejelzés. Ma a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők lesznek az égen, és néhol zápor eső is előfordulhat. Főként a Dunántúlon és az északkeleti ország részben megérénkül, néhol megerősödik az északi, északnyugati szél. A hőmérséklet délután 27 és 32, késő este 17-24 fok között várható. Zala és Vasvár megyére pedig kissé felhős égbolt mellett 29 fokra lehet készülni. Kedden, vagyis holnap. Túlnyomóan derült, napos, száraz szél várható. Az észak-nyugati északi szél helyenként megélénkül. A minimum általában 11 és 18 fok között alakul, de idegre hajlamos helyeken, különösen az északi völgyekben, ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. No, a napi csúcsérték viszont 28-33 fok között valószínű. Holnap hajnalban Zala és Vasvár megye fölött is derült lesz az égbolt, 15 fok várható, majd délután marad a derült égbolt, Zalára 30, Vasvár megyére pedig 31 fok várható. Szerdán általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet. Gomoly felhők a délutáni este órákban a délnyugati és északkeleti ország részben jobban össze is állhatnak, arrafelé pedig akkor helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Csütörtökön napos idő várható, kevés fátyol felhő mellett, északkeleten pedig gomoly felhők is képződnek, csapadék pedig nem várható. Na és akkor a hőmérsékletek. Azok pedig most így alakulnak. Békés Csabán 14 fok van, Budapest 19 fokos, Debrecen és Győr 16, Pécs 17, Sármellék 15, Siófok 19, Szeged, Szolnok, Szombathely 15, Lenti 13, Keszthely 15. Mi pedig nézzük akkor, hogy mi történik az utakon.
2: Közlekedési hírek.
1: Moravidéken és országszerte jelenleg zavartalan a forgalom, tehát komolyabb, illetve nagyobb fennakadásokról szerencsére nincs hír, viszont arra felhívjuk a figyelmüket, hogy a mai naptól, tehát május 25-től 7 órától egyébként átrendezik majd ismételten a moravidéki autópályán a munkálatoknál a forgalmi rendet, és egy ideig a lendvai felhajtóág is zárva lesz, tehát majd különböző megoldások lesznek, úgyhogy tovább kell hajtani, vagy előbb el kell majd hagyni az autópályát. Na de erről majd akkor még szólni fogunk, viszont ez akkor 7 órától lép majd érvényben, tehát ha valaki most még Lendvánál fel szeretne menni az autópályára, akkor még megteheti. Mi pedig szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek.
0: Moravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
2: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Moravidéki Magyar Rádió.

Jó reggelt kívánok még egyszer, és akkor ugye az autósoknak az információ, hogy ma Gornya Radgona körzetében mérik majd a rendőrök gyakrabban az autók sebességét, és még egyszer akkor ugye az útlezárással kapcsolatban. Az A5-ös autópályán május 25-én, tehát hétfő reggel, ma 7 óra után megváltozik a jelenlegi forgalom korlátozása a Hosszúfalu Lendva, valamint a Lendva Pince szakaszon az útpálya felújítása miatt. A forgalmi rend módosítása, még ugye a mai napon akkor életbe lép, majd 7 órától először átrendezik, és akkor utána már úgy is lesz. Lezárják tehát a lendvai lehajtót. A Maribor irányába vezető lehajtó lezárása idején a forgalmat a Hosszúfalu csomóponton keresztül terelik el. A Maribor felé vezető felhajtó lezárása esetén a forgalmat a lendvai csomópontnál Magyarország irányába terelik, majd a forgalom a Pince autópálya csomópontnál tud visszafordulni. A sávok szélessége egyébként 3,25 méter lesz. A munkálatok előtt láthatólag pedig június 8-áig tartanak majd, tehát ma 7 órától akkor változik majd a forgalmi rend az autópályán itt Lendva mellett, úgyhogy akkor ezt majd mindenképp vegyék figyelembe. Mindenhol, ez pedig akkor a következő dalnak a címe, jön a Jambalaya.

Ma ugye pünkösd hétfő van, a keresztény világ egyik fontos ünnepe. Pünkösd a Szentlélek eljövetelére emlékeztet, és egyben az egyház születésnapjaként is emlegetik. Magyar néphagyományban ilyenkor pünkösdi királyválasztásokat, lovas ügyességi játékokat és közösségi ünnepségeket tartottak. Magyarországon és például többek közt Ausztriában munkaszüneti napnak számít, Szlovéniában viszont nem, tehát nálunk ugye munkanap van. És ennek fejében akkor jön is az aranyakkord, otthon lenni valahol.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: De és hát akkor jön is a reggeli terepjáró, 6 óra 30 perc a pontos idő, és ahogy ígértük, ugye egy témánk van most, nézzük is akkor ezt. Szombaton a 13. kiadását érte meg a hosszúfalusiak most már messzeföldön íres gasztronómiai fesztiválja, a Spárgalap. 5 csapat értelmezésében kóstolhatta a nagy érdemű a friss, szezonális, különleges ízű és igen egészséges zöldséget. A nap sztár vendége pedig Vine Volcs és séf volt. Szabó Márk vele beszélget.
2: Glede na to, da smo se preselili iz centralne Slovenije res na podeželje v Prekmurje, se mi zdi, da je prav, da se vključiš v samo okolje.
3: Bine Volčič, közismert és közkedvelt, egyben szakmai berkekben is komolyan jegyzett szlovén séf, nemrég Monstera néven egy új történetet kezdett Motovilcin Goričkorna Muravidék egyik legeldugottabb zugában. Azóta megfordul számos színvonalas gasztronómiai eseményen is, mert hogy örömmel hívják meg őt húzónévként is a helybéli szervező. Most a Masterchefből és oly sok más helyről ismert szakember azt mondja, hogy épp azért, mert az ország közepéből az igazi vidékre költöztek, párjával fontosnak tartják, hogy bekapcsolódjanak az itteni közéletbe. Úgy gondolják, hogy a közösség a legfontosabb, mert egymásra vagyunk utalva, és együtt többet tudunk elérni. Szerinte a gasztronómia nem feltétele a társas kapcsolatoknak, de mégis nagyon sokat segít, hisz ahol ételt szolgálnak fel, ott kapcsolódás is lesz, hisz mindig is így kapcsolódás. Csoródtak elődeink is.
2: Kirkol smo ljudje zbrani skupaj, vedno je nekaj za jest pa za pit. Dve jedije danes pripravljam, bom kar nadaljeval sladico.
3: Egész pontosan 2 étel készül nála, a desszertje, ami egy panna cotta akáccal és bodzával, de kerül bele eper és rebarbara is. Nagyon friss, nagyon tavaszias, és a legfontosabb, hogy minden összetevő most van a csúcsponton. Ezek mind-mind nagyon szezonális alapanyagok. Kulcsfontosságú a természetre hallgatni, és csak is szezonálisan dolgozni. Az íz a természetből érkezik ugyanis. Bine második étel különlegessége egy tésztaétel szalonnával, persze spárgával, koktélparadicsommal, hagymával és pesztóval. A Spárganapon természetesen a sztárséf csak az egyike volt az 5 spárgát kínáló csapatnak. Mellette még a szép tradíciót újra a Szarjas, a Gomzi Jablanovec család, valamint a Fehérjani Művelődési és Turisztikai Egyesület és a helyi közösség, továbbá a Radenci Idegenforgalmi Szakközépiskola fiatal szakácsai tartották fenn idén.
1: Ez volt tehát akkor ugye a reggeli terepjára, 6 óra 33 perc a pontos idő, és hát tudják, mindig elmondjuk, ezért most is, hogy a honlapunkon mmr.si megtalálják ezt a terepjárót teljes terjedelemben, meg ugye más terepjárokat is, más műsorokat is, élő műsort is lehet hallgatni, apró hirdetések is megnézhetők, visszamenőleg is, és persze meg lehet nézni, milyen zenék szóltak. Annak is érdemes utána nézni. Meg hát persze böngészni. A honlapunkat, akár szívközét is feladhatnak. Úgyhogy azt is eljük a figyelmükbe, tehát mmr.si. Jó reggelt, hétfő van, 25.

Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora. Műsorunkban ezúttal Madeira. Az örök tavasz szigete kerül fókuszba. Bejárjuk az Atlanti-óceán különleges vulkanikus szigetét, ahol a meredek hegycsúcsok, a buja babérerdők és a híres levadatúrák felejthetetlen élményeket kínálnak. Borsos Flórával beszélgetünk a sziget változékony időjárásáról, a helyi gasztronómiáról és arról is, kiknek ajánlott igazán Madeira. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor.

Azok után, hogy már a játékos társak is Szoboszlai Dominikre szavaztak, vasárnap kiderült, ki lett az idény játékosa a Liverpoolnál. Senkit sem lepett meg, hogy a drukkerek is a magyar válogatott csapatkapitányát találták a legjobbnak, az amúgy egyébként eléggé gyenge idényben, már ami a Liverpoolt illeti, ugye. Vasárnap a Brentford elleni szezonzáró meccsen, amelyen az 1-1-es eredmény az utolsó, 5. BL induló hely elcsípését jelentette, Szoboszlai gólpasszal búcsúzó Mo Salah mögött átlagban a második legjobb minősítést kapta az angol lapoktól. Florian Wirtz, Gerkez Milos, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg, Rian Guma, Hugo Ekite és Szoboszlai Dominik. A Rossing the Cup honlapjügyet 8-at bocsátott a szavazásra a szurkolók olvasók között, hogy szerintük ki volt az idény legjobbja Liverpoolban. Döntőbe ketten jutottak, Szoboszlai és Ekitike, majd az összevetésben magyar bizonyult ugye jobbnak, tehát Szoboszlai, jelentős különbséggel. De annyira jelentősen, hogy a szavazatok 96%-át kapta. Na, eléggé egyértelmű volt akkor. Szóbeli értékelések szerint, ha nincs Szoboszlai, aki a hátára vette a csapatot, még az 5. helyet sem tudta volna megszerezni a tavalyi bajnok, azaz nem lett volna meg a BL indulás. És hát akkor ehhez is csak gratulálni tudunk. Egyébként Szoboszlai is nyilatkozott ezek a díjak kapcsán, és elmondta, hogy idén ugye egy több ilyen egyéni díjat is begyűjtött, de bármelyiket elcserélné, sőt, az összeset elcserélné, ha egy kupát felemelhettek volna a csapattal. Na, semmi gond, jövőre majd akkor lesz rá újra esély. Melanie Fiona érkezik, Monday Morning.

Feller Marian podcast műsorának vendége volt Szabó Győző, aki elárulta a műsorvezetőnek nehéz és hullámvölgyekben gazdag múltja után úgy döntött, nem szeretne megöregedni. Most azt az utat járom, 8 hónapja kb., hogy hogyan lehet új identitást létrehozni. Nem megváltozni, hanem hogy miként lehet apró-apró finom hangolásokkal 55 évesen egy új Szabó Győzőt megteremteni. Ez van az edzéseimmel, az étrendemmel, talán a világnézetemmel, az olvasmányaimmal, mindennel. Persze vannak tulajdonságaim, amiket sajnos már gyökerestől nem tudok kitépni, legfeljebb törekedni rá. Itt van például a türelmetlenség, de nem feltétlenül a rossz értelemben, hanem magammal szemben is. Most ott tartok, hogy foglalkoztatott színész vagyok, rengeteget dolgozom, ott van a család, meg annyi munka és feladat. Még az is lehet, ha megint kijövök talán egy kis kávézóval, mert ez érdekel. Az emberekkel foglalkozás az, hogy ki mit gondol, érdekel. Kezdte a színész, aki kíváncsi embernek tartja magát, aki meg akarja kóstolni a világot. Épp ezért a tudatos élet kérdéshez is más megközelítéssel áll. Nem úgy, ahogy a Ripper felé csinálja, hogy a cél a 100 év. Én szeretném jó formában végigcsinálni. Nem szeretnék és nem is fogok megöregedni. Hozta fel a mondandóját, meg hát még hozzáfűzte a végén, nekem nem kell szépészeti, nem kell semmilyen beavatkozás, plasztikai és egyéb, hanem azzal tartom magam karban, hogy a sportot nyomom. Azzal, hogy darabra esve egyszerűen egy új dolgot megcsinálni, megszületni. Idézte szavait a story.hu. Tehát, pedig akkor sok sikert kívánunk Szabó Győzőnek is. Jönnek a vadfruttik, szemben a nappal.

fejeben csak pörög.

6:52 perc a pontos idő, volt Fruttik és Szemben a nappal című dalokat hallhattuk, hát most már lehetünk szemben a nappal, hiszen ugye már egy ideje azért fent van a nap és napsütés van, erre majd akkor számíthatunk továbbra is, mert azért lesz bőségesen napsütés ma és a következő napokban is, meg ugye meleg is lesz, erre is számítani kell, meg arra, hogy hamarosan érkezik majd Faris Doris, méghozzá a friss hírekkel, aztán a következő órában lesznek információk, de még előtte fellapozzuk majd az évforduló naptárat is.

0: Horizont.
1: Kicsi, a többi mellett szinte jelentéktelennek tűnő plakát hirdeti Böröcz Nándor Neander, Akrirtulok és Filc Bölény című kiállítását a Lendvai Színház ajtaján. Pedig az épület előterének jobb szárnyában ritka érdekes tárlat látható, amelyen a látogató érzékszerveit több különböző inger is éri. Mindenről a Horizont kett délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásában hallhatnak. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.

0: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A koalíció ma megkezdi a tárgyalásokat az új kormány személyi struktúrájáról, miután Janez Janša, az SZDSZ vezetője kormányfőnek lett megválasztva. Jánsának a megválasztását követő 15 napon belül be kell nyújtania a miniszterjelöltek listáját az országgyűlésnek, és minden egyes jelöltséget külön kell indokolni. A kormányzati törvény szerint Janša miniszteri csapata 15 tagból áll majd. A leendő kormánypartnerek még nem mutatták be a nyilvánosságnak a személyi struktúrát, de Janša bejelentette, hogy ma megkezdik a tárgyalásokat a személyi struktúráról. Arra számít, hogy a kormány legkésőbb 2 héten belül leteszi az esküt. Ha az SZDSZ vezetője betartja ezt a határidőt, akkor még ezen a héten benyújthatja a jelöltek listáját az országgyűlésnek. A jelölteknek legkorábban 3 és legkésőbb 7 nappal a jelölési javaslat benyújtása után kell megjelenniük az illetékes bizottságok előtt. A holnapi rendkívüli ülésen a parlament rövidített eljárásban tárgyalja az SZDSZ, a demokráták, az NSZI, az SLS és a Fókusz által készített titkos sírok áldozatainak temetéséről és megemlékezéséről szóló törvényjavaslatot. Javasolják, hogy május 17-ét ismét nyilvánítsák a kommunista erőszak áldozatainak nemzeti emléknapjává. Ezt a napot már 2022. májusában, az akkori Janša kormány idején hozták létre, de egy évvel később Robert Golob kormánya alatt az emléknapot eltörölték. A Gibanye Szoboda és a Livica ezzel szemben azzal vádolja a törvényjavaslat támogatóit, hogy politikai célokra használják fel az áldozatokat és megosztják az embereket. Emlékeztettek azonban arra, hogy a múltban már történtek erőfeszítések erre, és hogy már 2 törvény is létezik ezen a területen. Mielőtt azonban a rendkívüli ülésszakon tárgyalnák, a törvényjavaslat ma a Védelmi Bizottság elé kerül. A szerb főváros egyik legfontosabb csomópontján, a Szlávia téren szombaton több tízezren gyűltek össze előrehozott választásokat, és Alekszandar Vučić, szerb köztársasági elnök, 14 éve tartó hatalmának végét követelve. A tüntetés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatalok csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. Alekszandar Vučić szerint egyesek eurómilliárdokat fordítottak arra, hogy meggyengítsék Szerbiát, pénz áramlott a médiába, civil szervezetekhez és az utcákon is osztogatták. A szerb elnök a hétvégi kormány ellenes tüntetések és belgrádi összecsapások után élesen bírálta az ellenzéket, visszautasította a provokátorokról szóló állításokat, és azt mondta, az ország sikeresen visszaverte a kívülről támogatott támadást. Alekszandar Vučić szerb elnök vasárnap hajnalban megérkezett Kínába, ahol május 24-e és 29-e között tesz hivatalos látogatást Xi Jinping kínai elnök meghívására, számolt be a Novosti RS. Sport. A döntőmérkőzést játsza az elit csoportba szóló bennmaradásért ma a szlovén férfi jégkorong válogatott a Svájcban rendezendő világbajnokságon. Ed Terglau csapatának 1 pontra van szüksége Olaszország ellen, hogy a jövőben is a legjobbak között játszhasson. Az összecsapás 20 óra 20 perckor kezdődik. Időjárás. Ma jobbára napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 32 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
0: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Blagovica és Domžale között a főváros irányában, a Dolinszkói autópályán pedig Visnya-Gora és Márie-Szab között Ljubljana felé.

Na, lapozzunk bele az évforduló naptárunkban, május 25-e van, és ugye az év 145. napjánál tartunk, tehát 220 nap maradt még ebből az évből, és hát ugye azért több jeles nap is van a mai napon, az egyik ugye az, hogy pünkösd hétfő is van, meg egyben Afrika napja, és nemzetközi törölköző nap is ma van. Amúgy pedig valamikori Jugoszláviában ezen a napon volt ugye az ifjúság napja, vagyis a Dan Mladosti. No, és akkor nézzünk még eseményeket, amelyek a mai dátumhoz fűzhetők. És hát az egyik ilyen dátum, hogy illetve esemény az az, hogy ezen a napon született a szlovén énekesnő Marjana Dersaj, 1936-ban látta meg ő a napvilágot. A szlovén politikus Milan Zver 1962-ben született, tehát szintén ugye akkor május 25-én. Meg ugye Orbán a napja is van, aki a szőlőmévesek, a kádárok, a kocsmárosok patronusa, így a fagyos szentek közé tartozik, viszont az idejében ugye azért Orbán napján nem

volt, vagy meg nem is lesz már, ami az időjárást illeti. Megszületett Szent Hetedik Gergely, korábban nem túl népszerű pápa, 1020-ban született ő. Fjodor Fjodorovics Brand németországi születés, Oroszországban egy zoológus, 224 éve született. Az argentin köztársaság függetlenségi forradalmának évfordulója is a mai dátumon van. A függetlenségi forradalom 1810-ben volt, tehát 216 évvel ezelőtt. Megszületett Dienes Valéria, írónő, táncpedagógus, filozófus. Az első magyar női egyetemi doktor volt ő. 147 éve született. És ezen a napon megszületett Biber Károly Munkácsi, Mihály Díjas iparművész Műkovács, a magyar vasművesség mestere. 133 évvel ezelőtt született ő. Először szállított utasokat Miskolc és Lilafüred között az erdei Lilafüredi kisvasút. 101 évvel ezelőtt, 1925-ben tehát. Robert Ludlum, amerikai regényíró, 99 éve született. És ezen a napon, vagyis május 25-én történt, amikor is megszületett Irwin Winkler, amerikai rendező, producer, író, 95 éve született ő. Ian McKellen, angol színész, akit többek közt a Gyűrűk ura trilógiából is ismerhetünk, 87 éve született 1939-ben tehát. Megszületett Tóth József, füles karikaturista, renglám és illusztrációs fényképész, 86 évvel ezelőtt. Sudlik Mária, Liszt Ferenc díjas szoprán operénekesnő, Magyar Állami Operaház örökös tagja, érdemes művész, 84 éve született. A jordán Hasimita királyság nemzeti ünnepe is a mai dátumon van. Bob Gale, amerikai forgatókönyvíró, producer, rendező, 75 éve született. 4 éve pedig, tehát 2022-ben, 60 éves korában elhunyt Andy Fletcher, az angol Depeche Mode együttes alapító tagjáról van szó. Úgyhogy ön is a Depeche Mode, tőlük a Walking in My Shoes című dalt fogjuk hallani, aztán jövünk vissza.

Depeche Mode itt a háttérben, hiszen ugye Andy Fletcher, az angol Depeche Mode együttes alapító tagja 4 évvel ezelőtt hunyt el 2022-ben. Vietnámban pedig elhunyt Robert Capa, vagy Zappa, ki hogy mondja, világhírű magyar riportfotós, haditudósító, 72 évvel ezelőtt, 1954-ben tehát. Mike Myers kanadai születésű színész, 63 éve született, Anne Hatch amerikai színésznő pedig 57 éve látta meg a napvilágot. Libanon nemzeti ünnepe is május 25-én van. 49 éve pedig, tehát 1977-ben először mutatták be a Csillagok háborúja című amerikai sci-fi filmet. Hát aztán utána ugye legendás lett. Valamint május 25-e esemény az is, amikor megszületett Frank Oz, a Szezám utca és a Muppet Show megalkotója 82 évvel ezelőtt. Pongrász Péter, Omon Művisz, a magyar fúvós ötös alapító tagja 16 évvel ezelőtt hunyt el. 90 éves korában pedig elhunyt a Gyarmati Lívia, Kossuth és Balázs Béla díjas filmrendező, érdemes és kiváló művész, a magyar mozgókép mestere 4 évvel ezelőtt hunyt el. És van még egy eseményünk, illetve születésnapunk. Robert Steinhardt ezen a napon született, ő pedig az amerikai együttesnek, a Kansasnek a tagja. 1978-ban volt egy óriási nagy sikerük. Azt fogjuk most hallani, tehát a Kansas-től jön a Dust in the Wind, utána pedig akkor jövünk az információkkal.

0: 8:30 és információk következnek, május 25-én itt a Muravidéki Magyar Rádióban, nézzük akkor, hogy milyen lesz az időjárásunk, és hát kezdjük Szlovéniával. Ma többnyire derült napos időjárásunk lesz, helyenként némi kis fátyol felhőzet vagy gomoly felhőzet megjelenhet majd az égbolton, de azért a napsütés fog majd dominálni. A hőmérséklet amúgy ország szerte 27 és 32 fok közt alakul. Muravidékre 28 fokot jósolnak a meteorológusok, és ezt ugye árnyékban kell érteni, tehát azért a napon még melegebb lesz. Holnap is többnyire derült napos időjárásunk lesz. A reggeli hőmérséklet 11 és 17 fok közt alakul, a nap folyamán pedig 28 és 33 fok közt lesz a csúcsérték, tehát holnap még egy kicsit melegebb lesz, mint ma. Amúgy pedig, ugye Orbán napja van, és Orbánt is a fagyos szentek közé sorolják. Ilyenkor általában a szőlőtermelők azok, akik szokták figyelni az időjárást, na nem volt fagy, meg nem is lesz, úgyhogy az idejében akkor Orbának egyébként ugye a szőlőtermelők patronusa és többek közt megvédte őket. Szerdán Szlovéniában is marad, illetve folytatódik a többnyire derült napos időjárás, viszont a délutáni órákban, elsősorban az ország középső részén előfordulhatnak majd csapadékok, kisebb záporok. De az sem kizárt, hogy zivatar kialakul. Csütörtökön pedig akkor úgy néz, hogy ismételten derült napos időjárás lesz, viszont csapadék előfordulhat, zápor, illetve zivatar formában, viszont elsősorban a hegyvidékeken, tehát ha valaki esetleg csütörtökön a hegyekbe indulna, akkor ezt mindenképp vegye figyelembe. Lesz majd némi keleti irányú szél is. No, az ország középső részén pedig kicsit frissebbek lesznek majd a hőmérsékletek, ahogy írják a meteorológusok. Amúgy holnap Muravidéken reggel hajnalban 16 fokra számíthatunk, majd pedig a nap folyamán 28-29 fokra készülhetünk, és sok lesz a napsütés. Úgyhogy ez mindenképp jó hír. Na nézzük a hőmérsékleteket. Kány 18 fokos, Triglav-Kedericán 7 fok van, ott egyébként egy kicsit most éppen esik az eső. Ljubljanában 18 fokot mérnek, Muraszombat 20 fokos, Mariborban 19 fokot mutatnak a hőmérők. Ptuj 18 fokos, Celjében 17 fok van, Koper 21 fokos, ugyanúgy mint Goricsko, tehát ott is 21 fok van, Lendván 17 fokot mérünk, Portoros pedig 19 fokos. Az előrejelzés Magyarországra is következzen, és így hangzik. Ma a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők lesznek az égen, és néhol záporeső is előfordulhat. Főként a Dunántúlon és az északkeleti országrészben megélénkül, néhol megerősödik az észak-északnyugati szél. A hőmérséklet délután 27 és 32, késő este 17 és 24 fok között várható. Zalai és Vasvár megyére pedig kissé felhős égboltot, és 29 fokos csúcsértéket jósolnak. Holnaptól nyomon derült, napos, száraz szél várható. Az északnyugati északi szél helyenként megélénkül. A minimum általában 11 és 18 fok között alakul, de idegre hajlamos helyeken, különösen az északi völgyekben ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Na, a napfolyamán viszont a csúcsérték 28 és 33 fok között valószínű, tehát Magyarországon is holnap még melegebb lesz, mint ma. Amúgy holnap hajnalban Zala és Vasvár megye fölött derült lesz az égbolt, 15 fok várható, délután pedig derült égbolt mellett Zala vármegye 30, Vasvár megye 31 fok. Szerdán általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet. Gomoly felhők a délutáni esti órákban a délnyugati és északkeleti országrészben jobban össze is állhatnak, és arrafelé helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak, tehát akár ugye Zala és Vasvár megyében is, meg ugye Muravidéken is. Csütörtökön a napos idő várható, kevés fátyol felhő mellett északkeleten gomoly felhők is képződnek, csapadék pedig nem várható. Mi pedig nézzük a jelenlegi hőmérsékleteket. Békéscsabán 19 fok van, Budapest 22 fokos, Debrecen 21, Győr 19, Pécs úgy szintén 19. Sármellék 17, Siófok 21, Szeged 19, Szolnok 18, Szombathely 20 fokos, Lenti 17, Keszthely pedig jelenleg 20. Na és akkor nézzük azt is, hogy mi történik most az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: A Moravidéken jelenleg zökkenőmentesen halad a forgalom, komolyabb fennakadás nincs, a rendőrség pedig ugye Gornya-Radgona körzetében méri majd gyakrabban az autók sebességét. Viszont akkor itt elmondjuk még egyszer, erről már ugye hajnalban is felhívtuk a figyelmet, hogy az A5-ös autópályán május 25-én, vagyis ma reggel 7 órától már megváltozik a jelenlegi forgalomkorlátozás a Hosszúfalu-Lendva, valamint a Lendva-Pince szakaszon az útpálya felújítása miatt a forgalmi rend módosítása még a mai napon ugye életbe lép, tehát most van az, amikor átrendezik, úgyhogy óvatosan itt Lendva mellett az autópályán. Na és mi fog történni? Lezárják a lendvai lehajtót. Maribor irányába vezető lehajtó lezárása idején a forgalmat a Hosszúfalu csomóponton keresztül terelik el. A Maribor felé vezető felhajtó lezárása esetén a forgalmat a lendvai csomópontnál Magyarország irányába terelik, majd a forgalom a Pince autópálya csomópontnál tud visszafordulni. A sávok szélessége egyébként 3 méter és 25 cm lesz, munkálatok pedig előreláthatólag június 8-áig tartanak majd, tehát erre akkor itt a Lendva melletti autópályán mindenképp oda kell majd figyelni. Na, a távolabbra tartóknak pedig ugye reggeli munkakezdés van, tehát Ljubljana környékén ismételten leállt a forgalom minden irányból, ami ugye Ljubljana felé vezet, valamint Szlovenska-Bisztrica környékén is munkálatok vannak, ott is lassabban lehet haladni. Mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk! Nyolc rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

Május 25-e van, és a mai nap kapcsán azért van még egy születésnap. 1948-ban született Klaus Meine. Klaus Meine pedig a német rock együttes, a Scorpionsnak a tagja. Egyébként sokáig azt hittem, hogy a Scorpions Amerika együttes, de aztán később akkor kiderült számomra is, hogy németek. No, egyébként ugye a 90-es években, 80-as 90-es években is óriási sikereket értek el, de még mindig turnéznak, és hát sok legendás daluk is van. No, az egyik az például a You and I, azt most akkor meg is hallgatjuk a Scorpionstól, utána pedig következik a mezőgazdasági szaktanácsolás ismétlése.

0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak. A mondás úgy tartja, hogy májusi eső aranyat ér. Ez igaz, de nem minden mennyiségre és esetben. Az epret illetően ugyanis az elmúlt időszak hideg, csapadékos időjárása és a ránk zúdult csapadék mennyiség mondhatni, kötöttebb talajokon már több volt a jóból. Az eper finom, és talán nincs olyan ember, aki nem szeretné. A hosszantartó szárazság után mindenkinek jól jött a csapadék. A gond talán az, hogy a hűvös időben egyszerre túl sok hullott. Hogy hogyan befolyásolja az epresekben az egyszer esős hűvös, majd néhány nappal később a kánikulai május a termést, és milyen betegségei és kártevői vannak? Na, arról szól ma a Jön Bajk Klára által készített mezőgazdasági adás. Az epret, a szamócát rajtunk kívül számos kártevő, bogár és atka is szereti, de csapadékos időben a szürke penész vagy gyümölcsrothadás is sok esetben tönkrevágja a termést. Ha tehát az időjárás hűvös, párás, csapadékos, akkor az érő szamóca gyümölcsen gyakran megjelenik a szürke penész sűrű bevonata. Idén tavasszal az időjárás hosszabb ideig hűvös és nedves volt, ami önmagában még nem lenne gond, de sok esetben a reggeli hőmérsékletek veszélyesen mélyre süllyedtek. A földnek és a levegő frissességének a bőséges csapadék jót tett, főleg úgy, hogy a tudatában vagyunk annak, hogy az elmúlt években egyre forróbb és szárazabb nyaraink voltak, amelyel idén is számolhatunk. Az ilyen időjárás azonban nem kedvez a tavasz első gyümölcsének, a szamócának, mivel sok esetben egyenesen elrohasztja a termést. A fejlődő, még be sem érő gyümölcsök a nedves, hűvös időben elkezdtek penészedni, rohadni, majd a jelenlegi hőségben szó szerint gumissá válnak. Ezért a nagybani termesztők folyamatosan védekeznek az epresekben a különféle károsítók és a szürke rothadás ellen. Rothadás ellen természetesen a szükséges élelmezés egészségügyi várakozási határidő betartásával a teldort, az ortivát és a switchet lehet használni. A károsítók közül az atka ellen a vertimeket, más károsítók ellen pedig a raptot és a kalipszót. Az idei évben a március kellemesen meleg, tipikus tavasz időt hozott, sajnálatosan kevés csapadékkal. Az április is szárazabb volt az átlagosnál, ráadásul változékony, gyakran hűvösre fordult az idő. Aztán jött május első napja, amikor alaposan fagypont alá süllyedt több helyütt is a hajnali hőmérséklet, rányomva a megfázás bélyegét növényeink életére. Az esős időjárás következtében az epresekben gyorsabban kezdett rohadni a gyümölcs, és az íze is sok esetben elmaradt a vártól, nem volt elég édes a sok csapadék miatt. A szamóca főszezonja jellemzően május elejétől június elejéig közepéig tart, majd következik egy-két hetes levezető időszak, és június második felére befejeződik az érés első hulláma. Addig is az eper szeretni a szárazabb, szelesebb időt időnkénti öntöző csapadékkal. A kórokozók számára kedvező időjárás esetén még a legkörültekintőbb körülmények között is szükséges a növényállomány permetezése. Ezt az előbb felsorolt szerek mellett foltbetegségek ellen, szignummal, lisztharmat ellen például dagonisszal, szürkepenész ellen switchel és valamilyen kontaktrész hatóanyag keverékével végezhetjük. A jobb borítottság elérése érdekében a permetléhez keverhetünk tapadásfokozót, a kezeléseket pedig szükség szerint többször is elvégezhetjük, természetesen az élelmezés egészségügyi várakozási idő szigorú betartásával. Kiskerti körülmények között azonban inkább a védekezés biomódszereit vessük be. Tisztelt hallgatóink, amikor majd az epres leterem, akkor se hagyjuk magára, hiszen a szamóca gondozása nem ér véget a gyümölcsök leszületelésével. A jövő évi termés elengedhetetlen feltétele a nyár végéig végzett ápolási és növényvédelmi munkák folytatása, mert következő tavasszal csak az egészséges lombozatú tövek fognak dúsan virágozni.
2: MMR.

Mász Charlie felvétele volt, előtte pedig akkor ugye hallhattuk a mezőgazdasági szaktanácsadási ismétlését. Most pedig még egy kis zene következik, 8 órakor pedig akkor már friss hírek Farizs Dorisztól, mi pedig várjuk önöket vissza a következő órában, ahol többek közt majd meghallgatjuk az új hét zeneszámát is.

ismét kaphatók a népszerű úszóbérletek a Lendvai termálfürdőbe. 8 medence, 5 csúszda és strandröplabdapálya várja a látogatókat egész nyáron. Havi, 3 havi, féléves és éves bérletek közül választhat. Május végéig 10% kedvezmény jár minden bérletre. További információ a plusz 386-2-577-44-60-as telefonszámon, vagy a www.termekkötőjellendava.si oldalon. Lendvai termálfürdő. Élmény minden korosztálynak.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Szlovénia szerte vasárnapig tart a Nemzetközi Testmozgás Hete, amelynek szervezői a rendszeres testmozgás fontosságára kívánják felhívni a figyelmet az egészség és a jólét szempontjából. Az Országos Közegészségügyi Intézet hangsúlyozza, hogy a test mozgásra teremtett. Ezért fontos, hogy a testmozgás az egész élet részévé váljon. A testmozgás hete keretében számos ingyenes rendezvényt szerveznek minden generáció számára Szlovénia szerte. Különböző helyszíneken lehet részt venni, gyaloglás teszteken, túrákon vagy időseknek szóló tornákon. Az intézet hangsúlyozta, hogy a tavaszi napok jó lehetőséget kínálnak arra, hogy több testmozgást végezzünk a szabadban. Már az olyan egyszerű tevékenységek is, mint a gyaloglás, a kerékpározás vagy a gyerekekkel való játék jelentősen hozzájárulhatnak a jobb közérzethez, a stressz csökkentéséhez és a mindennapi életben a több energiához. A holnapi rendkívüli ülésen a képviselők megvitatják a parlamenti vizsgálatról szóló törvényjavaslatot is, amelyet az SDS, valamint az NSZI, az SLS és a Fókusz képviselői készítettek. A törvényjavaslat bírói védelmet vezet be a parlamenti vizsgálati eljárásban, lehetővé téve a közigazgatási perben való keresett indítást. Ugyanakkor korlátozza a vizsgálatot elrendelő törvény alkotmánybíróság előtti megtámadásának lehetőségét. A törvényjavaslat szerint a parlament nem rendelhetne el vizsgálatot ugyanabban az ügyben, amelyben már elfogadott egy zárójelentést. A javaslattevők úgy vélik, hogy a jelenlegi szabályozás túlzottan és aránytalanul beavatkozik a parlamenti vizsgálat hatékonyságába. A Gibanyi Szoboda időközben számos módosító indítványt nyújtott be a javasolt módosításhoz. Azt javasolják, hogy több kulcsfontosságú megoldást töröljenek a javasolt módosításból. Az Egyesült Királyság, Franciaország, Spanyolország, Olaszország és Kanada akadályozta azt a javaslatot, hogy a NATO tagállamai évente GDP-jük 0,25%-át különítsék el katonai segélyre Ukrajnának, írja a The Telegraph. Mark Rutte, a NATO főtitkára kijelentette, hogy a tervek nem hajtják végre, mivel nem kapott elegendő támogatást. Hozzátette, reméli, hogy a javasolt ratifikálni tudja a közelgő éves szövetségi csúcs találkozón Ankarában. Az újság forrásai szerint legalább 7 NATO tagállam, amelyek már most is GDP-jük több mint 0,25%-át költik Ukrajna katonai segélyeire, kifejezte támogatását a terv iránt. A szövetség által elfogadott javaslatokhoz azonban minden tagállam egyhangú támogatása szükséges. A kiadvány hozzátette, hogy az Egyesült Királyság Ukrajna támogatására irányuló katonai hozzájárulásának mértéke a harmadik legnagyobb az Egyesült Államok és Németország után. Sport. A Radomlje Medex női foci csapat nyert a Muranona ellen a foci bajnokság utolsó fordulójában. A Fácánkertben 0-2 lett az eredmény. A muraszombati csapat a vereség ellenére 71 pontot gyűjtött 28 forduló alatt, a Radomlje a második 66 ponttal.
2: Időjárás.
1: Ma jobbára napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 32 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyeradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Lukovica és Domžale között a főváros irányában, valamint Szlovenska Bystrica jug előtt Maribor felé. A Dolinszkói autópályán Visnyagora és Márie Szab között Ljubljana felé, a tengermelléki strádán pedig Unec és Posztojna között Koper irányában.
0: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
2: és 92,7 MHz-en. Közülhullám az 558-as kHz-en.
1: Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
3: Következő műsorunkban hallhatnak arról, hogy véget ért Sepsiszentgyörgyön a Sepsi Book 5. kiadása. Temesváron a Szorványban élő egyházakról tartottak beszélgetést és filmvetítést. És végül Kolozsváron rendezték meg a Szociológus Napok idei kiadását. Ezúttal Lendváról jelentkezünk. Ha tehetik, tartsanak velünk hétfőn 10 óra 15 perckor.

Na, egy zeneszámát hallhattuk, tehát itt a Muravidéki Magyar Rádióban. 8 óra 20 perc, a pontos idő, május 25-e van, hétfő, és még egy kis zenével folytatjuk, aztán hamarosan majd jövünk vissza. Egy érdekesség legyen, és nemzetközi törölköző nap van. Na, erről is szólni fogunk hamarosan, de előtte Esztel Kéni Vesztel érkezik, meg aztán itt lesz Simon & Garfunkel, na utána pedig akkor jövünk is vissza.

Május 25-e nem csak egy egyszerű tavaszi nap a naptárban, mondjuk ezen az éven ugye pünköst hétfő is, hanem ma van a nemzetközi törölköző nap, amelyet világszerte Douglas Adams brit író és legendás sci-fi sorozata a Galaxis Utikalauz stopposoknak rajongói ünnepelnek. A törölköző nap története 2001-re nyúlik vissza. Nem sokkal Adams halála után döntöttek úgy a rajongók, hogy minden év május 25-én törölközőt visznek magukkal. Munkába, iskolába, utcára, koncertre vagy akár a kocsmába. Ezzel tisztelegve az író előtt. Aki olvasta a Galaxis Utikalauzt, pontosan tudja, hogy a törölköző nem csupán egy hétköznapi használati tárgy. A könyv szerint egy csillagközi stoppos számára ez a leghasznosabb dolog, ami nála lehet. Lehet takaróhideg bolygókon, vitorla egy mini tutajon, fegyver, jelzőeszköz, vagy egyszerűen csak valami, amivel az ember megtörölheti magát. De ennél is fontosabb, aki tud vigyázni a törölközőjére, arról azt feltételezik, hogy minden másra is képes odafigyelni. A nap egyik legismertebb mondata természetesen a legendás ne ess pánikba, vagyis angolul ugye a don't panic. Ez a mondata a Galaxis Utikalauz borítóján is szerepe, és már a gyakorlatilag popkulturális idézetté vált. A törölköző napot ma már a világ számos országában ünneplik. Vannak közös felolvasások, sci-fi klub találkozók, jelmezes rendezvények, és természetesen rengetegen posztolnak fotót magukról törölközővel a vállukon. Egyes helyeken még pub kvízek és maratoni filmnézéseket is tartanak. Douglas Adams neve egyébként nem csak az irodalom miatt ismert. Már a 80-as években érdekelte a számítástechnika és a digitális világ, az internet korai fejlődésről pedig meglepően pontos gondolatai voltak. Sokan úgy tartják, hogy humorosan, de nagyon emberien mutatta meg, milyen furcsa és abszurd tud lenni a modern világ. Szóval, ha ma valakinél törölközőt látnak, ne lepődjenek meg. Lehet, hogy csak strandolni készül, de az is lehet, hogy egy galaktikus toppossal találkoztak. És ilyenkor a legfontosabb szabály, ne essünk pánikba.

Május 25-én a volt Jugoszláviában hosszú évtizedeken keresztül az egyik legfontosabb állami ünnep volt. Ez volt az ifjúság napja, a Dan Mladosti. Az ünnep szorosan kapcsolódott Josip Broz Tito személyhez és a jugoszláv szocialista korszakhoz. Hivatalosan ez volt Tito születésnapja, bár valójában ugye május 7-én született. A május 25-i dátum azért vált szimbolikussá, mert 1944-ben ezen a napon élte túl a németek egyik nagyszabású támadását Dörvárnál, és később ezt a féle újjászületésként emlegették. Az ünnep legismertebb része a legendás Staféta Mladosti, vagyis ugye az ifjúsági staféta volt. Egy díszes botot, a stafétát fiatalok vitték kézről kézre végig Jugoszlávia városain és falvain keresztül. A staféta útja heteken át tartott, végül május 25-én érkezett meg Belgrádba, ahol hatalmas stadion ünnepséget rendeztek több tízezer ember részvételével. A stadionban látványos tömeggyakorlatok, zenés és sportos műsorok zajlottak, miközben a televízió élőben közvetítette az eseményt az egész ország számára. A kiválasztott fiatal ünnepélyesen átadta a stafétát Titónak, aki gyakran személyesen fogadta azt a belgrádi Jönöá stadionban. Az ifjúság napja nem csak politikai esemény volt, hanem sokak számára valódi közösségi élmény is. Az iskolákban ünnepségeket tartottak, sportversenyeket rendeztek, és rengeteg fiatal vett részt kulturális programokban. Sok egykori jugoszláv állampolgár ma is nosztalgiával emlékszik vissza erre az időszakra. Az ünnep Tito halála után 1980-at követően még néhány évig tovább élt, de 80-as évek végére Jugoszlávia politika válságával együtt fokozatosan megszűnt. Az utolsó hivatalos stafétát egyébként 1988-ban rendezték meg. Érdekesség, hogy a mai napig sokan megemlékeznek róla a volt jugoszláv országokban. Vannak, akik régi pionír egyenruhába gyűlnek össze, mások Tito szülőfalujába, Kumrovecbe, vagy a belgrádi virágházhoz látogatnak. A Dan Mladosti így mára egyszerre lett történelmi emlék, nosztalgia és egy letűnt korszak szimbóluma is. Mi pedig menjünk tovább zenével. Jön a kis csillag. Ha én lennék, méghozzá lelkes verzió.

A május 25-én, tehát a mai napon ünneplik az Afrika napot is, tehát Afrika napját, amely ugye az Afrika egység és összefogás jelképe. Ezen a napon 1963-ban alakult meg Addis Abebában az Afrika egység szervezet, az Afrikai Unió elődje. Szervezet célja az volt, hogy az afrikai országok közösen lépjenek fel a gyarmatosítás ellen, erősítsék az együttműködést, valamint támogassák a kontinens fejlődését. Az Afrika nap ma már nem csak politikai jelentőségű esemény, hanem kulturális ünnep is. Világszerte rendeznek koncerteket, kiállításokat, táncbemutatókat és gasztronómiai programokat, amelyek Afrika rendkívüli sokszínű kultúráját mutatják be. Afrika a világ második legnagyobb kontinense, több mint 1,4 milliárd ember él ott, és több ezer nyelvet beszélnek. A kontinens egyszerre híres lenyűgöző természeti kincséről, gazdag hagyományairól, zenéről és gyorsan fejlődő modern városairól is. Az Afrika nap üzenete ma is ugyanaz, az együttműködés, az egység és a közös jövő fontossága. Nálunk pedig jön az Erdőben nem járt át című dal.

Erdőben nem jártál, volt a dal címe. 8 óra 49 perc mindjárt a pontos idő, és akkor még egy kis zenével folytatjuk itt a Muravidéki Magyar Rádióban, majd pedig ugye 9 órakor hírekkel, a Meget ma délelőtt Farizs Doris szerkeszt az önök számára. Na aztán a következő órában jelentkezik majd a friss, és mi is jövünk programajánlatokkal.

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Függőség. Egy téma, amit a társadalom gyakran megpróbál a szőnyeg alá söpörni, pedig itt a közvetlen környezetünkben, a Muravidéken is rengeteg családot érint. Ma már nem csak az alkoholról vagy a drogokról beszélünk, hanem a szerencsejátékokról, a telefon és internet függőségről, vagy éppen a pornográfiáról. A csapda közös, a szégyen, a tagadás és a tehetetlenség ördögi köre. De van kiút. Műsorunkban Zsoldos Árpád saját élettapasztalatával bizonyítja, hogy a rabságból fel lehet szabadulni. Műsorunk apropója a közeljövőben a Muravidéken szervezendő különleges rendezvény, amelyen egykori függők nyíltan és őszintén mesélik el saját történetüket és a függőségből való gyógyulások útját. Mert segítséget kérni nem a gyengeség, hanem a legnagyobb bátorság jele. Számítunk figyelmükre szerdán délelőtt 11 óra után. A műsort aznap 17 óra után ismételjük meg.
0: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
2: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
3: 9 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Natasha Pirc-Muszár államfő kijelentette, hogy az új kormány alatt a lehető legtöbb együttműködést és a lehető legkevesebb ideológiai csatát szeretné. Aggodalmát fejezték ki a koalíció az RTV Szlovénia és a KPK-val kapcsolatos tervei miatt, és aggódik a szakszervezetekkel való konfliktus miatt is. Szerinte a független állami felügyeleti intézmények számára a függetlenség a legfontosabb, különösen a kinevezési és a finanszírozási eljárásokat illetően. Bejelentette, hogy szükség esetén figyelmeztetni fog erre, írta az MMC. A megbízott kormányfő felkutatásának sikertelenségével kapcsolatban Natasha Pirc-Muszár elmondta, hogy több forgatókönyvet is megvitattak Janez Jánssával és Robert Golobbal. A miniszterelnök Robert Golob távozása során tett nyilatkozata szintén visszhangra talált, mondván, hogy Janez Janssa a Nemzetbiztonsági Tanács márciusi ülésén nyíltan megfenyegette a jelenlévőket, köztük engem is, hogy dobra fog küldeni, tette hozzá Golob. Amennyiben most vasárnap tartották volna a választásokat, az SZDSZ győzte volna meg a legtöbb szavazót, majd a Gibányi Svoboda következne, derült ki a Mediana által a Pop TV számára végzett közvéleménykutatásból. Az első három helyen álló pártok mindegyike veszített támogatottságából az előző hónaphoz képest. Az SZDSZ pártra ezúttal a válaszadók 23,7%-a szavazna az áprilisi 24,2% után. A harmadik helyen az NSZI, az SLS és Marko Lotrics fókuszpártjának közös listája végzett, amelyet a szavazók kicsit több mint 7%-a választana. A legnépszerűbb politikusok listájának élén továbbra is Natasha Pirc-Muszár köztársasági elnök áll, őt követi Matyás Hán, az SD vezetője, EP képviselő, és Vladimir Prebilic, a Prerod pártelnöke, majd az aktuális ügyekért felelős pénzügyminiszter Klemen Bostyáncsics és Marta Kosz, európai biztos következik. Mától új szabályok szerint dolgozhatnak az újságírók a Magyar Parlament épületében. Az országgyűlés vezetése több ponton is bővíti a sajtó mozgásterét, de bizonyos korlátozások továbbra is érvényben maradnak. Ennek részeként az újságírók a jövőben nem csak a kék társalgóban, hanem a kupolateremben, a főlépcsőházban és a piros társalgó kijelölt részén is dolgozhatnak majd. A fényképészek számára is vonatkoznak a lehetőségek. A plenáris ülésterem földszintjén kijelölt páholyok hátsó soraiból készíthetnek képeket úgy, hogy az ne zavarja a vendégeket. Bizonyos szabályok ugyanakkor nem változnak. Az ülésteremben továbbra sem lehet videófelvételt készíteni, és az újságírók az ülésterem folyosóit sem használhatják. Sport. A Krim Mercator női kézilabda csapat elhódította mindkét magas rangú címet. A kupa cím után tegnap a Ljubljana ellen tudtak győzni 36-20-ra, és hazavihették a 30. serleget. Tinkara Kogósek 8-szor talált az ellenfél kapujába.
2: Időjárás.
3: Ma jobbára napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 32 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
3: Akadozik a Muravidéki autóút forgalma Sveta Trojica és Lenart előtt Maribor irányában. A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek egyéb fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Szlovénska Bistrica jug előtt Maribor felé.

Ez a napi friss, én pedig Cseresné és Tünde vagyok, és ezúttal Shakira újdonságát hoztam, mert hogy az énekesnő ismét fociban utazik. A kolumbiai előadó a labdarúgó világbajnokság hivatalos himnuszával tért vissza, és bemutatta a 2026-os labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát, amely a Die Die címet kapta. Shakira egyébként egy videót is megosztott az Instagram oldalán a Maracanã Stadium stadionból, beharangozva az új szerzeményt, amelyben részt vesz a nigériai énekes Burna Boy is. A foci VB hivatalos himnusza egyébként május 14-én jelent meg. A 2026-os világbajnokságot egyébként június 11-e és július 19-e között rendezik Mexikóban, az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában. A dalhoz készült videóban egyébként feltűnnek a 2006-os, 2010-es és 2014-es világbajnokság hivatalos labdái is, egyértelmű utalásként azokra a tornákra, amelyekhez Shakira korábban is emlékezetes zenei produkciókkal járult hozzá. Az énekesnő adta elő a 2010-es dél-afrikai világbajnokság hivatalos dalát, a Waka Waka-t, amely világszerte óriási sikert aratott. Emellett a Hips Don't Lie is elhangzott a 2006-os németországi torna ünnepségein, míg a 2014-es brazíliai világbajnokságon a Lala című dallal kapcsolódott a VB-hez. Most pedig itt van 2026-ban újra Shakira, ezúttal a Die Die című slágerrel, amit Burna Boy-jal közösen adnak elő, úgyhogy nálunk is jön a napi frissben.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Az volt tehát a friss, amit ugye délután meg is ismétlünk, majd 3:42 környéken, és hát nincs olyan messze ez a foci VB kezdet, hiszen június 11-én már kezdődik, és hogy olyan túl sokat már nem kell rávárni. Na és ugye június 11-én 21 órakor Mexikó-Dél-Afrika mérkőzéssel rajtul majd el a VB. Majd június 12-én is lesz két mérkőzés, az egyik hajnali 4 órakor, az Észak-Korea Csehország, valamint akkor a B csoportból Kanada, Bosznia-Hercegovina a mérkőzés is június 12-én lesz 21 órakor. Június 13-án pedig akkor ismételten lesz két mérkőzés. Az egyik házigazda Amerika Paraguayjal fog meccselni hajnali 3-kor, no, Katar pedig Svájccal fog majd meccselni 21 órakor. És hogy ezt miért említjük? Mert a Katar-Svájc mérkőzés például San Franciscóban lesz. Ott is lesznek ugye mérkőzések. És hát többek közt most mindjárt érkezik Scott McKenzie-től a San Francisco című dal, meg jön majd a Belmondo is a Mégis remél cíművel, utána pedig akkor mi jövünk programokkal.

Na akkor nézzünk néhány programot, amit tudunk ajánlani a figyelmükbe, és az egyik az már is a mai napra szól, ugyanis a 21. Videoárt képzőművészeti alkotótábor kiállításának megnyitója lesz. Méghozzá ma, tehát május 25-én hétfőn, 19 órakor Dobronakon, a Dobronoki Györgyház pajtájában. Kik lesznek a kiállítók? Bán Figor, Golob Franz, Göntér Endre, ifjabb Göntér Endre, Gregorcsics Milena, Jerics Rádom, Kastelec Barbara, Király Ferenc, Kovácsics Jánez, Pajtler Dárja, valamint Bratneker Gregor. Úgyhogy ma 19 órakor, tehát a Dobronakon, a Dobronaki Györgyház pajtájában kiállítás megnyitó, méghozzá a 21. Vinoart képzőművészeti alkotótábor kiállításának megnyitója. Holnap pedig lesz egy jótékonysági rendezvény, méghozzá Lendván. Nagyhős kis lépésekkel. Ez 17 órakor kezdődik, majd a Lendvai Színház és Hangverseny teremben. A szervezők amúgy a Lendvai Óvoda és a Lendvai Óvoda alapítványa. Tehát jótékonysági rendezvény, a kicsik fellépnek, mindig érdemes őket megtekinteni, és akkor lehet őket segíteni is. Úgyhogy jótékonysági rendezvény holnap 17 órakor a Lendvai Színház és Hangverseny teremben, nagyhős kis lépésekkel Lendvai Óvoda és a Lendvai Óvoda alapítványának szervezésében. Na ezen a héten pedig május 30-án szombaton lesz vízes nap, méghozzá Kapcán, ez ott ugye hagyományos. Kultúrműsorral egybekötött ünnepélyes megnyitó is lesz. Lendvai Óvoda, Gyertyánosi, Kándénak jövendékei, valamint az egyes számú Lendvai kétnyelvű általános iskola tanulói, a Kapcai József Attila művelődés egylet és még mások is fellépnek majd. A Kaptár információs pont nyílt napja is lesz. Gyermekfoglalkozások is lesznek, mint arcfestés, tetoválás és így tovább. Bohózatokat is lehet majd megtekinteni a színjátszó csoport előadásában, valamint a gyertyánosi óvoda növendékeinek, és az egyes számú Lendvai kétnyelvű általános iskola és a Gyertyánosi tagiskola tanulóinak rajz kiállítása is lesz. A Miszteri Zenei Együttes pedig meglepetés vendéggel is érkezik majd, és az ő fellépésük is látható lesz majd. De hát ugye mézes nap, akkor lesz ott mézes ajánlat is, mint például mézes bordák, mézes szárnyak, mézes desszert és sok minden más, ami ugye mézzel kapcsolatos. No, az ünnepélyes megnyitó után egyébként megtekintető lesz a Kaptár információs pont is, 17 órától műhelymunkák a legkisebbek részére, hogy azt már említettük, ugye. No és ez lesz már akkor a harmadik mézes nap, tehát május 30-án szombaton, 16 órai kezdettel a helybeli falu otthonnál, vagyis ugye Kapcán. Oda is akkor mindenképp látogassanak el. Mi pedig programokkal mindjárt folytatjuk, de előtte jön Zorán és az Alszol a vállamon.

Ilyen kicsit távolabbi program, de azért már megemlítjük őket. Lesz majd egészségedre Lendva, emberek az emberekért. Június 5-én 8-tól 12 óráig a Lendvai Egészségháznál, tehát együtt az egészséges jövőt, lesznek különböző bemutatók, és hát különböző tippeket is lehet majd akkor ott szerezni az egészségről, meg hát persze azért lesznek különböző egészségügyi mérések is, úgyhogy álljuk a figyelmükbe, június 5-ét jelöljék be maguknak. De június 5-ét jelöljék be maguknak azért is, mert lesz könyvbazár Radamosban. Június 5-én tehát pénteken 14 órától 19 óráig. A Radamosi Lehetőségek Háza előtt. Rossz idő esetén a Lehetőségek Háza csarnokában lesz majd ugye a program. Lesz majd kétnyelvű meseóra kézműves foglalkozással 16 óra 30-tól 17 óráig. Úgyhogy fel lehet fedezni a könyvek világát, szakirodalom, gyermek és szépirodalom, és még sok minden más, és ugye a könyvek ingyen elvihetők. Tehát könyvbazár Radamosban, június 5-én pénteken 14 órától 19 óráig, és ugye lesz kétnyelvű meseóra is, és kézműves foglalkozás is. Hazai Fajták Fesztiválja is lesz június 6-án szombaton 11-től 19 óráig, a helyszín pedig a Geza Pub Beltinci. Lesz élőzene, finom ételek és italok, elismerések ünnepélyes átadása, a belépés pedig egyébként díjtalan, úgyhogy ezt is akkor mindenképp tudjuk ajánlani a figyelmükbe. És hát a Hazai Fajták Fesztiválja, tehát ugye borokról lesz szó elsősorban. No, akik pedig akkor mozogni szeretnének, azoknak is itt egy jó kis program. Határon át. Így van egyébként írva, tehát run át, mert ugye run, mint futás, vagyis határon át, így is lehetne mondani. Na, mesélhetés. Erdős, mezős, gyönyörű táj, és futni lehet. Mikor? Június 13-án, szombaton 14 órától a helyszín, majd Bödeháza lesz, és lesznek gyermektávok 200 méter, valamint 400 méter. Lesz felnőtt táv is, 7, 14 és 21 kilométer. Két ország, egy futás, egy élmény. Fuss a határokon át, írják a szervezők. Tehát határon át, mesés, hetés. Ez június 13-án lesz, szombaton. Mi pedig menjünk tovább zenével. Zucchero érkezik, Baila Morena. Smile. Let me see you dance, babe.

Luka Doncic 8 éven játszik ugye az NBA-ben, na ebből 6-szor bent volt az NBA legjobb ötösében, és most is beválasztották, úgyhogy ezt gratulálunk neki. Egyébként Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Viktor Wembanyama és Kate Cunningham vannak még ott a legjobb ötösben Luka Doncic mellett. Amúgy Gilgeous-Alexander és Jokic kapták a legmagasabb pontokat, de ugye Luka Doncic is ott van a legjobb ötösben az NBA-ben, ez pedig természetesen csak is gratulálni tudunk neki. Szép teljesítmény, és csak így tovább. Egyébként ezt a címet, hogy bent van a legjobb ötösben, a Los Angeles játékosaként ugye először szerezte meg. Bízunk benne, hogy akkor még lesz jó néhány, meg egy-két NBA cím is hozzá. Nálunk megjön a Republic és az ember lelkű földeken.

0: hazám.
1: Na, elárulhatjuk azt is, hogy milyen téma várja majd önöket a terápiáróban ma délután a 15 órakor, és egy téma biztosan, ez pedig akkor a következő lesz. A muravidéki mintagazdaságban tökültetésre kerül sor, de nem akárhogy. Álás Csádás, aki a tavaly évben elnyerte a szlovén innovatív fiatal gazda címet, lázba font palánta nevelő cserepek és egy traktor után köthető ültetőgép segítségével mutatta, hogy miként lehet az ültetésnél időt és energiát spórolni. Na, a részletekről pedig a helyszínen Horváth Dávid érdeklődött, és akkor tőle hallhatunk majd többet a terápiáróban 15 órakor, tehát a tökültetésről. Érdekesnek hangzik, és hát ha lehet vele időt spórolni, végül is miért ne? No, 15 órakor, tehát ez a téma biztos, hogy várja önöket a terápiáróban. 9:48 perc pedig a pontos idő, és zenével folytatjuk itt a Muravidéki Magyar Rádióban, majd pedig 10 órakor ugye várja önöket Farics Doris, és jönnek a friss hírek, a következő órában pedig jelentkezik majd a térerő is.

0: A Muravidék hullámhossza.
1: MMR.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: Tíz órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A koalíció ma megkezdi a tárgyalásokat az új kormány személyi struktúrájáról, miután Janez Jánsa, az SZDSZ vezetője, kormányfőnek lett megválasztva. Jánsának a megválasztását követő 15 napon belül be kell nyújtania a miniszterjelöltek listáját az országgyűlésnek, és minden egyes jelöltséget külön kell indokolni. A kormányzati törvény szerint Jánsa miniszteri csapata 15 tagból áll majd. A leendő kormánypartnerek még nem mutatták be a nyilvánosságnak a személyi struktúrát, de Jánsa bejelentette, hogy ma megkezdik a tárgyalásokat. Arra számít, hogy a kormány legkésőbb két héten belül leteszi az esküt. Amennyiben az SZDSZ vezetője betartja ezt a határidőt, akkor még ezen a héten benyújthatja a jelöltek listáját az országgyűlésnek. A jelölteknek legkorábban 3, de legkésőbb 7 nappal a jelölési javaslat benyújtása után kell megjelenniük az illetékes bizottságok előtt. A holnapi rendkívüli ülésen a parlament rövidített eljárásban tárgyalja az SZDSZ, a Demokraták, az NSZI, az SLS és a Fókusz által készített titkos sírok áldozatainak temetéséről és megemlékezéséről szóló törvényjavaslatot. Javasolják, hogy május 17-ét ismét nyilvánítsák a kommunista erőszak áldozatainak nemzeti emléknapjává. Ezt a napot már 2022. májusában, az akkori Jánsa kormány idején hozták létre, de egy évvel később Robert Golob kormánya alatt az emléknapot eltörölték. A Gibanye Svoboda és a Levica ezzel szemben azzal vádolja a törvényjavaslat támogatóit, hogy politikai célokra használják fel az áldozatokat és megosztják az embereket. Emlékeztettek azonban arra, hogy a múltban már történtek erőfeszítések erre, és hogy már két törvény is létezik ezen a területen. Mielőtt a rendkívüli ülésszakon tárgyalnák, a törvényjavaslat ma a Védelmi Bizottság elé kerül. A szerb főváros egyik legfontosabb csomópontján, a Szlávia téren szombaton több tízezren gyűltek össze előrehozott választásokat, és Alekszandár Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelve. A tüntetés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatalok csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. Alekszandár Vučić szerint egyesek eurómilliárdokat fordítottak arra, hogy meggyengítsék Szerbiát. Pénz áramlott a médiába, civil szervezetekhez és az utcán is osztogatták. A szerb elnök a hétvégi kormányellenes tüntetések és belgrádi összecsapások után élesen bírálta az ellenzéket, visszautasította a provokátorokról szóló állításokat, és azt mondta, az ország sikeresen visszaverte a kívülről támogatott támadást. Alekszandár Vučić szerb elnök vasárnap hajnalban megérkezett Kínába, ahol május 29-éig hivatalos látogatást tesz Xi Jinping kínai elnök meghívására, számolt be a Novosti RS. Sport. A döntőmérkőzést játssza az elit csoportban szóló bennmaradásért ma a szlovén férfi jégkorong válogatott a Svájcban rendezendő világbajnokságon. Ed Terglau csapatának egy pontra van szüksége Olaszország ellen, hogy a jövőben is a legjobbak között játszhasson. Az összecsapás 20 óra 20 perckor kezdődik.
1: Időjárás.
2: Ma jobbára napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 32 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Tépanya és Szlovenska Bistrica lyuk között, Ljubljana irányában. a tenger melléki strádán Unec és Postojna között Koper felé, valamint Vrchnika és Logatec között szintén Koper irányában.

0: Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
1: Jó napot kívánok! A Moravidéki Magyar Rádió stúdiójából Fticsár Inesz köszönti Önöket. Ezúttal Lendváról jelentkezünk. Műsorunk témái röviden. Véget ért Sepsiszentgyörgyön a Sepsi Book 5. kiadása. Temesváron a szorványban élő egyházakról tartottak beszélgetést és filmvetítést. És végül Kolozsváron rendezték meg a Szociológus Napok idei kiadását. Jó rádiózást kívánok! Sepsiszentgyörgyön véget ért a Sepsi Book 5. kiadása. A könyvvásár igyekszik úgy csomagolni irodalomba az élményeket, hogy azok mindenki számára élvezetesek legyenek, és nem utolsó sorban vonzóak. Csalogassák be az embereket, nem csak 4 nap erejéig a Sepsi arénába, ahol a könyvvásár zajlik, hanem azután majd az irodalmi eseményekre, rendezvényekre is. Több téma köré szerveződtek idén beszélgetések, workshopok, előadások. Szonda Szabolcs főszervezővel, a Sepsiszentgyörgyi Bod Péter megyei könyvtár igazgatójával, Szuszámi Zsuzsa, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa beszélget.
2: Úgy gondoljuk, hogy a különböző résztémák, vagy olyan szerzők, akik különböző résztémákat taglalnak, ők érdekesek lehetnek bizonyos kör számára, olvasók, szakemberek, kíváncsi érdeklődők számára, és ezek a kis körök összeadódnak. Ezt egyre inkább tapasztaljuk a könyvtári munkában is, egy az olvasásra ösztönző munkában, hogy egyre nagyobb népszerűségük van ezeknek a kis létszámú olvasóköröknek, beszélgető kluboknak, nem feltétlenül egy-egy könyvről, hanem valamilyen témáról, ami a könyvekkel kapcsolatos. Mindent, amit itt csináltunk, azt megpróbáltuk az

0: hol működik a rendezvény. Tehát nem viselte meg az, hogy egy nehezebb évben jött létre.
1: Ez a másság, meg ez a másképp való hozzáférés az irodalomhoz, a könyvhöz, ez megfoghatja a közönséget jobban talán? Tehát nagyon sok mindent beiktattok, és ettől nagyon-nagyon izgalmassá is válik a Sepsibuk. Érzitek, hogy ez még pluszba vonz embereket?
0: Ahhoz, hogy az eddig években ilyen 10 000 körüli látogatás létrejön, ahhoz biztosan megmozdít a rendezvény egy olyan közönségréteget, amelyek lehet, hogy minden napokban nem annyira gyakran jár el rendezvényekre, vagy akár könyvtárat nem annyira használja. És hát a nagy remény az, hogy ez biztos, hogy idő kell neki, tehát idővel visszaszármazik a hétköznapokban történő kulturális rendezvény látogatásra, a kulturális intézmények felkeresésére, leépít egy olyan akadályt, amit esetleg pszichológiai akadály lehet azok számára, akik úgy érdeklődnének, kíváncsiak, csak valamiért még nem döntötték el, hogy viszonylag a hétköznapokban is rendszeresen látogatják a kulturális kínálatot, vagy igénybe veszik, és akkor persze, hogy azon gondolkodunk meg, azt reméljük, hogy ez a fajta viszonyulásmód, amit itt ebben a térben most ilyen természetesnek tűnik, akkor az egyszerűen át fog tevődni a Sepsibukon kívüli életre is, kulturális életre.
1: Menet közben hogyan méritek fel, hogy minek van sikere?
0: Csak empirikusan tudjuk nyilván visszajelzésekből. Szervezőként ezért is talpalunk annyit itt az arénában, mert szeretnénk látni, hogy mindegyik programpont hogy működik, van-e közönség, hogy minden rendben van-e, a meghívottak szempontjából is minden a helyén van-e. Ez egy empirikus tapasztalat, de le lehet vonni belőle következtetéseket, és nyilván próbáljuk begyűjteni aztán a visszajelzéseket, figyeljük a sajtóvisszhangokat is. Összeadódik végül a kép, nem egy mérnöki mérés, de lehet használni.
1: A számok azok majd jövő héten lesznek. Utolsó előtti este vagyunk itt és beszélgetünk. Most per pillanat, hogy érzed, jó?
0: Én azt gondolom, hogy bevált az, amit mi reméltünk, amikor a programot összeraktuk, a program szőttest, ugye ezekkel a belső kapcsolódásokkal is. Megtörtént az, amire számítottunk, hogy ez, amit az elején említettem, hogy akár ilyen kisebb hatósugarú témák is érdekesek lehetnek bizonyos közönség rétegek számára. Én azt hiszem, hogy ez legalábbis látva a forgalmat, a fluxusát a látogatóknak, én azt gondolom, hogy ez megtörtént, és hát remélem, hogy ezt majd visszaigazolják a látogatási számok is.
1: 5 éves a Sepsibuk, jó ez az irány?
0: Csak azt tudom mondani, hogy jónak kell lennie, mert az arcélét a rendezvénynek érdemes megőrizni, azokat a különlegességeit is, ami például a gyerekekre és fiatalokra irányuló figyelem jelent, vagy az, hogy mindig próbáljuk retrospektíven is behozni az érdekes szerzőket, érdekes témákat, akik még nem jártak nálunk, illetve hogy figyelünk az aktualitásra is, és arra, hogy mik a novumok, mik az érdekes új témák, mi az, ami most kiadói vagy a kulturális aktualitásban valamiért vonzó, nagyobb mértékben, léptékben, hogy ezeket is hozzuk be. Igen, egy mozaik, de ez a mozaik nem kéne parttalan legyen, tehát mindig azért az alapkoncepció keretein belül maradjon. Azon belül aztán lehet ilyen újító színeket, vagy újító vonásokat adni mindig neki. Hogyha van ennek specifikuma, szerintünk nyilván van, ezekből is, amit elmondtam, de remélem a közönség is úgy érzi, hogy ez egy sajátos könyvvásár. Vannak ilyen specifikus vonásra is, ezeket érdemes lesz megőriznünk. Az ilyen kiegészítő, meg kísérő programoknak az aranyát, meg a mienséget úgy alakítsuk, hogy az szépen illeszkedjen, mindig úgy simuljon jól bele, és hát hozzon persze több érdeklődőt.
2: Szuszámi Zsuzsa a Marosvásárhelyi Rádió munkatársának hangösztállítását hallották. Május 14-én Történelmi Egyházak kihívásai a Szórványban címmel rendeztek filmvetítéssel egybekötött beszélgetést a 30. Vansági Magyar Napok eseménysorozat részeként a temesvári Piarista templomban. A Csak a csend című film az egykor virágzó, többnyelvű református gyülekezet utolsó napjait örökíti meg, amelynek mára már csak 3 tagja maradt. Fülöp bácsi, aki gondozza a romos templomot és a temetőt. Felesége Erzsébet, illetve a 95 éves Kati néni. Csendes kitartások révén a film nem csupán az egyének elmúlását tükrözi, hanem egy eltűnő közösség történetét is elmeséli. Meghívottak voltak Pál József Csaba, a temesvári római katolikus egyházmegye püspöke, Bódis Ferenc, a temesvári református egyházmegye esperes, és Keresztes Péter, a Román Televízió temesvári területi stúdiójának szerkesztő operatőre, a film alkotója. Barta Csaba riportösszállítását hallják.
3: Keresztes Péternek a

0: Csak a csend maradt című filmjében ön főszerepet játszott, legalábbis ön volt a moderátora. Önt követte a kamerával Keresztes Péter, és egy olyan településre vitte el a nézőt, ahol mindössze három református hívő élt, sőt, a filmben szomorú szemtanú is voltunk annak, hogy utoljára kondult meg a harang. Mit kell tudni Klopodiáról, hogy fedezte fel ezt a települést?
1: Szigetfaluhoz tartozik Klopódia, és Szigetfalun volt egy tragédia lelkész család életében, és akkor hozzám került egyházilag, tehát Végvárhoz lett csatolva, Végvárnak lett Szigetfalu a leányegyháza, és Szigetfalunak a szórványai közé tartozott Klopódia. És nyilván akkor én, ahogy ez átkerült hozzám, akkor én elkezdtem felkutatni, érdeklődni, hogy mi van Szigetfalun, mi van a szórványaiba, kik ott az egyháztagok, hányan vannak, milyen szolgálatokat kell elvégezni, milyen rendszerint történtek ott az igehirdetési szolgálatok, és akkor így került képbe Klopódia is. Megtudtam, hogy nincsenek csak mindössze hárman. Hárman úgy, hogy születésileg nem is mind reformátusok, tehát hogy úgy házasság rendjén került át Fülöp bácsinak is a felesége, ugye a református egyházba. De hogy ők hárman vannak, és ők hárman azt vallják magukról, hogy ők a református egyháztagok. És onnan kezdve én tartottam velük a kapcsolatot telefonon. Fülöp bácsi gyakran eljött Végvárra, Végvárra jött az istentiszteletekre, tehát ő nagyon sok áldozatot, többet áldozott ő arra, hogy eljöjjön. Miután megszűnt a nagyzsám buziás kis vasút, ő a saját zsebéből fizett, hogy valaki fuvarozza Végvárra és hazavigye, és nagyon sokat áldozott arra, hogy eljusson egy istentiszteleti szolgálatra, és ez felkeltette bennem az érdeklődést, hogy egy ember van onnan, aki vágyja azt, hogy ő igét hallgasson. És onnan kezdve kezdtem el érdeklődni felőlük, és akkor megismertem mindegyik embernek a saját élettörténetét. Ami,
0: hát hány évig tartott ez a kapcsolat?
1: Jaj, 7 éven keresztül. Aztán ugye elhunytak.
0: Ön volt az, aki eltemette, gondolom.
1: Fülöp bácsit és a feleségét, igen. Kati nénit nem, mert nem is értesültem róla. A három ember az három nemzetet képviselt, és mind a három nemzet elfogyott Klopódián.
0: Gondolom, hogy egy ilyen belső vívódás is volt önben, hogy ugye egy ilyen haldokló közösségről van szó, viszont ön próbált mindent megtenni, hogy ezeknek az embereknek azt a lelki vigaszt elvigye oda, ha nem is minden vasárnap, de legalább ünnepnapokon.
1: Igazából azt akartam, hogy érezzék, hogy nincsenek elfeledve. Tehát, hogy az, hogy odafigyelünk rájuk, tehát számon tartjuk őket, hogy nem az van, hogy most akkor ők maradtak egy elhaló gyülekezetbe, és senkinek sem fontosak. Tehát én ezt akartam felőjük közvetíteni, és én úgy gondolom, hogy ez sikerült, hogy legalább az utolsó éveikben azért mégis érezhették ők is, és mi is, hogy nem arról szól az egyházi életünk, hogy most elfeledjük egymást, és akkor, amikor még valamikor virágzott és jó volt, akkor minden szép volt, és akkor, amikor ott van az ember a magányában, akkor meg nem kell senkinek. Tehát én ezt nem akartam, hogy ezt érezzék, hanem azt, hogy tartoznak valahova. Református egyházról, amikor beszélünk, akkor nem a helyi közösségről beszélünk, hanem egy nagyobb testről, a református egyházról is, hogy annak tagjai. Kereszténységnek a tagjai.
0: Említette a nagy református közösséget. Az esperességen belül mennyire jellemző a klopodiaihoz hasonló helyzet?
1: Hát sok van. Szerintem minden anyaegyház községhez tartozik olyan leány vagy szorványgyülekezet, ahol oda kell figyelni ezekre az emberekre.
0: Mekkora az esperesség, tehát hány híve van jelenleg, és hány parókia működik?
1: Mi nem úgy vagyunk nagyok, hogy számbelileg, tehát területileg vagyunk nagyok. Két polgári megye, ugye, Krassó, Szörény, Temes, és hogyha megnézzük a térképen a Királyhágó melléket, akkor területileg egy harmada vagyunk az egész Királyhágó melléknek, de itt ebben az egy harmadban, ami területileg nagy, nagyon szétszórtan élünk, és ha összesítjük az egyháztagságunkat, hogy olyan 5000 körül vagyunk. Máshol egy-két gyülekezet tömbbe, ahol Szatmárba, vagy Biharba, ahol, vagy Szilágyságból van olyan gyülekezet, ahol két gyülekezetben vannak ennyien.
0: Számszerűleg?
1: Közel 5000.
0: És hány lelkipásztor?
1: Hát 11 lelkipásztor, 2 lévita. Így, ha magában a zsombolyai szórványról beszélünk, hát az is hatalmas területet fedne le, ott sem egy lelkészi szolgálat kellene ezt. Sok idő, energia kellene ahhoz, és az több embertől, hogy odafigyelni mindenkire. Tehát odafigyelni, mert a mi közösségeink sajnos most már így bomlanak, tehát hogy fogynak.
0: Fogynak a hívek, viszont egy új jelenséggel szembesülnek. Gyerekeket megkeresztelik, de nem beszélik a magyar nyelvet, és reformátusok. Velük mi lesz?
1: Na, ez egy jó kérdés. Nem tudom rá a választ. Erről tanakodunk most egyházkerületi szinten is, hogy mi legyen azokkal a elrománosodott egyháztagokkal, akiknek a felmenőik reformátusok voltak, nagyszülők, szülők, lehet még a dédnagyszülőkre is visszamenőleg el tudjuk mondani, hogy mindenki református volt, de ők már nem beszélik a magyar nyelvet, de gyakorlatilag lehet, hogy ilyen gyülekezeti nagyságú román református közösségek már léteznek.
0: Történelmi egyházak kihívásai a Szórványban, ez volt a ma délutáni beszélgetésnek a témája, amit a Bánsági Magyar Napok részeként szerveztek. Egy filmet tekinthettünk meg, Keresztes Péternek a Csak a csend maradt című filmjét, a klopodiai református közösségről és a templom utolsó harangszaváról szólt. Mennyire jellemző ez a római katolikus egyház megyében a kihaló közösségek, Pál József Csaba, római katolikus püspök?
2: Nem éppen jellemző, hogy kihaló közösség, de nagyon kis létszámúra lecsökkent közösség, az nagyon sok van. Nálunk főleg a német katolikusok masszív elvándorlása következtében, de nem csak, hanem mások is elmentek. Főleg emiatt, hogy így a falvak kiüresedtek, nem csak a templomok üresedtek ki több helyen, de nem igen van olyan hely, ahol most utolsó harangszóról lenne szó, de nagyon kicsi közösségek is. Nekünk a kihívás az, hogy legyen bátorságunk a kevéssel is dolgozni, tehát ne legyünk a számok rabjai, hogy valamikor sokan voltunk, és akkor milyen szép volt, hanem most van egy maroknyi közösség, és azzal nagyon szépen lehet dolgozni, nagyon szépen lehet élni, mert ott emberek vannak, akik akarnak szépen élni, akik meg akarják élni a hitüket, és közösségben akarják megélni. És a struktúráink sokkal nagyobbak, mint a jelenlegi hívek létszáma, és ez egy nehézséget okoz, úgyhogy bizonyos kisebb struktúrákat kell majd idővel létrehozzunk, tehát egy nagy templom helyett most inkább egy kis kápolnára van szükség, vagy egy teremre, ahol összegyűl az a 10 ember imádkozni, és ez lassan, tehát az emberek is, ahogy valamiképpen megérnek arra, vagy belátják, hogy most így lenne jobb, de mindenképpen a kulcs szó az, hogy bátorság kis közösségekkel dolgozni.
0: Dolgozni, de ez lelkészekre, papokra van szükség.
2: Ez nem teljesen igaz, hogy csak papokra és lelkészekre van szükség, mert minden megkeresztelt ember kapta hivatásának azt, hogy missziós legyen, missziós krisztusi tanítvány legyen, ezért keresztelték őt meg. A papoknak megvan a feladatok, szentmisét tud bemutatni, csak a pap teheti ezt meg, vagy gyontatni csak pap, és a betegek kenetét csak pap adhatja fel. Ezen kívül, tehát a predikációt például nem tarthatja meg egy világi, de felolvashatja a papnak a predikációját. Tarthat igeisten tisztelet, de tarthat bibliakört, énekkort hozhat létre, az embereket énekelni és imádkozni taníthatja, összefoghatja a közösséget, segíthetik együtt a szegényeket, a rászorulókat, időseket, betegeket, rengeteg mindent tehetnek, világi keresztények, csak tudatosítaniuk kell ezt, és ezt mi kell, hogy elkezdjük. Ez igaz, hogy mi püspökök, papok kell, hogy elkezdjük, hogy segítsük a világi megkeresztelt embereinket, tehát a keresztényeket, hogy ők tudatosítsák, hogy ők Krisztus tanítványai, és ők felelősek az egyházközségnek az életéért.
0: Egy döbbenetes számot mondott, hogy mekkora volt a fogyás, illetve a templomokat illetően 1990-t és a jelent nézve.
2: Igen, nagy volt a fogyás, csak a rendszerváltás táján, hát előtte egy kicsivel és utána egy két év alatt 200 000 német katolikus katolikus vándorolt vissza Németországba, és a falvaink így, hát ahol 7000-en voltak, most 40-en vannak, vagy ahol 3000-en voltak, ottan 7-en vannak, és csak úgy felsoroltam egy-két közösséget, de nagyjából ez így jellemző volt, és ott maradt a hatalmas székesegyház nagyságú templom, és az a 7 ember ott benne, ott leül egy sarokba, és azért mondtam, hogy a struktúráink nagyobbak, mint a mire szükség lenne. 1992-ben 101 templomot be kellett zárni a 174-ből, tehát maradt 73 plebánia, utána még alapítottunk kettőt, mert szükséges volt, de ezek a létszámok, na most ez van, ez a mai valóság, és nekünk ebben a mai valóságban kell élnünk, a múltból tanulni, de a múlt miatt nem keseregni, mert az senkinek nem segít. Múltból tanuljuk meg, amit meg lehet tanulni, és erre Ferenc pápa azt mondotta, hogy a múltból nem a hamut, hanem a parazsat kell megőrizni. Azt a lángot, amivel elődeink a hitet megélték, éljük meg most ebben a kis közösségekben is. Lehet, hogy nehezebb, de Isten megadja a nehézséghez mért kellő kegyelmet.
0: Temesvári Római Katolikus Egyházmegyének most hány híve van, és az etnikumok szempontjából hogy oszlik meg
2: számarányban? Körülbelül 80 ezer katolikus hívő van. Statisztikai adatok, én szívesebben mondom az ezelőtti 12 évveli adatokat, mert a legutóbbi statisztikai adatok, az úgy látom, hogy úgy nagyon elcsúsztak valamerre. Mindenképpen ezelőtt 12 évvel így volt, hogy 49% a katolikusoknak magyar volt, 27% román, 9-10% volt a német, ugyanannyi a horvát, 6% a bolgár is, 1-2-3% a csehek és a szlovákok. Nagyjából így vagyunk, 0,% az olasz, tehát most így a történelmi egyháza körülbelül így állunk.
0: És hány plébánia van?
2: Most jelenleg 75 plebániánk van, de 246 templomunk. Tehát az azt jelenti, hogy ha belegondolunk, hogy egy plebánusra hány templom jut, hány község jut. Van olyan papunk, akinek 11 faluja van, és vagy 13 temető tartozik hozzá, de ez csak egy. De többnek van olyan, hogy 7-8 falva van, és oda kell kiárnia, amikor ki tud menni. Tehát egy hónapban egyszer vagy kétszer, van ahova évenként kétszer-háromszor, és ezért támasztottuk fel újra mi egyházmegyénkben is a diákonátusi lehetőséget. Ezek tanultak, elvégezték a teológiát, felszenteltük, ők most dolgoznak, egyelőre csak 3 van, most szenteljük a 4. júliusban, és még 6 tanulnak Gyulafehérváron. Tehát a diákonusok segíthetnek sok mindenben, hogy ők prédikálhatnak is például, hogy összefogják a közösséget. Azon kívül az akolitusok, 16 akolitusunk van, akik szintén nagyon sokat tehetnek, például elvihetik az oltári szentséget betegekhez. Igeisten tiszteleteket tarthatnak, erre ki vannak képezve, és van, akik ezt csinálják, kiárnak egyelőre kisebb falvakba, és ahol a pap nem tud kimenni, akkor ott ők igeisten tiszteleteket tartanak, és összefogják a közösséget. Most megint van egy kurzus, amelyiknek egy részén, tehát a végén néhányan ebből akolitusok fognak lenni, ők majd eldöntik, kik azok, akik ezt kérik, és ezen kívül vannak közösségvezető animátorok, és ők is nagyon sokat tudnék tenni a közösségekért. Nyilván ezekért a kis közösségekért különösen is fontos, hogy tegyünk valamit, hogy az emberek ne azt érezzék, hogy rájuk senki nem gondol, ők el vannak hagyva, hanem hogy nekik van egy kis közösségük, amelyiket ők úgy meg tudják élni, ahogy a keresztény hitet meg kell élni.
0: Keresztes Péter csak a Csend maradt című filmnek az alkotója. Te moderáltad a beszélgetést Pál József Csaba római katolikus püspökkel és Bódis Ferenc Esperessel. Számodra ennek a beszélgetésnek mi volt a végkövetkeztetése, azt követően, hogy a filmedet megnézték?
3: Én örülök, hogy azért sikerült egy ilyen pozitív hangulatot nagyon sokszor érinteni, és meg is lepett ez egy kicsit, hogy nem a múltba nézelődést választották, vagy nem az volt, hogy sokszor elrévettünk, hogy milyen jó volt régen, amikor még 100-an voltak ebben a templomban, hanem nagyon sok olyan pozitív üzenetet át tudtak adni, ami azt jelenti, hogy van víziója az egyháznak, és ezt a problémát ezt kezeli, nem akarja elrejteni, és vannak egészen jó megoldások.
0: A beszélgetést hallgatva úgy éreztem, hogy hiányzott innen a zsidó közösség képviselője.
3: Abszolút, igen, nekik is azért rengeteg zsinagógájuk ott van, sőt, nagyon sok a városoknak a központja, fontos tereiben van, és hogy üresek. Konkrétan nem gondoltuk, hogy most ide meghívjuk őket, de teljesen jó ötlet, nagyon is kell beszélni ezekről az épületekről. Nagyon sok ilyen gyönyörű templomuk van, zsinagógájuk van, amit szeretnénk szerencsére átvesznek a városok azért, mert hogy egyszerűen műemléképület, és akkor amiatt felújítják, visszaadják a közösségnek, és ez nagyon fontos.
0: De hogy ezen a folyamaton a zsidó közösség már átment, amivel most szembesül a református és a katolikus is.
3: Igen, bár azt hiszem, hogy picit különböznek a hangsúlyok ebben, hogy ki hogy jutott ide, de az a jó, hogy még mindig vannak zsidó közösségek is, és a református közösségek is összefognak, összetartanak, azért még látnak megoldásokat, van utánpótlás, ugyanígy a katolikus egyháznál is vannak víziók, és ezért ez úgy éreztem, hogy azért remélem, hogy nem úgy mentek el az emberek, hogy szomorkodtak, hogy akkor itt leoltottuk a lámpát.
0: Közel egy hete zajlanak a bánsági magyar napok. Itt a piarista templomban beszélgetünk. Egy egyházi témát is mondhatom azt, hogy műsorra tűztek. Miért? Kedvesem Őke, a Temesvári Magyar Nőszövetség elnöke.
4: Egy filmvetítésre és egy kerekasztal beszélgetésre hívtuk az érdeklődőket ma este. Egy olyan témában, amiben nagyon fontos az őszinteség. Úgy gondolom, hogy aki szereti az egyházat, és akinek fontos az a közösség, amiben a hitét megélheti, meg megvallhatja, az igenis szembe kell nézzen azzal a helyzettel, amiben most vannak az egyházaink, és meg kell találni azt, hogy hol van a reményforrás a napjainkban, annak ellenére, hogy fogynak a közösségek, annak ellenére, hogy kevés pap, kevés lelkész van, ahogy a beszélgetésben elhangzott. Ez egy olyan helyzet, amit gondolom, hogyha tudatosítunk, vagy ha őszintén ránézünk, abból talán jöhetnek megoldások, vagy jöhet olyan ötlet, ami erőt adhat azoknak a híveknek, akik beülnek templomba, és látják, hogy kevés ember van a padokban.
5: Barta Csaba a Temesvári Rádió szerkesztőjének összeállítását hallották. A Szociológus Napok 16. kiadására került sor Kolozsváron, május 12-e és 14-e között a Bábés-Bolyai Tudományegyetem és a Magyar Nyelvű Szociológia és Szociális Munka Intézet szervezésében. A populáris kultúra, mint társadalmi narratíva elnevezéssel lezajlott eseménysor alkalmából Magyari Tivadar szociológus, a Bábés-Bolyai Tudományegyetem oktatója, kolozsvári magyar diákok politikai opciói címmel értekezett, majd válaszolta a Kolozsvári Rádió kérdéseire. László Tibor összeállítását hallják.
6: Magyar Tivadar előadásának nem az volt a címe, amit én most mondok, de ez nekem nagyon megtetszett, hiszen Mikszáth Kálmán híves regényére utalva, azt parafrazálva, a kolozsvári magyar diákok esete a választásokkal. És itt több választásról volt szó, romániai és a legutóbbi magyarországi választásokról is. Hát egy nagyon érdekes téma, mert én amikor beültem, hogy őszinte legyek, más eredményekre számítottam, mint amit elmondtál. És az is nagyon érdekes, hogy hogyan készült ez a felmérés. Mert ugye határesetek vannak, 18 éves kor határ először is, és az, hogy ugye a legtöbb diák először szavazott. De miért érdekes egy ilyen tanulmányt végigvinni, és milyen tanulságai vannak, de előbb beszéljünk arról, hogy tényleg mit is tanulmányoztatok ezáltal.
7: Az ötlet onnan jött, és diákok felől jött, hogy azt tapasztaltuk az elmúlt két évben, így különböző megszólalásokból, spontán vélemény nyilvánításból, hogy van egy sajátos politizáló hajlama a kolozsvári diákoknak, amellett, hogy nem mindenkit érdekel, nem mindenki politizál, de akit politizál, azt jól el lehet különíteni akár a lakosság egészétől, és akkor eldöntöttük, hogy egy klasszikus, viszonylag szűk kapacitású, mert nem tellett többre, egyszerű közvéleménykutatást végzünk, méghozzá úgy, hogy összegyűjtjük azokat az adatokat egy optimális méretű mintán, amik arra vonatkoznak, hogyan szavaztak 2024 végén a romániai parlamenti választásokon, a legutóbbi romániai elnökválasztásokon, és hogyan szándékoznak szavazni, tehát kikre szándékoznak szavazni a magyarországi választásokon. Ugyanis az adatfelvétel idején ezek a romániai választások után voltunk, de még a magyarországi választások előtt.
6: És ugyanakkor nagyon érdekes az, hogy hogyan kell ilyenkor feltenni a kérdéseket, milyen kérdéseket kell feltenni, mert ez egy lélektani folyamat is. Ugye sokan arra hivatkoznak, hogy amikor ilyen felmérések készülnek, az alanyok nem mindig őszinték, és ez akkor látszik a legjobban, amikor előzetes becslések jelennek meg a választásokról. A mi választásainkon is, de különösen a magyarországi választásokon ez nagyon a felszínre került. Tehát mennyire más ezzel a korosztályjal foglalkozni például?
7: Hát szerintem nem más, abból szempontból lehet más, hogy ezek már viszonylag tanult emberek, tehát érettségizett emberekről van szó. A kérdéseket, amiket feltettünk, azokban semmi eredeti nem volt, tehát úgy, ahogy az ilyen közvéleménykutatások során szoktak kérdezni. Nem volt nehéz dolog megkérdezni azt, hogy az adatfelvétel idején egy évvel korábban valaki részt vette a választáson, és melyik pártra szavazott. Ezt aki akarta, önkéntesen el tudta mondani, aki nem, az nem mondta el. És a magyarországi választásokat illetően pedig gyakorlatilag három kérdés volt az, hogyha a magyarországi parlamenti választások, amik akkor még következtek, azon részt vesz-e. Ha állampolgár, akkor részt vesz, már nem kérdez meg külön a regisztrációt, egyszerűen részt vesz, mert aki részt vesz, az regisztrált is, és aki meg igen, milyen opciói vannak. És azt is megkérdeztük, hogy aki nem, annak pedig milyen opciói lennének, tehát mondjuk nem így kérdeztük, de így mondom most, hogy kivel tart, kit szeretne látni első helyen.
6: Itt táblázatok voltak, és már onnan indultunk ki, hogy kolozsvári magyar diákok, de hát itt azért az erdélyi spáciumi régiókat, városokat körbejártad ez alkalomból, és tulajdonképpen így is lehet megrajzolni a teljes képet, hogy ugye páciumi tengely, meg az erdélyi tengely, végülis itt két tengely van, ugye egy észak-déli és egy nyugat-keleti tengely nagyjából. Néhány konkrétummal is szolgáljunk a hallgatóknak.
7: Nem volt könnyű, mert nem határolható el egyértelműen egy olyan régió, egy megye, vagy egy félmegye, vagy a hagyományos felosztásban a Székelyföld és Tömvidék, tehát inkább ilyen foltok és szigetek vannak. De azt lehet látni, hogy minden egyes ilyen választáson van egy többségi csoport, amelyik hagyományosan valamire pártra szavaz. Most ez a magyarok esetében és a mi mintánkon is az RMDS, illetve a magyarországi választásokon a Fidesz. És az érdekes az volt megnézni, hogy amikor onnan ettől a két hagyományos táborból kilépnek és másfele szavaznak, azok inkább honnan jönnek, és ez egyértelmű, hogy nagyobb városok és bizonyos megyék, bizonyos városok vonzásköre. Tehát van egy ilyen Szatmár, Kolozsvár, Vásárhely, Temesvár és Székelyudvarhely tengely. A tengely nem csak egyenes tud lenni, hanem ilyen.
6: Ezek görbék, de végül is egymásba futnak.
7: A kocsiban is van egy olyan tengely, ami nem egyenes vonalú, ez a Kardán tengely.
6: Meg van egy Kurbli is, ami szintén nem.
7: Igen.
6: Hát nagyon érdekes, és ugyanakkor a másik kérdés, ami feltevődik, hogy a korosztályi viszonyulások, tehát hogy ugye a diákság, mint korosztály, ugye a 18-22-23 évesek, és ők hogyan viszonyulnak, az ő választási viselkedésük hogyan viszonyul az idősebb korosztályhoz, illetve hogy képzettség szerint, vagy kulturális háttér szerint hogyan bomlik le ennek a csoportnak a választási preferencia listája.
7: Kulturális hátteret nem mértük. Az előadás elején elmondtam, hogy bár mi társadalomkutatók vagyunk, nem közvéleménykutatók, de most nem tudtunk és nem is akartunk egy társadalomkutatást végezni, tehát nem tudtunk olyan mélyre fúrni, mint a társadalmi kutatásban szoktak, az nagyobb kapacitás, meg több minden is kellett volna. A korosztállyal az a probléma, hogy a mi mintánkban levő személyek megközelítően egyidősök, tehát egy korcsoporthoz tartoznak.
6: Hát őket azért lehet viszonyítani az idősebbekhez, mondjuk a szüleik, nagyszüleik korosztályához például.
7: Igen, de azok már külső adatok, nem a mi adatai.
6: Igen, ebből lehet következtetni, hogy a generációváltás az milyen irányba vitte a politikai preferenciákat. Ez egy másik tanulmány persze.
7: Ez egy másik mérés, ahol minden korosztály bevesznek, tehát kontrollcsoportokat is. Itt, amihez mi tudtuk viszonyítani, az az országos adatok, ami mindenki benne van, fiatalok, idősek egyaránt. És hát az iskolázottság sem volt itt olyan tényező, ami mondana valamit, hogy mindenki egyformán érettségizett.
6: De ahol viszont szó volt, hogy kisebb települések, nagyobb települések, még nagyobb települések, úgymond vidék és regionális központok viszonyulása.
7: Igen. Mi mondtam, hogy ugye a korosztály szokott számítani, a régió laknak, az iskolázottság és a vidék, a településnek a mérete, nagyság, meg falu vagy város jellege. Ez egy általános kelet-európai négy tényező, ami a szavazói viselkedés befolyásolja, általánosan, nem csak a fiataloknál, és ezekből egyedül a település méretet tudtuk. Miért is valóban van itt egy különbség? Tehát a nagyvárosi liceumban végzett érettségizettek és a ettől eltérőek között.
6: Ez egy olyan tanulmány, amely nyilván nem befejezett, illetve hát egy bizonyos stádiumot képvisel, és valószínűleg a további tanulmányok majd módszertanilag is változnak, tökéletesednek, és céljukban is, mert ugye a szociológus is nem csak elvont tudós, hanem valahol a társadalmi változásoknak az ábrázolója, vagy az előrejelzője. Tehát lehet mondjuk, hogy mélyre ható következtetéseket levonni ezekből a felmérésekből, ami a diákság politikai opcióit, választási viselkedését illeti?
7: Az látszik, mert ha összevetjük az ők opcióikat, akkor az látszik, hogy eltér az összlakosságitól valamennyire, egy részüké eltér. Ennél többet mondani csak akkor lehetne, hogyha egy átfogó közvéleménykutatás lenne, ez volna egy nagyobb kör, és még nagyobb kör, ha egy nem pusztán közvéleménykutatás, hanem egy társadalomkutatás lenne. Olyan, amilyen például az ELTE-n csináltak a tavaly, szintén politikai viselkedésről, ami teljesen másról szólt, mint a éppen akkor következő választások előtti közvéleménykutatások. Mindegyiknek más és más az értelme és a célja.
6: És az is érdekes lenne talán, én mondom, mint laikus, hogy a most felmértek, megkérdezettek jó néhány év múlva hol tartanak, és akkor mi a véleményük, és hogyan viselkednek szavazó állampolgárként. Tehát ez is egy ívet, fejlődési ívet, átalakulási ívet, egy bizonyos korosztály, társadalmi csoport evolúcióját ábrázolná. Vajon érdemes lesz visszatérni rájuk 5-10 év múlva? Ugyanazokra?
7: Hát ugyanazokra nem szoktunk, mert nem is kell, hanem azokból, akik most 20 évesek, mint 25 évesek lesznek, szintén véve egy mintát, meg lehet mondani a időbeli változásokat. De ez egy olyan intézet kell, amelyik rááll arra, hogy időnként ezt megismétli, és ezzel foglalkozik. Ilyen mifelénk az elég ritka. Valahol mindig abban marad.
5: László Tibor összeállítását hallották.

Ezzel mai térerőnk végéhez értünk. Rádiós munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. A jövő heti viszonthallásra egy másik Kárpát-medencei rádióból.

Magnakom Lahade szólt a Moravidéki Magyar Rádióban, előtte pedig ugye a térerőt is hallhattuk. 10:51 perc a pontos idő, úgyhogy 9 perc múlva jönnek ismételten a friss hírek. De maradjanak velünk továbbra is, mert a következő órában ugye érkezik majd az iránytű, és kicsit Madeirára is elutazunk. Úgyhogy számítunk a figyelmükre.

0: kedden.
1: 17 órakor.
0: Biztos. Biztos?
1: 100%.
2: Amikor megérkeztünk, megnéztük a kecsketemplomot, a tűztornyot és a Széchenyi kastélyt, ami nagyon szép volt.
3: Nekem nagyon tetszett a város, a kis utcái és a tűztorony is nagyon szép volt.
4: A leghűségesebb városba kalauzolunk el benneteket. Nemrég a Göntérházi kétnyelvű általános iskola tanulói kirándultak Sopronba. A város látnivalóiról Ajsa és Leona mesél. Fedezzétek fel velük Sopront!
5: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
6: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Szlovénia szerte vasárnapig tart a Nemzetközi Testmozgás Hete, amelynek szervezői a rendszeres testmozgás fontosságára kívánják felhívni a figyelmet az egészség és a jólét szempontjából. Az Országos Közegészségügyi Intézet hangsúlyozza, hogy a test mozgásra teremtetett, ezért fontos, hogy a testmozgás az egész élet részévé váljon. A testmozgás hete keretében számos ingyenes rendezvényt szerveznek minden generáció számára Szlovénia szerte. Különböző helyszíneken lehet részt venni, gyaloglásteszteken, túrákon, vagy időseknek szóló tornákon. Az intézet hangsúlyozta, hogy a tavaszi napok jó lehetőséget kínálnak arra, hogy több testmozgást végezzünk a szabadban. Már az olyan egyszerű tevékenységek is, mint a gyaloglás, a kerékpározás vagy a gyerekekkel való játék jelentősen hozzájárulhat a jobb közérzethez, a stressz csökkentéséhez és a mindennapi életben a több energiához. A holnapi rendkívüli ülésen a képviselők megvitatják a parlamenti vizsgálatról szóló törvényjavaslatot is, amelyet az SDS, valamint az NSZI, az SLS és a Fókusz képviselői készítettek. A törvényjavaslat bírói védelmet vezet be a parlamenti vizsgálati eljárásban, lehetővé téve a közigazgatási perben való keresett indítást. Ugyanakkor korlátozza a vizsgálatot elrendelő törvény alkotmánybíróság előtti megtámadásának lehetőségét. A törvényjavaslat szerint a parlament nem rendelhetne el vizsgálatot ugyanabban az ügyben, amelyben már elfogadott egy zárójelentést. A javaslattevők úgy vélik, hogy a jelenlegi szabályozás túlzottan is aránytalanul beavatkozik a parlamenti vizsgálat hatékonyságába. A Gibanye Svoboda időközben számos módosító indítványt nyújtott be a javasolt módosításhoz. Azt javasolják, hogy több kulcsfontosságú megoldást töröljenek a javasolt módosításból. Az Egyesült Királyság, Franciaország, Spanyolország, Olaszország és Kanada akadályozta azt a javaslatot, hogy a NATO tagállamai évente GDP-jük 0,25%-át különítsék el katonai segélyre Ukrajnának, írja a The Telegraph. Mark Rutte, a NATO főtitkár kijelentette, hogy a tervet nem hajtják végre, mivel nem kapott elegendő támogatást. Hozzátette, reméli, hogy a javaslatot ratifikálni tudja a közelgő éves szövetségi csúcs találkozón Ankarában. Az újság forrásai szerint legalább 7 NATO tagállam, amelyek már most is GDP-jük több mint 0,25%-át költik Ukrajna katonai segélyeire, kifejezte támogatását a terv iránt. A szövetség által elfogadott javaslatokhoz azonban minden tagállam egyhangú támogatása szükséges. A kiadvány hozzátette, hogy az Egyesült Királyság Ukrajna támogatására irányuló katonai hozzájárulásának mértéke a harmadik legnagyobb az Egyesült Államok és Németország után. Sport. A Radomlje Medex női foci csapat nyert a Mura Nona ellen a foci bajnokság utolsó fordulójában. A Fácánkertben tegnap 0-2 lett az eredmény. A muraszombati csapat a vereség ellenére 71 pontot gyűjtött be 28 forduló alatt. A Radomlje a második 66 ponttal.
7: Időjárás.
6: Ma jobbára napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 32 fok között alakul.
5: Közlekedési hírek.
6: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Tepanyei és Szlovenska Bistrica lyuk között Ljubljana irányában, a tenger melléki strádán pedig Unec és Posztojna között Koper felé.

Hé, srác, figyeld a zászlót, s ha nézel jó erősen, akkor majd meglátod. Nézd rám, ez az új szerfó. Más a szöveg, más a music, és más a név is.

0: Egyre népszerűbb buticél a természetkedvelők és a túrázók körében. A sziget változékony időjárásáról, vadregényes tájairól és népszerű túraútvonalairól ismert. Borsos Flóra mesél a Levendotrotakról, Funcsáról, a sziget közlekedéséről, a helyi gasztronómiáról, valamint arról is, mikor érdemes útnak indulni és milyen élményeket tartogat Madeira az odalátogatók számára.
1: A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
2: Madeira az Atlanti-óceán egyik legkülönlegesebb szigete. Vulkanikus hegycsúcsok, meredek sziklák, buja, babérerdők és állandóan változó időjárás jellemzi. Nem véletlenül nevezik az örök tavasz szigetének, hiszen egyetlen nap alatt is megtapasztalhatjuk a napsütést, a ködöt, az esőt és a szeles hegyvidéki klímát. Mai adásunkban Borsos Flóra mesél madeirai élményeikről, a vadregényes tájakról és a híres túraútvonalakról. Ha tehetik, tartsanak velünk! A portugál fennhatóság alá tartozó sziget nem csak a természetkedvelők, hanem a túrázók és az aktív kikapcsolódásra vágyók körében is egyre népszerűbb úticél. Borsos Flóra régóta szerette volna saját szemével is látni Madeirát.
3: Nagyon régóta el szerettem volna menni Madeirára. Hát az interneten láttam, hogy milyen szép, viszont össze kellett gyűjtenem a bátorságomat hozzá, hogy ide utazzunk, mert autót kell bérelni, messzebb is van egy kicsit, mint az eddigi úti céljaink, úgyhogy ezért most.
2: Mit éreztél akkor, amikor mondjuk leszállt a gép, és odaértetek a célra?
3: Megkönnyebbülést, mert ugye ez a világ egyik legveszélyesebb reptere, úgyhogy kicsit izgultam, hogy le tudunk-e szállni, vagy újra startol a gép, de végül is minden probléma nélkül leszálltunk. Mérnökök építették az óceán fölé a le- és felszálló pályát, ilyen rönkökön áll végül is, vagy oszlopokon, azért, mert egyszerűen nem volt annyi egyenes hely a szigeten, vagy sík terület a szigeten, hogy ezt meg tudják oldani máshogy, illetve a szelek is nagyon változóan fújnak, úgyhogy csak vadászpilóták, és csak olyanok, akik 100 plusz valahány órát gyakoroltak, repülhetnek ide. És télből mentünk, mi január végén, február elején voltunk, és ott meg sütött a nap, úgyhogy egy nagy felüdülés volt.
2: Madeira azonban nem csak a látvány miatt különleges, hanem azért is, mert az időjárás és a terepviszonyok szinte percenként változhatnak.
3: Hát igazából az örök tavasz szigetének nevezik Madeirát, viszont minden 4 évszakkal lehet találkozni egy nap alatt is akár, főleg, hogyha útra kell az ember. Mi a déli oldalon szálltunk meg, ott inkább napos volt, viszont ha elindultunk északfele, akkor azonnal jött az eső, a szél, 10 perc múlva újra ragyogott a nap, aztán egy kicsit mentünk, és akkor megint leszakadt az eső, úgyhogy az esőkabátnak mindig ott kell lennie a táskába. Mi autót béreltünk, ahogy olvasgattam a blogokon, utazási blogokon, ott mindenki ezt javasolta. Állítólag tömegközlekedéssel is meg lehet oldani, viszont nagyon-nagyon-nagyon körülményes. Mindenki szinte autót bérel, akinek van rá lehetősége, ez nem is drága, illetve hát mivel ez mindennapi dolog, ott nagyon gördülékenyen és könnyen megy.
2: És milyenek az utak? Mennyire lehet jól közlekedni?
3: A főutak azok nagyon jók, nagyon-nagyon sok az alagút bennük, végül is az egész sziget át van fúrva, ezzel megkönnyítve a közlekedést, mert hogyha fel kellene menni a hegyekre, akkor jóval többet kellene utazni, és viszont ha letérünk az utakról, a turisták által járt utakról, akkor találkozhatunk érdekes útviszonyokkal, még a főutak is fel, hogy nagyon kanyarognak, meg nagyon emelkednek, vagy lejtenek, viszont ezek a kisebb utak iszonyatosan szűkek, és beláthatatlanok, és göröngyösek, úgyhogy ott az ember imádkozik, hogy na jó, akkor csak most ne jöjjenek szembe, hogyha bemegyünk ebbe a kanyarba.
2: Flóra Floráék elsősorban nem városnézés miatt érkeztek Madeirára, sokkal inkább a sziget

0: Természete, a hegyi túraútvonalak és a híres levadák vonzották őket.
1: Első nap az egyik legnépszerűbb túraútvonalat jártuk be, hegyi túraútvonalat. Na, itt váltakozott azért az időjárás, amikor elindultunk, akkor 20 fok fölött ragyogott a nap, és nyilván ahogy egyre, de mindenhol így van, ahogy egyre feljebb jutottunk a hegycsúcs felé, úgy lett egyre szelesebb, de nem csak, hogy fújt a szél, hanem egyszer benne voltunk egy felhőbe, akkor az elment, akkor esett egy kicsit, akkor jött egy kis köd lejjebb, utána megint sütött a nap, egyébként elképesztő tájak vannak, és hát iszonyatosan szép volt, hogy egy magas hegyről látod az óceánt, a hegycsúcsokat, nagyon sokat változott ott is, egy táj volt, ahol nyilván kopár volt, volt valami kicsit így dzsungelesebb, úgyhogy itt jártunk, és utána elmentünk egy levadatúrára. Ugye Madeira híres a levadatúráiról, a levadák azok alapvetően vízgyűjtő rendszerek, amik a sziget északi csapadékosabb részéről viszik vagy szállítják a csapadékot délre, illetve oda, ahol van valamilyen fajta mezőgazdaság, és kevésbé csapadékos, és emellett vannak ilyen karbantartó utak. Ezekből lettek a túraútvonalak. És ezek a levadatúrák nagyon zöldek, nagyon burjánzanak. Annyi árnyalata van ott a zöldnek, hogy eszméletlen. A túrákra egyébként időpontot kell foglalni, és belépőjegyet kell váltani a portugál kormánynak a honlapján, és ott meg lehet tekinteni, hogy milyen szintűek a túrák. Vannak könnyűek, és vannak az egészen nehezek is, de ezt jelzik, illetve a hosszát is jelzik. Úgyhogy mindenki tud válogatni az interneten. Hát nekem a Fanal Forest, a Fanal erdő tetszett talán a legjobban, ami egy több száz éves babérerdő, az UNESCO világörökség részét képezi, és hát ott az uzmos babérfák között, ha leszáll a köd, akkor nagyon ilyen misztikus, boszorkányos, koboldos hangulat uralkodik, illetve tehenek is szabadon legelésznek. Amikor mi mentünk, akkor pont felszállt a köd, és kisütött a nap, de aztán hát szerintem egy 20 perc után visszaszállt a köd, és akkor mi is megnézhettük azt az igazi misztikus hangulatot, amit mindenki emleget. Itt sok a turista, úgyhogy azzal azért számolni kell, hogy nem egyedül lesztek ebbe az erdőbe. Egyébként pedig azt hiszem, hogy leginkább az óceánnak az a vad hullámzással nyűgözött le mindkettőnket, amit ott közel-távol nem lehet itt látni. Eléggé szeles idő is volt, és folyamatosan küldték a telefonunkra a figyelmeztetést, hogy ember életre veszélyes, ne menjünk a víz közelébe. A természetnek ez a puritán vad ereje, ez mind a kettőnket lenyűgözött.
0: A hegyi túrák és az erdők világa után Floráék Madeira nyugodtabb, városiasabb arcát is felfedezték.
1: Inkább a természetre koncentráltunk, de ettől függetlenül szántunk időt Funchalra is, a sziget fővárosára. Ugye itt született Cristiano Ronaldo is, akiről egyébként a repteret elnevezték. Funchalra szerintem nem kell annyira sok időt szánni, főleg lenne a város részére, mert ugye itt a piac, ami igazán turistás, illetve vannak a festett ajtók, de ez egy délelőtt mondjuk. És akkor fel lehet menni a Funchal fölötti hegyre, ahol el van temetve IV. Károly, az utolsó magyar király. Ez nagyon, nagyon szép templom, és a kilátás is gyönyörű, illetve alatta van a botanikus kert, ami viszont határozottan megér egy lassabb sétát. A botanikus kertben van egy kisebb, mondjuk úgy, hogy múzeumi negyed, illetve olyan, mintha több kontinensen sétálnánk egyszerre.
0: Madeira sokszor nem a kényelmes pihenésről szól. A változékony időjárás, a hegyi utak és a túrák miatt az embernek időnként a komfortzónájából is ki kell lépnie.
1: Hát az időjárás tekintetében volt, inkább a barátomnak Petinek volt kilépés a komfortzónából azzal, hogy ő vezetett szinte végig, és azért ahogy mondtam már, nagyon érdekes útviszonyok is tudnak lenni. Nekem inkább az időjárással, illetve a túrázással, amikor mentünk csak a hegynek fel, és még mindig csak fel, ott, ott voltak komfortzónán kívüli pillanatok, főleg, hogyha esetleg még esett az eső, vagy nagyon-nagyon fújt a szél. Inkább azt mondanám, hogy aktív pihenésre szántuk el magunkat, de direkt így is kerestünk, mert lehet, hogy én szeretek passzívan pihenni, viszont Peti az nem az az ember, aki szeret ülni és nézni a tengert, úgyhogy kerestünk egy kompromisszumot, és ezért döntöttünk végül is Madeira mellett.
0: Az élmények mellett természetesen az sem mindegy, mikor érdemes útnak indulni, és mennyi idő kell ahhoz, hogy igazán fel lehessen fedezni a szigetet.
1: Elvileg mi szezonon kívül voltunk, ettől függetlenül voltak turisták rajtunk kívül, viszont azzal számolni kell, hogy mondjuk a virágok nem virágoznak éppen, vagy hogy egy icipicit talán melegebb van május fele, szóval, hogy ha valaki fürdeni akar egész nap, akkor nem biztos, hogy a január, viszont hogyha kerülni akarja a tömeget, akkor nyugodtan. Talán az éttermekben lehetett látni esténként, hogy kevesebben vannak, de az ilyen túra útvonalak kezdeténél ott nagyon-nagyon sok autó parkolt mindig. És nyilván ez függ a túraútvonalnak a népszerűségétől, hogy mennyire tömött, mert hogyha hosszú, akkor ez a sok autónyi ember, akkor el tud szépen oszlani.
0: Mennyi napra érdemes elmenni?
1: Szerintem 5 napnál kevesebbre nem, főleg akkor, hogyha az ember túrázni szeretne. Nyilván, hogyha a fő látnivalókat szeretné megnézni, akkor az erre elég, de hogyha nagyon sok szép túraútvonal van, és hogyha többet is szeretne, akkor muszáj kicsit hosszabb időre menni, vagy kétszer menni. Egyébként én amondó vagyok, hogy ezek a fő turista látványosságok akár kis hagyhatóak. Nyilván, hogyha először megy oda, az ember megnézi, de még egyszer én nem nézném meg őket.
0: Egy utazás hangulatához azonban nem csak a tájak, hanem a helyi ízek és az ott élők hozzáállása is sokat hozzátesz.
1: Főleg halat fogyasztanak, illetve nagyon sok különleges gyümölcsük van nekik, amiket fogyasztanak. Keresztezik mondjuk az ananászt és a banánt, de nagyon sok banánt termelnek, ami egyébként tényleg jobb, mint az itthoni bolti. A központi piacon Funchalba az alsó szinten nagyon-nagyon szépen fel vannak díszítve ezek a gyümölcsös standok, viszont az árak is sokkal magasabbak, mint bárhol máshol, érdemesebb vagy az út szélén, vagy a boltba keresni ezeket a gyümölcsöket, és nem az első végülis turista csapdánál.
0: És milyenek ott az emberek? Milyen a vendégszeretet?
1: Hát, megcsinálják a dolgokat, aztán kész. Nem gondolják túl a dolgokat. Tehát kiszolgálnak, aztán jól van. Nem azt mondom, hogy ez a legvendégszeretőbb hely, ahol jártam, de nem is a legbunkóbbak. Maga a város, ahol voltunk, az nem is egy kis falusi vendéglátásról van szó. Airbnb-n foglaltam, például a házigazdával nem találkoztunk, de ez most már ugye egy bevett szokás. Üzenetben nagyon kedves volt, és mindig állt a szolgálatunkra, de vendéglátósokon kívül nem találkoztunk senkivel.
0: Floráig végül élményekkel telve tértek haza Madeiráról, Flora pedig azt is elárulta, kinek ajánlja igazán a szigetet.
1: Hát nagyjából megfelelt az elvárásaimnak, én egy nagyon zöld, burjánzó, vulkanikus szigetet képzeltem el rengeteg vízeséssel, szép túrahelyekkel, és ezt végül is hozta, úgyhogy elégedetten távoztunk. Azért pici babával nem biztos, hogy ajánlanám a túraútvonalakat, kivéve ugye, hogyha a szülő magára tudja kötni, és jó kondiba van, de egyébként pároknak és egyedülállóknak is, vagy baráti társaságoknak is ajánlom. A réteges öltözetet az semmiképp ne hagyjuk otthon, beleértve ebbe egy vízálló túrabakancsot, főleg, hogyha túrázni szeretnénk, az esőkabátot, a széldzsekit, de hogyha fürdeni szeretnénk, akkor a fürdőruhát is el kell tenni. Úgyhogy, ha valaki szeret fapadossal repülni és hátizsákkal utazni, annak nagyon-nagyon össze kell szednie magát, hogy ez sikerüljön. Nem vagyok benne biztos, hogy tud sikerülni, de mindenkinek hajrá. Ha valaki szereti a változatosságot, szereti, hogyha kiléptetik a komfortzónájából, legyen szó akár az időjárásról, vagy nem szereti, de megpróbálná, hogy milyen az, akkor az látogasson el Madeirára.
0: Tisztelt hallgatóink, az iránytűt hallották. Az adás hangtechnikusa Györkös Gorán, szerkesztője Ftycsár Inez volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Műsorunkkal egy hét múlva jelentkezünk ismét a viszonthallásra.
2: Ilyen.
3: Ilyen.
2: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
3: A Újra Vidéki Magyar Rádióban.

Közös döntés alapján távozik a Loop Színházi Társulás készülő Emberek, Helyek és Dolgok című előadásának próba folyamatából Molnár Áron. A társulat közleménye szerint a színész az elmúlt évek rendkívül intenzív szakmai és közéleti terhelése miatt úgy döntött, hogy egészsége és mentális állapota megőrzése érdekében pihenésre és regenerációra van szüksége. Közös közleményben tudatta tehát Molnár Áron és a Loop Színházi Társulás, hogy a színész közös döntés alapján távozik a készülő Emberek, Helyek és Dolgok című eladás próba folyamatából. A színész egészség és mentális állapota megőrzése érdekében hozta meg a döntést. Az elmúlt évek rendkívül intenzív szakma és közéleti terhelése, valamint a folyamatos fizikai és lelki igénybevétel következtében Áron számára most elengedhetetlenné vált a pihenés és a regeneráció, írják. A közlemény hangsúlyozza, hogy a döntést hosszú mérlegelés előzte meg, és a társulat, valamint az alkotók teljes támogatásukkal állnak Molnár Áron mellett. Színész fontosnak nevezte, hogy a színházi szakmában is természetes legyen beszélni a kimerültségről és az önmagukra való odafigyelés szükségességéről. Mint fogalmazott, a kulturális közegben sokszor még mindig a majd megoldjuk és a bírni kell szemlélete őrlődik generációról generációra, miközben a mentális és fizikai terhelés komoly következményekkel járhat. A Loop Színházi Társulás kiemelte, hogy számokra különösen fontos, hogy olyan alkotói közegben dolgozzanak, ahol nem csak az előadások, hanem az emberek is számítanak. Hozzátették, sajnálják, hogy ebben a munkában most nem dolgozhatnak együtt Molnár Áronnal, ugyanakkor hálásak a közös munkákért, valamint a színész őszinteségért és bizalmáért. A társulat közlése szerint az Emberek, Helyek és Dolgok próba folyamata a tervek szerint folytatódik, a további előadásaikat és műsorokat pedig nem érinti változás. Az új szereplőről hamarosan további tájékoztatást ígérnek. Hát igen, kiégés akár a színházi szakmában is lehet, úgyhogy néha azért erre is oda kell figyelni. Mi pedig megyünk tovább Crybaby-vel, megjön majd Karamell is.

0: Tini Express. Tini Express.
1: Tini Express.
2: Kedden
0: 17 órakor.
2: Biztos. Biztos?
0: 100%.
3: Amikor megérkeztünk, megnéztük a kecsketemplomot, a tűztornyot és a Széchenyi kastélyt, ami nagyon szép volt.
4: Nekem nagyon tetszett a város, a kis utcái és a tűztorony is nagyon szép volt.
5: A leghűségesebb városba kalauzolunk el benneteket. Nemrég a Göntérházi kétnyelvű általános iskola tanulói kirándultak Sopronba. A város látnivalóiról Ajsa és Leona mesél. Fedezzétek fel velük Sopront!

11:52 perc a pontos idő. Ez a Moravidéki Magyar Rádió és a délelőtti csapat pedig búcsút vesz önöktől. Köszönjük az eddigi figyelmüket. Király Tomi volt a hangtechnikus, a zenéket Király Baglárka válogatta, a híreket pedig Faris Doris szerkesztette. És Doris hamarosan ugye még érkezik, hiszen várja majd önöket a Déli Krónika, és utána pedig a délutáni műsor Göncz Tamarával. Úgyhogy mindenképp maradjanak az MMR-rel, és ha tehetik, akkor továbbra is jó rádiózást kívánunk önöknek, meg persze szép délutát, és hát a délután is tartalmas lesz az MMR-en, úgyhogy a délutáni csapat számít a figyelmükre, legyenek velük!

ismét kaphatók a népszerű úszóbérletek a Lendvai termálfürdőbe. 8 medence, 5 csúszda és strandröplabdapálya várja a látogatókat egész nyáron. Havi, 3 havi, féléves és éves bérletek közül választhat. Május végéig 10% kedvezmény jár minden bérletre. További információ a plusz 386-2-577-44-60-as telefonszámon, vagy a www.termekkötőjellendava.si oldalon. Lendvai termálfürdő. Élmény minden korosztálynak.

0: édes volt.
1: No, melyik lány Ajka volt olyan édes?
2: Jaj, hát melyiké? A mézes palacsinta kapszán volt olyan mézédes.
1: Á, hát hol ettél palacsintát?
2: Mondtam már, hogy kapcán. A mézes napon. Jaj, meg azok az omlós mézes szárnyak csak úgy olvadtak a számban.
1: Na jó, te ezen a mézes napon csak ettél?
2: Dehogy! Úgy roptam a táncot, hogy majdnem elvásott a cipőm talpa. És az fix, hogy idén is fogok táncolni.
1: No csak, lesz zene is!
2: Mi az, hogy?
3: Csebilice, csebilice, száj majeste prijatelice.
2: A Misteri húzza a talpalávalót, és még a gyerekekről is gondoskodnak, hogy én nyugodtan táncolhassak.
1: Tudod mit? Megmondom a páromnak, hogy idén mi is menjünk el kapcára, és elvisszük a gyerekeket is. Mikor is lesz a mézes nap?
2: Május 30-án, 16 órától.
1: Rendben. Találkozunk a harmadik mézes

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Király Tomi. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat, ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: A koalíció ma megkezdi a tárgyalásokat az új kormány személyi struktúrájáról.
1: A holnapi rendkívüli ülésen a képviselők megvitatják a parlamenti vizsgálatról szóló törvényjavaslatot is.
2: Szlovénia szerte vasárnapig tart a nemzetközi testmozgás hete.
1: A hétvégén Belgrádban tüntettek előrehozott választásokat, és Alekszandar Vučić, szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelve.
2: A szlovén jégkorong csapat újabb esélyt kap az elit csoportban maradásért. Olaszország ellen elég az egy pont is.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: A koalíció ma megkezdi a tárgyalásokat az új kormány személyi struktúrájáról, miután Janez Jánosa, az SZDSZ vezetője, kormányfőnek lett megválasztva. Jánosának a megválasztását követő 15 napon belül be kell nyújtania a miniszterjelöltek listáját az országgyűlésnek, és minden egyes jelöltséget külön indokolni is kell. A kormányzati törvény szerint Jánosa miniszteri csapata 15 tagból áll majd.
1: A leendő kormánypartnerek még nem mutatták be a nyilvánosságnak a személyi struktúrát, de Jánosa bejelentette, hogy ma megkezdi a tárgyalásokat. Arra számít, hogy a kormány legkésőbb 2 héten belül leteszi az esküt. Ha az SZDSZ vezetője betartja ezt a határidőt, akkor még ezen a héten benyújthatja a jelöltek listáját az országgyűlésnek. A jelölteknek legkorábban 3 és legkésőbb 7 nappal a jelölési javaslat benyújtása után kell megjelenniük az illetékes bizottságok előtt.
0: A holnapi rendkívüli ülésen a parlament rövidített eljárásban tárgyalja az SZDSZ, a Demokraták, az NSZI, az SLS és a Fókusz által készített titkos sírok áldozatainak temetéséről és megemlékezéséről szóló törvényjavaslatot. Javasolják, hogy május 17-ét ismét nyilvánítsák a kommunista erőszak áldozatainak nemzeti emléknapjává.
1: Ezt a napot már 2022. májusában, az akkori Jánosa kormány idején hozták létre, de egy évvel később Robert Golob kormánya alatt az emléknapot eltörölték. A Gibanye Svoboda és a Levica ezzel szemben azzal vádolja a törvényjavaslat támogatóit, hogy politikai célokra használják fel az áldozatokat és megosztják az embereket. Emlékeztettek azonban arra, hogy a múltban már történtek erőfeszítések erre, és hogy már 2 törvény is létezik ezen a területen. Mielőtt a rendkívüli ülésszakon tárgyalnák, a törvényjavaslat ma a Védelmi Bizottság elé kerül.
0: A holnapi rendkívüli ülésen a képviselők megvitatják a parlamenti vizsgálatról szóló törvényjavaslatot is, amelyet az SZDSZ, valamint az NSZI, az SLS és a Fókusz képviselői készítettek. A törvényjavaslat bírói védelmet vezet be a parlamenti vizsgálati eljárásba, lehetővé téve a közigazgatási perben való keresett indítást. Ugyanakkor korlátozza a vizsgálatot elrendelő törvény alkotmánybíróság előtti megtámadásának lehetőségét.
1: A törvényjavaslat szerint a parlament nem rendelhetne el vizsgálatot ugyanabban az ügyben, amelyben már elfogadott egy zárójelentést. A javaslattevők úgy vélik, hogy a jelenlegi szabályozás túlzottan és aránytalanul beavatkozik a parlamenti vizsgálat hatékonyságába. A Gibanye Svoboda időközben számos módosító indítványt nyújtott be a javasolt módosításhoz. Azt javasolják, hogy több kulcsfontosságú megoldást töröljenek a javasolt módosításból.
0: Szlovénia szerte vasárnapig tart a Nemzetközi Testmozgás Hete, amelynek szervezői a rendszeres testmozgás fontosságára kívánják felhívni a figyelmet az egészség és a jólét szempontjából. Az Országos Közegészségügyi Intézet hangsúlyozza, hogy a test mozgásra teremtetett, ezért fontos, hogy a testmozgás az egész élet részévé váljon.
1: A testmozgás hete keretében számos ingyenes rendezvényt szerveznek minden generáció számára Szlovénia szerte. Különböző helyszíneken lehet részt venni, gyaloglásteszteken, túrákon vagy időseknek szóló tornákon. Az intézet hangsúlyozta, hogy a tavaszi napok jó lehetőséget kínálnak arra, hogy több testmozgást végezzünk a szabadban. Már az olyan egyszerű tevékenységek is, mint a gyaloglás, a kerékpározás vagy a gyerekekkel való játék jelentősen hozzájárulhat a jobb közérzethez, a stressz csökkentéséhez és a mindennapi életben a több energiához.
0: És most külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. Mától új szabályok szerint dolgozhatnak az újságírók a magyar parlament épületében. Az országgyűlés vezetése több ponton is bővíti a sajtó mozgásterét, de bizonyos korlátozások továbbra is érvényben maradnak.
1: Ennek részeként az újságírók a jövőben nem csak a kék társalgóban, hanem a kupolateremben, a főlépcsőházban és a piros társalgó kijelölt részén is dolgozhatnak majd. A fényképészek számára is változnak a lehetőségek. A plenáris ülésterem földszintjén kijelölt páholyok hátsó soraiból készíthetnek képeket úgy, hogy az ne zavarja a vendégeket. Bizonyos szabályok ugyanakkor nem változnak. Az ülésteremben továbbra sem lehet videófelvételt készíteni, és az újságírók az ülésterem folyosóit sem használhatják.
0: A szerb főváros egyik legfontosabb csomópontján, a Szlávia téren szombaton több tízezren gyűltek össze előrehozott választásokat, és Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelve. A tüntetés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatalok csoportjai csaptak össze a rendőrökkel.
1: Alekszandar Vučić szerint egyesek eurómilliárdokat fordítottak arra, hogy meggyengítsék Szerbiát. Pénz áramlott a médiába, civil szervezetekhez és az utcákon is osztogatták. A szerb elnök a hétvégi kormányellenes tüntetések és belgrádi összecsapások után élesen bírálta az ellenzéket. Visszautasította a provokátorokról szóló állításokat, és azt mondta, az ország sikeresen visszaverte a kívülről támogatott támadást. Alekszandar Vučić szerb elnök vasárnap hajnalban megérkezett Kínába, ahol május 29-éig tesz hivatalos látogatást Xi Jinping kínai elnök meghívására, számolt be a Novosti.rs.
0: Az Egyesült Királyság, Franciaország, Spanyolország, Olaszország és Kanada akadályozta azt a javaslatot, hogy a NATO tagállamai évente GDP-jük 0,25%-át különítsék el katonai segélyre Ukrajnának, írja The Telegraph. Mark Rutte, a NATO főtitkára kijelentette, hogy a tervet nem hajtják végre, mivel nem kapott elegendő támogatást.
1: Hozzátette, reméli, hogy a javaslatot ratifikálni tudja a közelgő éves szövetségi csúcstalálkozón Ankarában. Az újság forrásai szerint legalább 7 NATO tagállam, amelyek már most is GDP-jük több mint 0,25%-át költik Ukrajna katonai segélyeire, kifejezte támogatását a terv iránt. A szövetség által elfogadott javaslatokhoz azonban minden tagállam egyhangú támogatása szükséges. A kiadvány hozzátette, hogy az Egyesült Királyság Ukrajna támogatására irányuló katonai hozzájárulásának mértéke a harmadik legnagyobb az Egyesült Államok és Németország után.
2: Sport.
0: A döntőmérkőzést játssza az elit csoportba szóló bennmaradásért ma a szlovén férfi jégkorong válogatott a Svájcban rendezendő világbajnokságon. Ed Terglau csapatának egy pontra van szüksége Olaszország ellen, hogy a jövőben is a legjobbak között játszhasson. Az összecsapás 20 óra 20 perckor veszi kezdetét. A Radomlje Medex női foci csapat nyert a Muranona ellen a foci bajnokság utolsó fordulójában. A muraszombati Fácánkertben 0-2 lett az eredmény. A muraszombati csapat a vereség ellenére 71 pontot gyűjtött 28 forduló alatt, a Radomlje a második 66 pontjával. A Krimmerkátor női kézilabda csapat elhódította mindkét magas rangú címet. A kupa cím után tegnap a Ljubljana ellen tudtak győzni 36-20-ra, és hazavihették a 30. serleget is. Tinkáráko Gausek 8-szor talált az ellenfél kapujába.
1: Időjárás. Délután is jobbára napos időre kell számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 32 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Esték Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Gorenszkói pálya forgalma Náklói és Vodice között a főváros irányában. A tengermelléki strádán Kozárje és Dragomerje, valamint Unec és Posztolyna között Kopper felé, továbbá Studenec és Posztolyna között Ljubljana irányában. A Steyr pályán Vránszka előtt akadozik a forgalom Maribor felé.
0: Déli kronikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszöntve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk Önöktől Király Tomi délelőtti hangtechnikus és Farics Doris hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást, Göncz Tamara műsorvezető és Györkös Gorán délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép a napjuk, a viszonthallásra!
3: Muravidéki Magyar Rádió. Régióban az első. Hit it. go. It ain't no country club either.

Love is in the Air, John Paul Young dalát hallhattuk az imént, és köszöntjük a hallgatókat, most már a délutáni csapat nevében. Ez itt továbbra is a Muravidéki Magyar Rádió, hétfő van, május 25-e, és egy perccel vagyunk fél egy után, lassan ebből lesz már kettő is. Na, odakint gyönyörű szépen süt a nap ezen a csodás hétfő délutánon, de azért ilyen időjárásban érdemes odafigyelni arra, hogy természetesen védjük a bőrünket, és hogy fogyasszunk elegendő mennyiségű folyadékot, mert ugye senkinek sem kedvező az, hogyha majd ki kell hívni a mentősöket, hogyha esetleg valakinek túlságosan megárt a meleg, ugye nagyon gyorsan el tudunk ilyenkor feledkezni magunkról, ez ugye nem titok, úgyhogy ügyeljenek a saját egészségükre ebben a melegben, fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet, és hogyha lehet, akkor inkább tartózkodjanak bent, ugye nem kint ezen az erős napon. Ha pedig mégis kimennek a napra, akkor ugye ügyeljenek a bőrük biztonságára is, és használjanak napkrémet. Na de, hogyha pedig otthon maradnak és maradnak velünk, akkor Muravidéki Magyar Rádióban továbbra is szólni fognak a jobbnál jobb muzsikák, amiket egyébként ma Király Boglárka készített, a zenei szerkesztő, ugyanis ő a mai délután folyamán. A hangtechnikus kollégát a stúdióban nem más, mint Györkös Gorán, a délutáni hírszerkesztő Oleti Zsuzsanna, a műsorvezető pedig Gönc Tamara. Mi leszünk itt önökkel egészen este 7 óráig, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz a folytatásban is Muravidéki Magyar Rádiót hallgatni. Na meg, hogyha a délutáni csapatért nem is, akkor ugye a jobbnál jobb zenékért és a jobbnál jobb műsorokért, ugyanis ma ajánlunk rengeteg programot, amire el lehet látogatni, ugye főleg ilyen szép időjárásban, amikor nem esik az eső, és adott az idő arra, hogy esetleg elmenjünk egy-egy érdekes, ígéretes programra. Na de ennyi egyenlőre, elég a beszédből, adjuk át inkább a terepet a zenének, ugyanis, ahogy már említettük, rengeteg jó zene vár ránk is, önökre is. Anitától fog szólni hamarosan a Miért vársz, és ahogy ezt már önök is sejthetik, pontban egy órakor mi is majd friss információkkal várjuk önöket, átnézzük az időjárás jelentést, a hazai időjárás jelentést, a magyarországit, és természetesen az útviszonyokat is, úgyhogy érdemes lesz pontban egy órakor Muravidéki Magyar Rádiót hallgatni.

0: a legváltozatosabb magyar zenék.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban. Időjárás.
2: Május 25-e van, hétfő, 13 óra hajszál, pontosan ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, önök pedig a friss időjárás jelentést hallhatják, elsőként ugyebár Szlovéniára vonatkozóan. Ma délután többnyire napos idő várható, változóan felhőzettel. A napi maximum hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Holnap többnyire derült időnk lesz, a reggeli minimum hőmérséklet 11 és 17 fok között, a napi maximum hőmérséklet pedig 28 és 33 fok között várható. Szerdán eleinte meglehetősen derült lesz az ég felettünk, de a nap közepén és délután Szlovénia belsejében helyi záporok, zivatarok várhatók. Csütörtökön napos időre vannak kilátások, vagy illetve van kilátás, különösen a hegyvidéki régióban délután zápor vagy vihar is előfordulhat. A szél keletről fúj, a tenger melléken pedig gyenge lesz a bóra. A belső területeken pedig kissé hűvösebb is lesz. És akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket. Lendva 28 fokos, Muraszombat és Maribor szintén 28 fokosak, Celje 29, Novomesto 28, Ljubljana 27, Koper 30, Kredarica pedig 11. És akkor lássuk Magyarország időjárás jelentését. Ma sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők lehetnek az égen, és néhol záporeső sem kizárt. Aztán a holnapi nap folyamán általában felhőtlen vagy derült napos száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Szerdán általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet. A gomoly felhők a délutáni, illetve esti órákban a délnyugati és északkeleti országrészben jobban össze is állhatnak. Csütörtökön pedig általában derült vagy gyengén fátyol felhős napos idő várható, viszont északkeleten, keleten gomoly felhők is képződhetnek. Csapadék pedig nem lesz. És akkor lássuk még a magyarországi hőmérsékleteket is. Lenti 29 fokos, Zalaegerszeg és Nagykanizsa szintén 29 fokosak, Szentgotthárdon és Szombathelyen is 29 fokot mérnek jelenleg, Budapest pedig 31 fokos. Ami pedig az orvos meteorológiát illeti, fronthatás ma nem terheli szervezetünket, de a késő tavaszi időpont ellenére magas lesz az UV-sugárzás, úgyhogy érdemes figyelmet szentelni a bőrünk védelmének is. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a helyzet az utakon.
0: Közlekedési hírek.
2: Moravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról. Gépjármű meghibásodása miatt akadozik a forgalom a Steyr autópályán, a Drámlya kijárat előtt Maribor felé, és a Podravina autópályán Hajdina és Drazsenci között Ptúj felé. Aztán áll a forgalom a Gorenszkói autópályán, a Náklói és Vodica csomópontok közötti egyes szakaszokon a főváros felé, valamint a Ljubljanai nyugati elkerülő úton Koszezei és Kozárje között Brézovica felé. A tengermelléki autópályán Kozárje és Dragomer között felé, Unce és Posztolna között Koper felé, valamint Rezdertó és Posztolna között Ljubljana felé találkozhatnak út fennakadásokkal. A Steyr autópályán is lehet találkozni forgalmi dugókkal Zadobrova és Sneberje között Celje felé, valamint a Locsica alagút és a Vránszka elágazás között Maribor felé. Továbbá az utakon is bőven lehet találkozni úti fennakadásokkal, illetve forgalmi dugókkal. A Lucia Strunján, Smárje Koper, Leszce Bled, Bohinska Béla, Bled utakon. Úgyhogy ha arra felé tartanak, akkor vezessenek óvatosan és természetesen körültekintően. Fontos pedig még megemlíteni, hogy több helyen munkálatok is vannak, ezért ugye ajánlott, főleg ott is fokozott figyelemmel közlekedni és betartani a szabályokat. És ha már szabályok, ami a rendőröket illeti, ma a Gornya-Radgonai rendőrállomás körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy másút nem kell figyelemmel kísérni ugyebár a helyzetet az utakon, úgyhogy bármerre is viszi önöket az útjuk, tartsák be a szabályokat, vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően, nem csak saját maguk érdekében, hanem mások érdekében is, akik az utakon vannak. Balesetmentes közlekedést és szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.
0: tájékoztat
3: és szórakoztat.
0: Muravidéki Magyar Rádió. Horizont.
4: Kicsi, a többi mellett szinte jelentéktelennek tűnő plakát hirdeti Böröcz Nándor Neander Akriltulok és Filc Bölény című kiállítását a Lendvai Színház ajtaján. Pedig az épület előterének jobb szárnyában ritka érdekes tárlat látható, amelyen a látogató érzékszerveit több különböző inger is éri. Mindenről a Horizont kett délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásában hallhatnak. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.
2: Mindjárt érkezik önökhöz a Bagosi Brothers Company Csendes vizeken című dala, és természetesen negyedkor a mai aréna adása. Úgyhogy ha érteklik önöket a legfrissebb sporthírek, akkor mindenképpen érdemes lesz a Muravidéki Magyar Rádióval tartani, ismételten 13:30-kor, és meghallgatni a mai arénát. Addig is viszont rengeteg jó zene is várja majd önöket, úgyhogy hallgassanak a folytatásban is MMR-t.

még a váram, és nincsen benne semmi, csak az, hogy nekem menni kellene. Így hát megyek én is, bajban, rosszban én is, a szereposztásnál csak első lehetek. Telnek, hullnak az évek, a barátokból testvérek lesznek. Minden este, de már dolgos a kéz és a munka emény.

0: Tini Express.
1: Tini Express.
2: Tini Express.
3: Kedden
1: 17 órakor.
3: Biztos. Biztos?
1: 100%.
4: Amikor megérkeztünk, megnéztük a kecsketemplomot, a tűztornyot és a Széchenyi kastélyt, ami nagyon szép volt.
5: Nekem nagyon tetszett a város, a kis utcái és a tűztorony is nagyon szép volt.
6: A leghűségesebb városba kalauzolunk el benneteket. Nemrég a Göntérházi kétnyelvű általános iskola tanulói kirándultak Sopronba. A város látnivalóiról Ajsa és Leona mesél. Fedezzétek fel velük Sopront!

0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: A Primorje és a Nafta csap össze az utolsó élvonal. A Primorje és a Nafta csap össze az utolsó élvonalbeli helyért. Az osztályozó

0: Aztán az első fél időben, amikor a Trignapnak volt egy-két komolyabb támadása, azt jól kezeltük, nem kaptunk belőle gólt, majd a legjobb pillanatban, utolsó 10 perc elején megszereztük a vezetést, és ott úgy tűnt, hogy meg lehet a bajnoki cím, aztán sajnos egy kontrából igazoltak.
1: Tudták a mérkőzés közben, hogy a Brynje megszerezte a vezetést?
0: Nem figyeltünk rá, mert azzal tisztában voltunk, hogy igazából, ha ott a Brynje nyer, akkor nekünk itt csak a győzelem jó. Ugye bármi más eredmény a másik mérkőzésen az a mi feljutásunkat, vagy mi bajnoki címünket eredményezte volna. Így nem volt különösebb értelme azzal foglalkozni, hogy mi történik. Ez egy olyan bajnokság volt, mint Angliában és Spanyolországban, amikor két top csapat megy az utolsó fordulóig a bajnoki címért. Ráadásul ugyanannyi pontot gyűjtöttünk, tehát itt tényleg egy hajszál híja volt az egésznek. Úgyhogy én le a kalappal a srácokat, tényleg ez egy nem mindennapi teljesítmény. Az egy külön kuriózuma ennek az idei szezonnak, hogy ez sem volt elég a bajnoki címhez.
2: Két fordulóval a másodosztály vége előtt még úgy tűnt, eldőlt az első helyet folytatott harc, hiszen a Nafta 5 ponttal vezette a tabellát. Ez azonban végül nem volt elég az első osztályba jutáshoz. A lendvajak az utolsó két fordulóban csak egy pontot szereztek. Kikapta a Grosopje-ban, hazai pályán pedig nem tudták legyőzni a Triglav Krajnt. A Nafta az utolsó fordulóban elveszítette az első helyet, Amadé Marosa pedig lemaradta a gólkirály címről. A hajrában utolérte Murat Bajraj. A beltinci csatára az Illíria ellen kétszer is betalált, így megszerezte a gólkirály címet. Az osztályozóról Bozsik József osztotta meg gondolatait rádiónkkal.
0: Ott abszolút a Primorien lesz a nyomás, ők az első osztályú csapat, van 180 percünk, hogy kiharcoljuk elnök a feljutást. Én azt gondolom, hogy jó esélyünk van rá, ezt már a kupamérkőzéseken bizonyítottuk, hogy első osztályú szinten tudunk futballozni, ugye abszolút nem félünk ettől. Megyünk az utolsó pillanatig, küzdeni fogunk azért, hogy meglegyen a feljutás. Most azt kell bebizonyítanunk, hogy olyan erősek vagyunk, mint amilyennek én gondolom ezt a csapatot, és ebből is fel tudunk állni.
2: A Primorje számára már egy ideje biztos volt, hogy osztályozó vár rá. Az első ligás csapat a most lezárult bajnokságban idegenben egyszer sem tudott nyerni. Toncsi Zsolgár, a Primorje vezetőedzője a Nözösze honlapjának elmondta, felelősségteljesebb játékot szeretne látni a pálya utolsó harmadában, amikor náluk van a labda. Jobb támadó játékra van szükségünk, tette hozzá. Az edző arra számít, többet birtokolják majd a labdát a Nafta ellen, és támadásban is több lehetőséget alakítanak ki. Ezeken szeretnénk javítani, nyilatkozta Zsolgár. Csapata nem túl jó előjelekkel várja az osztályozót. A bajnokság zárásaként otthon kikaptak a Celjétől. A címvédő már az első fél időben 4 gólt szerzett. A Primorje és a Nafta futballistái tavaly áprilisban találkoztak utoljára egymással, akkor még az első osztályban. Az összecsapás Ajdovscsinán döntetlennel zárult, akár csak az azt megelőző két találkozó. A Nafta két utánpótlás csapatának játékosai szombaton megkapták a bajnoknak járó kupát. Az U15-ös és U17-es gárda magabiztosan 12 pont előnnyel nyerte meg a másodosztály keleti csoportját. A két korosztály külön értékelésében is a Nafta lett a bajnok. Az U15 1 ponttal, az U17 10 ponttal vert a második helyezett Rudárt, illetve Körskoposzávjét. Az utolsó fordulóban az ezüstérmes Körskoposzávje volt a vendég szombaton a Lendvai Futballakadémián, amely mindkét mérkőzést megnyerte. 1-2 lett a végeredmény az U15-ösök találkozóján, 2-4 pedig az U17-esek összecsapásán. A vereség nem izgatta túlságosan a bajnok Lendvai csapatot. Szombaton az ünneplés volt az előtérben. Szabó Jó Zétény és Varga Dávid nyilatkozott az U15-ösöktől.
3: Nekem nagyon jó érzés volt, hiszen ez volt életem első ilyen kupagyőzelm, úgyhogy nagyon örülök neki.
4: Kemény szezon volt, egy kicsit rosszabbul sikerült a kezdés, aztán ahogy jöttek a mérkőzések, egyre jobb formába lendültetek. Ugye mi volt a kulcsa a sikernek a végén?
3: Összeszoktunk, és így nagyon jó szezon tudtunk zárni, és meg tudtuk nyerni a bajnokságot. Rengeteg önbizalmat sikerült szerezni, hiszen edzettem külön is rengeteget, és így feljönni tudtam. a Velenje elleni nagyon emlékezetes volt, az itthoni mérkőzés a Körcsök ellen is, a téli

0: pihenő után az is nagyon emlékezetes volt. Nekem ez volt a kettő. Hát itt rengeteget kellett védekezni, és...
1: És ezeken a mérkőzéseken akkor sikerült úgy szerepelnetek, hogy fontos pontokat szereztetek.
0: Igen, ez igaz.
1: Kapitány, egy mondat, milyen volt felemelni most ezt a kupát, így mindenki előtt, hazai szurkolók, szülők, Gorgone szurkoló csoport tagjai is itt voltak.
2: Hát igen, tudtuk ma a szezon elejétől fogva, hogy ez a célunk, és szerencsére sikerült. A szezon nem úgy kezdődött, ahogy reméltük volna, de a csapat össze tudott szokni, nagyon keményen megdolgoztunk érte, és most ez a jutalom.
1: Így ma kicsit már könnyen volt játszani, így a utolsó mérkőzést, ugye te nem lépti pályára, de amúgy a csapattársait, amikor már lényegében mindegy volt.
2: Szerintem biztos könnyebben játszottak nyomás nélkül, kaptak azok is játékidőt, akik sokszor nem kaptak, és szerintem ezt az egész csapat megérdemelte.
1: Magáról a fiúkról mi a véleményed, mint csapatkapitány, milyen jó csapat állt össze így a szezonban?
2: Hát én nagyon büszke vagyok a fiúkra, nem mindenki bírná ezt a strapát tartani egész szezonban, de mi tartottuk, és nagyon keményen dolgoztunk mindannyian, és ez lett a jutalom, ahogy már mondtam.
1: Volt nyomás rajtatok, éreztétek, hogy milyen fontos cél előtt álltok?
2: Szezon elején biztos volt egy nyomás, meg amikor azokat a fontos pontokat hazahoztuk, volt az a nagy öröm, hogy jó, most lehet kicsit levegőzni, de itt most már vége felé nem volt akkora.
1: Várod az első osztályt?
2: Igen, várom, tavaly kiestünk sajnos, de szerintem most a jövő szezonban lehet ezen változtatni.
3: Az U17-es bajnokcsapattól Szegedi Szilárdot és Göncz Márkot hallják.
4: Nagyon örülök ennek az egésznek, mert ugye jövőre így az első ligában fogunk szerepelni, és ez nagyon fontos az egész csapatnak is, és igen.
1: Milyen szezon volt tehát, hogyan összegezni így pár mondatban ezt az idényt?
4: Hát voltak hullámok, de szerintem most vagyunk a csúcson. Én szerintem.
1: Tehát elég hamar is akkor megnyerték a bajnokságot.
4: Igen, igen, és nagyon gyorsan eldőlt az egész bajnokság, hogy megnyertük, és ennek nagyon örülök.
1: Mikor érkezett a NAFTA-hoz, mióta van?
4: Most lett egy éve. Nagyon könnyen beilleszkedtem, nagyon jó volt a társaság, meg az edzők nagyon, nagyon könnyen befogadtak.
1: Tehát marad ebben a csapatban, igen, 17-ben még
4: igen,
1: akkor?
4: Igen, úgy tervezem, hogy itt maradok, és ennek nagyon fogok örülni, mert nagyon jó kis közösség van itt meg. Nagyon jó csapat ez.
1: Egy évben belül akkor a következő kihívás, a következő lépcsőfok a szlovén első osztály.
4: Így van, és megpróbálunk benn maradni.
5: Hát szerintem sokat törekedtünk, hogy a szezont végig játszottuk, és csak kettő veszteséggel értük a végét, és az első ligába folytatást oda is kér, fogunk törekedni, hogy minél jobban fogunk játszani. Szerintem mindenki törekedett az edzéseken, 100%-ot adott magától mindegyik játékos, úgyhogy az individuál, de majd is a csapat összetartása is sokat segített.
1: Te maradsz az U17-ben, vagy hogy van a helyzet?
5: Én maradok, igen.
1: Tehát akkor biztosan első osztály az U17-tel?
5: Igen, folytatom a U17-es csoportnál, első ligában, majd...
1: És gondolom, hosszú távon az a cél, hogy akkor U19, és akkor felnőtt csapat.
5: Az lenne a cél, igen.
3: A NAFTA U19-es csapata a második helyen fejezte be a másodosztályt. Az utolsó körben 0-0-át játszottak az ifisták a bajnok Beltincivel. Az egy ponttal megelőzték a Dravinját, a feljutás esélye azonban még így is él. Gerencser Borut, akadémia vezetőt hallják.
6: A háttérben történnek egy dolgok, hogy lehetséges lenne, hogy selejtező játszhatnánk a nyugati második osztályú csapattal, a Triglával, de pontos választ meg a szövetségtől nem kaptunk, mert ők sem nem tudnak információkat annyi, hogy lesz a license a Velenjenek, meg a Goricának, plusz a Domzsale kilépése miatt ott is meg történnek pár dolog, de mi számítunk arra, hogy kapunk lehetőséget, ha meg nem, akkor meg jövőre megint arra célozunk, hogy a 19-es fél kerülünk az NB1-be.
3: Az U19-es csapat idénye a második hely ellenére nem mondható sikeresnek, hiszen nem lett meg a bajnoki cím. Télen jelentős változáson esett át a keret, végül pedig 10 pont meghiányzott.
6: úgy mondom, a szezon nem sikerült U19-es korosztálynál, az volt a célunk, hogy feljutunk vissza NB1-be. Úgy mondom, hogy téli szünet után úgy mutatott, hogy sikerülni fog, egy ponttal voltunk elmaradva az első helytől. Sajnos a téli igazolások nem sikerültek, ahogy sikerülni kellett volna. Sok volt a távozó. A távozó játékosokra nem bírunk hatni, mert mégis úgy döntenek egy 18-19 éves játékos, hogy akar pénzért focizni, nem bírunk visszatartani. Sajnos nem sikerült beleigazolnunk azokat a minőségű játékosokat, ami nyugalmat adna, hogy végén elsők lennénk.
3: Ezen a héten fejeződik be a Moravidéki Labdarúgó Liga 2025-26-os idénye. Az utolsó előtti körben az Olimpia Hosszúfalu vasárnap 2-0-ra kikapott hazai pályán a Bisztricától. Zsinórban másodszor lett bajnok az Odránci. Ehhez elég volt egy pont a Tunis ellen. A második helyzet Polana 4-2-re nyert Csrensovcin. A Rakicsán 2-2-t harcolt ki a Doklézsója ellen. A Hotiza 5-0-ra verte a Grád csapatát. Nem született gól az izsákovci Gáncsáni találkozón. A muraszombati körzeti ligában a bajnok Bákovci 2-1-re kikapott a Tromeniktől. A harmadik helyzet Hodos otthon 1-1-et játszott a Radenska Slatinával. A lendvai körzeti ligában a szintén már bajnok Kobilje 3-0-ra győzött Nedelicán a bajnokság 20. fordulójában. 2-2 lett a végeredmény a Graničar Nafta öregfiúk mérkőzésen, míg a Csente hazai közönség előtt 5-2-re verte a Dobronakot. A Dolinska kispályás labdarúgó liga 16. fordulójában a Zvezda Völgyi Falu ma 17:30-kor a Dolnya Bystrica csapatával játszik hazai pályán. A mérkőzés után a hagyományos nősök és nőtlenek közti összecsapást is megrendezik Völgyi Faluban. A lakos szintén hazai pályán 18:30-kor a listavezető Beltincivel mérkőzik. Az aréna pedig kedden jelentkezik ismét. Számítunk figyelmükre. A viszonthallásra!
7: Újra vidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Alex Warrentől szólt az Ordinary, egy igazi felemelő dal, hát legalábbis a hangulata mindenképpen az. De zenéből nem lesz hiány a folytatásban sem, ugyanis érkezik Auth Csilla és Szolnoki Péter közös dala, a Féltelek, utána pedig a Friss ismétlése. Úgyhogy ha esetleg a délelőtti órákban 9:45 tájékán lemaradtak volna a mai Friss adásáról, akkor mindenképpen tartsanak a folytatásban is az MMR-rel, és hallgassák meg, hogy mi újdonság van a zenevilágában. Köszönöm.

Ez a napi friss, én pedig Cseresné és Tünde vagyok, és ezúttal a Shakira újdonságát hoztam, mert hogy az énekesnő ismét fociban utazik. A kolumbiai előadó a labdarúgó világbajnokság hivatalos himnuszával tért vissza, és bemutatta a 2026-os labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát, amely a Die Die címet kapta. Shakira egyébként egy videót is megosztott az Instagram oldalán a Maracanã stadionból, beharangozva az új szerzeményt, amelyben részt vesz a nigériai énekes Burna Boy is. A foci VB hivatalos himnusza egyébként május 14-én jelent meg. A 2026-os világbajnokságot egyébként június 11-e és július 19-e között rendezik Mexikóban, az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában. A dalhoz készült videóban egyébként feltűnnek a 2006-os, 2010-es és 2014-es világbajnokság hivatalos labdái is, egyértelmű utalásként azokra a tornákra, amelyekhez Shakira korábban is emlékezetes zenei produkciókkal járult hozzá. Az énekesnő adta elő a 2010-es dél-afrikai világbajnokság hivatalos dalát, a Waka Waka-t, amely világszerte óriási sikert aratott. Emellett a Hips Don't Lie is elhangzott a 2006-os németországi torna ünnepségein, míg a 2014-es brazíliai világbajnokságon a Lala című dallal kapcsolódott a VB-hez. Most pedig itt van 2026-ban újra Shakira, ezúttal a Die Die című slágerrel, amit Burna Boy-jal közösen adnak elő, úgyhogy nálunk is jön a napi frissben.

Ismét kaphatók a népszerű úszóbérletek a Lendvai termálfürdőbe. 8 medence, 5 csúszda és strandröplabdapálya várja a látogatókat egész nyáron. Havi, háromhavi, féléves és éves bérletek közül választhat. Május végéig 10% kedvezmény jár minden bérletre. További információ a plusz 386-2-577-44-60-as telefonszámon, vagy a www.termekkötőjellendava.si oldalon. Lendvai termálfürdő. Élmény minden korosztálynak.

0: kedden.
1: 17 órakor.
0: Biztos. Biztos?
1: 100%.
2: Amikor megérkeztünk, megnéztük a kecsketemplomot, a tűztornyot és a Széchenyi kastélyt, ami nagyon szép volt.
3: Nekem nagyon tetszett a város, a kis utcái és a tűztorony is nagyon szép volt.
4: A leghűségesebb városba kalauzolunk el benneteket. Nemrég a Göntérházi kétnyelvű általános iskola tanulói kirándultak Sopronba. A város látnivalóiról Ajsa és Leona mesél. Fedezzétek fel velük Sopront!
5: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
6: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A koalíciós pártok megkezdték az egyeztetéseket a leendő kabinetről, miután Janez Jansát, a jobboldali SZDSZ párt vezetőjét választották meg miniszterelnök jelöltnek. Jansának a megválasztását követő 15 napon belül kell benyújtania a miniszterjelöltek kis listáját az országgyűlésnek, és minden egyes jelölést külön meg kell indokolni. A kormányzati törvény értelmében Jansa miniszteri csapata 15 tagból áll majd. Májusban javult a hangulat a szlovén gazdaságban. A statisztikai hivatal által számított gazdasági klímamutató értéke mínusz 2,2%-pontot ért el, ami 2,8%-ponttal magasabb az áprilisinál. A tavaly májusi értékhez képest a mutató változatlan maradt, közölte ma a statisztikai hivatal. A májusi javulást a fogyasztói bizalmi mutatók, a kiskereskedelem, a feldolgozóipar és a szolgáltatások generálták, míg az építőipar bizalmi mutatójának nem volt különösebb hatása. Az Unió véget vetne a mesterségesen alacsonyan tartott hatósági áraknak és helyette a szabadpiaci versenyt, valamint a kizárólag rászorultsági alapon nyújtott szociális támogatásokat támogatná. Brüsszel elvárása szerint 6 tagállamnak, köztük Magyarországnak pontos menetrendet kell készítenie a rezsicsökkentési rendszer kivezetéséről. Bár a koronavírus járvány és az ukrajnai háború okozta energiakrízis idején az EU még megengedte a tagországoknak az energiaárak korlátozását, a magyar szabályozás, vagyis a bevezetett rezsicsökkentés mostanra teljesen szembe megy az uniós elvekkel. Az Európai Bizottság árampiaci szabályozást vizsgáló jelentése név szerint említi Magyarországot, és összesen 6 tagországtól várja el a rendszer kivezetését. A mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani, ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen, áll 14. Leó pápa első enciklikájában, amelyet a Vatikán hétfőn hozott nyilvánosságra. A pápa úgy véli, a mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni, vagyis nem szabad engedni, hogy kizárólag katonai, politikai logikát kövessen. 14. Leó pápa a pünkösd vasárnapján is a béke fontosságáról beszélt, azért imádkozott, hogy az emberiség megmeneküljön a háború gonoszságától. A katolikus húsvét utáni 50. napot jelző szertartást a Szent Péter bazilikában tartották mintegy 5000 ember jelenlétében. Egyébként pünkösdöt egész Európában széles körben ünneplik, egyszerre, mint a keresztény év egyik legnagyobb ünnepét és mint munkaszüneti napot. Összeomlott egy épülő szálloda a Fülöp-szigeteken, legalább 4 meghaltak, 17 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. A 9-szintes épület vasárnap omlott össze, az omlás miatt egy közeli szállodában is kár keletkezett, ahol egy malajziai vendég meghalt. A helyi hatóságok hétfőn közölték, hogy 2 a romok alá szorult munkást élve találtak meg, de egyikük a mentési kísérlet során hunyt el, másikuk pedig még a romok alatt. Hozzá az orvosok a romok miatt nem tudtak közel férkőzni. Illetékesek közölték még, hogy az építkezésen legfeljebb 70 ember dolgozott hétközben, a legtöbben pedig hazamentek a hétvégére.
4: Időjárás.
6: Délután is jobbára napsütéses idő várható, időnként megnövekvő fátyol vagy gomoly felhőzettel, csapadék azonban nem valószínű. A napi maximum hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.
5: Közlekedési hírek.
6: Vidékünkön zökkenőmentes, a közúti forgalom radarral Gornyaradgona körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.
4: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
7: Horizont.
8: Kicsi, a többi mellett szinte jelentéktelennek tűnő plakát hirdeti Böröc Nándor Neander, Akriltulok és Filc Bölény című kiállítását a Lendvai Színház ajtaján. Pedig az épület előterének jobb szárnyában ritka érdekes tárlat látható, amelyen a látogató érzékszerveit több különböző inger is éri. Mindenről a Horizont kett délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásában hallhatnak. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.

Ez a hallgatóink 3:45 múlt egy perccel, ez pedig csak egy dolgot jelent, méghozzá azt, hogy elérkeztünk a délutáni programajánló idejéhez. No, a következő percekben mi ajánlunk néhány olyan programot, amire természetesen el lehet majd látogatni, és érdemes is lesz ellátogatni, ugyanis színes programok várják Önöket, lesz itt sport, kultúra, na meg minden mi érdekes és minden mi jó. Többek között azonnal érkezünk egy a könyvmajoknak ajánlott programmal, ugyanis könyvbazárt rendeznek Radamosban, méghozzá június 5-én pénteken egészen 14 órától 19 óráig a Radamosi Lehetőségek háza előtt. Rossz idő esetén pedig a Lehetőségek háza csarnokában fogják megtartani ezt a könyvbazárt. Egyébként kétnyelvű meseóra kézműves foglalkozással is várja majd Önöket 16:30-tól egészen 17 óráig, és a szervezők invitálják Önöket, hogy fedezzék fel a könyvek világát. Lesz szakirodalom, gyermek és szépirodalom, és még sok más, és van egy nagyon jó hírünk is, legalábbis a könyvmolyoknak egy nagyon jó hírünk, hogy a könyvek ingyen elvihetőek, úgyhogy ha esetleg Önöknek megtetszik egy-egy könyv, akkor azt bátran el is lehet vinni haza. No, de nem csak könyvbazár várja majd Önöket, hanem június 6-án hazai fajták fesztiválja. Ez ugye egy szombati nap, 11 órától egészen 19 óráig. Beltincin a Géza pubban várja majd Önöket az élőzene, finom ételek és italok, és az elismerések ünnepélyes átadása is ott fog megtörténni. A belépés pedig egyébként díjtalan, és oda is mindenkit nagyon sok szeretettel várnak természetesen. Aztán újra megrendezésre kerül az egészségedre lennak természetesen. Aztán újra megrendezésre kerül az egészségedre lendva elnevezésű esemény

Budvai Egészségház reggel 8-tól egészen 12 óráig. Nagyon sok szeretettel várják az érdeklődőket, úgyhogy ha szeretnének tenni valamit az egészségükért, illetve egy kicsit újat tanulni, akkor mindenképpen érdemes lesz ellátogatni június 5-én ismételten erre a programra is, úgy ahogy említettük, a Lendvai Egészségháznál lesz megrendezve reggel 8-tól egészen déli 12 óráig. Mi pedig hamarosan folytatjuk még programokkal, legalábbis programokat ajánlunk, amikre önök aztán eldönthetik, hogy ellátogatnak-e vagy sem. Viszont előtte érkezzen egy dal, ez nem más, mint a Ladányben a 27-től a Kell egy ház.

Ez volt a Kell Egyház, mi pedig már vissza is értünk programokkal. Na, május 30-án, azaz szombaton 16 órakor mézes napot tartanak Kapcán. Sok szeretettel várják az érdeklődőket, lesz kultúrműsorral egybekötött ünnepélyes megnyitó, ahol a Lendvai óvoda gyertyánosi kétnyelvű tagozatának növendékei, valamint az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola tanulói és a kapcai József Attila művelődési egyesület tagjai fognak fellépni. Aztán a Kaptár információs pont nyílt napja is lesz egyben, valamint gyermekfoglalkozásokkal, arcfestéssel, csillántetoválással is várják a legkisebbeket, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz ellátogatni családostul akár erre az eseményre. Lesznek bohózatok a színjátszó csoport előadásában is, a gyertyánosi óvoda növendékeinek, az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola és a gyertyánosi tagiskola tanulóinak pedig rajzkiállítása is lesz. A zenéről pedig a Misteri Zenei Együttes fog gondoskodni, és egy meglepetés vendég is fel fog lépni. Na, ahhoz, hogy kiderítsék, hogy ki lesz ez a meglepetés vendég, ahhoz csak azt tudjuk ajánlani, hogy május 30-án, szombaton 16 órakor látogassanak el a kapcai mézes napra, és ott akkor ezt is kideríthetik. Egyébként pedig lesz mézes ajánlat is, de hogy ez mit is foglal magába? Lesznek mézes bordák, mézes szárnyak és mézes desszert. Úgyhogy mindenki, aki szereti a mézet, szereti az édeset, és szeretne részt venni egy kellemes kulturális eseményen, annak csak ajánlani tudjuk, hogy látogasson el május 30-án szombaton Kapcára a mézes napra. Na de, nem ez az egyedüli májusi programunk, hát van egy holnap is, ugyanis május 26-án, holnap 17 órakor a Lendvai Színház és Hangversenyteremben jótékonysági rendezvényt szerveznek méghozzá Nagy Hős Kis Lépésekkel címmel. Egyébként a szervezők a Lendvai Óvoda és a Lendvai Óvoda Alapítványa, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz támogatni a legkisebbeket és ellátogatni akár erre a jótékonysági rendezvényre. Ismételten 17 órakor kezdődik a Lendvai Színház és Hangversenyteremben a holnapi napon. Ha tehetik, menjenek el, támogassák a legkisebbeket, és ugye jótékonykodjanak egy picit, ugyanis erre is ritkán van alkalmunk, hát legalábbis ilyen programokon keresztül. Mi pedig hamarosan érkezünk még egy utolsó programmal, ez nem más, mint egy sportprogram lesz, de természetesen előtte azért nem maradhat a MMR zene nélkül, úgyhogy érkezik a Jazz meg az, és a Ma jól vagyok.

0: Ma jól vagyok, ez volt a dal címe. Önök pedig tehetnek arról, hogy holnap és a következő napokban is jól legyenek. Méghozzá június 13-án, azaz szombaton 14 órakor, amikor ismételten megrendezik a határon át erdős, mezős futást. Ugye két országon át futnak a résztvevők. Egyébként a Meséshetés közösség szervezi ezt az eseményt. A program keretében pedig a résztvevők gyalogosan vagy futva fedezhetik fel Szlovénia és Magyarország határmenti természeti és kulturális kincseit. Ahogy már említettük, június 13-án lesz ez az esemény megrendezve, szombaton 14 órai kezdettel. A helyszín egyébként Bödeháza, és külön gyermektáv, illetve felnőtt távok is várják a résztvevőket. Na, a gyermektáv 200 méteres, illetve 400 méteres, a felnőtt távok pedig 7, 14, illetve 21 kilométeresek, és ahogy azt már említettük, lehet teljesíteni ezt a távot akár futva, akár pedig gyalog. Úgyhogy ha szeretnének egy picit mozogni, és ugye kedvelik a sportot, akkor mindenképpen ajánlatos ellátogatni erre az eseményre is. Június 13-án, szombaton 14 órakor rendezik tehát meg a határon át eseményt. Látogassanak el ide is, sportoljanak egy picit. Na de nem csak sporttal lehet tenni az egészségért, ugyanis június 5-én ugye megrendezik az egészségedre Lendva eseményt, méghozzá a Lendvai Egészségháznál. Úgyhogy, ha szeretnének egy picit többet tanulni arról, hogy hogyan tehetnek az egészségükért, akkor ezt megtehetik június 5-én reggel 8-tól egészen déli 12 óráig. A Lendvai Egészségháznál lesznek standok, különböző szervezetek mutatkoznak be ott, és ugye az egészség és a jó közérzet területén tevékenykednek, úgyhogy bőven lehet majd tanulni arról, hogy hogyan őrizhetjük meg az egészségünket a mindennapi pozitív szokásokkal. Aztán várja önöket a Hazai Fajták Fesztiválja. Június 6-án szombaton 11 órától egészen 19 óráig Beltincin a Géza Pubban. Lesz élő zene, finom ételek és italok, és kiosztják, vagyis hát ünnepélyesen átadják az elismeréseket is. A belépés díjtalan, látogassanak el, akár ide is, egy biztos, hogy nem fogják megbánni. Aztán a holnapi napon, május 26-án jótékonysági rendezvényt szervez a Lendvai Óvoda és a Lendvai Óvoda Alapítvány. Nagy hűs, kis lépésekkel címmel, méghozzá a Lendvai Színház és Hangversenyteremben ismételten a holnapi napon 17 órai kezdettel. Ha szeretnének egy kicsit jótékonykodni, akkor mindenképpen érdemes ellátogatni erre az eseményre is, és támogatni a legkisebbeket, és ugye egyben ezzel taníthatjuk őket arra is, hogy jótékonykodni jó dolog, illetve adni másoknak, hogyha nekünk kicsit több van, mint például másiknak. Na de ugye a könyvmolyoknak is említettük, hogy várja őket a különböző, hát programajánlat, könyvbazár Radamosban teljesen pontosan, méghozzá június 5-én pénteken 14 órától egészen 19 óráig a Radamosi Lehetőségek Háza előtt, illetve rossz idő esetén a Lehetőségek Háza csarnokában lesz megtartva ez a könyvbazár. Nagyon sok szeretettel várják az érteklődőket, tehát 14 órától egészen 19 óráig, és kétnyelvű meseóra, illetve kézműves foglalkozás is várja majd a legkisebbeket. 16.30-tól egészen 17 óráig lesz szakirodalom, gyermek és szépirodalom, és még sok más, úgyhogy ha tehetik, akkor látogassanak el erre az eseményre családostul, fedezzék fel a könyvek világát, és hogyha esetleg megtetszik önöknek egy-egy könyv, akkor az ingyen el is vihető. Úgyhogy könyvmolyoknak minden mindenképpen ajánlatos június 5-én ismételten pénteken ellátogatni a Radamosi könyvbazárra. Végül pedig május 30-án, ugye szombaton 16 órakor mézes nap várja önöket Kapcán, úgyhogy mindazok, akik szeretik a méz édes ízét és szeretik a mézes bordákat, szárnyakat, illetve a mézes desszerteket, azoknak érdemes ellátogatni Kapcára. Május 30-án 16 órakor színes kultúrprogram várja majd önöket, bemutatkoznak a Lendvai Óvoda gyertyánosi kétnyelvű tagozatának a növendékei, illetve az egyes számú Lendvai kétnyelvű általános iskola tanulói és a Kapcai József Attila Művelődési Egyesület tagjai is. Úgyhogy színes kultúrprogram várja majd önöket, semmiképp sem fogják megbánni, hogyha ellátogatnak rá. Aztán a Kaptár információs pont nyílt napja is lesz, és gyermekfoglalkozásokkal, arcfestéssel, csillámtetoválásokkal is várják az érdeklődőket. Lesz bohózat a színjátszó csoport előadásában, egyébként pedig a gyertyánosi óvoda növendékei növendékei, illetve az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola és a gyertyánosi tagiskola tanulóinak lesz rajzkiállítása is. Úgyhogy ha tehetik, akkor érdemes ezt is megtekinteni ugye a kapcai mézes napon. Egyébként pedig a Misteri zenei együttes és a meglepetés vendég fogja szórakoztatni a nagy közönséget. Ahhoz, hogy önök kiderítsék, hogy ki ez a meglepetés vendég, hát el kell, hogy látogassanak majd május 30-án Kapcára a mézes napra, és ugye mézes ajánlat is várja majd az érdeklődőket, semmiképp sem fogják megbánni ezt az eseményt, és semmelyik másik esemény sem. Úgyhogy érdemes bármelyikre ezek közül ellátogatni, volt bőven sport, volt bőven jótékonyság, és volt bőven kultúra is, úgyhogy lehet válogatni, látogassanak el egy-egy eseményre, és ugye kicsit társalogjanak, legyenek emberek közt, azért a nap, az utóbbi években kicsit elveszett ez a társasági élet, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz ellátogatni egy-egy eseményre. Mi pedig folytatjuk tovább zenével, na de hamarosan elmondjuk azt is, hogy milyen terepjárók várják önöket ma.
1: MMR

combból a nyár. Gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaeton. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maratoni love story, 20 éve kereszt.

Robbie Williams-től szólt a You Know Me, 14 óra 55 perc van jelenleg, ez pedig csak egy dolgot jelent, kevesebb mint 5 perc múlva érkezik önökhöz a mai terápiáról, méghozzá kettő témával. Na, lássuk is azonnal az elsőt. A hétvégén Puconci községben régiós szintű orientációs versenyt tartottak a Pionír, az IFI és a Gyakornok utánpótlás tűzoltók részére. A gyakorlati tudásra koncentráló versenyen lent a vidékéről hagyományosan jól szerepelt Hotiza, de most már igen figyelemre méltó eredményt tudott elérni Kapca is. A kétnyelvű területet egyetlen faluként képviselő kapcai Pionírok is jól szerepeltek, az IFI lánycsapat pedig egyenesen az országos versenyre is feltornázta magát a régiós szintű ezüstjével. Szabó Márka a kapcai fiatalok mentorait kérdezte a szép szereplésről. Úgyhogy, ha érdeklik önöket a részletek, akkor tartsanak velünk a mai terepjáró első témájában. Második témánkban pedig akkor arról, hogy a muravidéki mintagazdaságban ma tökültetésre került sor, de nem akárhogy. Aleš Csadezs, aki a tavalyi évben elnyerte a szlovén innovatív fiatal gazda címet, láncba font palánta nevelő cserepek és egy traktor után köthető ültetőgép segítségével mutatta be, hogy miként lehet az ültetésnél időt és energiát spórolni. A részletekről a helyszínen Horváth Dávid érdeklődött, úgyhogy érdemes lesz meghallgatni a mai terepjáró második témáját is, ugye ahogy azt már mondtuk, tartsanak velünk, ha tehetik, háromkor várja önöket a terepjáró ezzel a kettő témával.

0: Terepjáró, a Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A hétvégén Puconci községben Vadarcin régiós szintű orientációs versenyt tartottak a Pionír, az IFI és a Gyakornok utánpótlás tűzoltók részére. A gyakorlati tudásra koncentráló versenyen Lendva vidékéről hagyományosan jól szerepelt Hotiza, de most már igen figyelemre méltó eredményt tudott elérni Kapca is. A kétnyelvű területet egyetlen faluként képviselő kapcai pionírok is jól szerepeltek, az IFI lánycsapat pedig egyenesen az országos versenyre is feltornázta magát a régiós szintű ezüstjével. Szövetségi vagy egyesületi szinten egyébként nem szerveznek válogatókat orientációban, a régiós szint tehát a belépő szintet jelenti ebben az izgalmas disziplinában. Szabó Márka kapcai fiatalok mentorait kérdezte a szép szereplésről.
2: Nagy dolog, most főleg, hogy itten csak kislányok voltak, mint ifjúsági csapat. Hárman voltak a csapatban, plusz a kettő tartalék. Persze mellette van a mentor is, egyik is, meg a másik. Mind a ketten sokat segítünk, dolgozunk velük. A kis pionír csapatunk is fellépett, ottan a Szabó Szánya mentorált. Őtet is mostant újonnan hoztok bele ebbe. Nagyon szeret velük dolgozni, segítünk neki, úgyhogy éveken köröztül bírtuk ezeket a rezultátokat teljesíteni, úgyhogy nagy munkát fektetünk, még törekedést a gyerekeknek a tanulásába.
3: Kik voltak akkor ott most az IFI lánycsapatban?
2: A ifjúsági csapatban Szabó Kátya, Ida Potiszk, Amadea Semovcsán léptek föl, rezerva pedig a Ida Svetko volt. Pionír csapatban pedig a Sasha Mia Kramar lépett föl, Jakob Zsálig és Alison Horvat. A rezerva pedig a Hanna Kramar volt.
3: Az IFI lányok másodikak lettek, a pionírok pedig
2: 22-ek lettek 35 csapatból. Mi most először jutottunk, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hogy kijutottunk és el is fogunk menni. Képviseljük a Lendvát, mint községet.
3: Herzsenyák Krisztián mellett Szilvia Fifonya volt a fiatalok első számú mentora.
4: O troci radi hodija. In te mašti tudi voljo, ka vidiš, kako oni uživajo v tem, pa tista iskrica v očeh, ko pokažejo, ko nekaj mi uspe.
5: Mivel a gyerekek élvezik és csillog a szemük, ezért mi mentorok is szívesen dolgozunk velük. A 6 évesektől a 16 évesekig vannak nálunk a gyerekek, és a közös munka és kitartás eredménye ez. A mindig sikeres Hotizán kívül más a környékünkről nem szokott részt venni ebben a versenyben. Ez most is így volt. Már alig várják a továbbjutó ifi lányok, hogy mehessenek az országos versenyre. Nagyon ügyesek voltak, minden dicséretet megérdemelnek. Érdekes ága ez a tűzoltó sportnak, hisz jó kondíció kell a 4 kilométeres futáshoz. A megállási pontokon pedig feladatokat kell megoldaniuk, de érteniük kell az iránytűhöz és a térképhez is.
6: Mész pa tudi je poznávanie kompasa oziroma zemljavida. Poznati topografske znake, tak da ni tak malo, kar je zalogajček.
5: Kötéllel, vízzel, csövekkel kell dolgozniuk, mindez gyorsan, pontosan. De a környék topográfiai pontjait is ismerniük kell, tehát van elméleti rész is. A kvízen is részt szoktunk venni, ami hasonló, de az orientáció sokkal gyakorlatiasabb. Így 16 évesen már nagyon felkészült gyakornokok lesznek belőlük. Mostanában a pionírjainkat is elkezdtük tanfolyamokon képezni, nekik szintén segítek én is. Emellett a szövetségi szinten is együttműködünk minden egyesülettel, aki tud fiatalokkal dolgozni. Eddig úgy néz ki, fiataljaink kitartanak, és felnőtt korban is megmaradnak tűzoltónak. Heten 8-an is vannak Kapcán szerencsére, habár kis falunkban nehéz összeszedni a fiatalokat. Ezért is fekszenek nekünk jobban a 3-as csapatokat megkövetelő versenyek. Gyertyánosból és Lakosból is vannak nálunk fiatalok, velük is szívesen dolgozunk Kapcán.
6: V teh disciplinách kvíz pa orientácia morajú biti pa trije v ekipi.
3: Idáig Szilvia Fifonya, a kapcaiak mentora. A kapcai pionír vegyes fiú-lány csapat tehát 22. lett, itt Hotiza 5. volt. Hotiza pionír és teljesen lányokból álló csapata pedig 2. lett. Az ifiknél tehát csak épp a hotizaiak voltak jobbak a kapcai lányoknál, a hotizai ifi fiúk pedig hetedikek lettek. A régió orientációs versenyén Vadarcin 122 csapat vett részt. A kapcai ifik tehát szeptemberben országos szinten folytathatják tovább.
1: A Muravidéki mintagazdaságban ma délelőtt tökültetésre került sor, de nem akárhogy. Aleš Csadezs, aki a tavalyi évben elnyerte a szlovén innovatív fiatal gazda címet, láncba font palánta nevelő cserepek és az általa fejlesztett ültetőgép segítségével mutatta be, hogy miként lehet az ültetésnél időt és energiát spórolni. A részletekről a helyszínen Horváth Dávid érdeklődött.
7: Bojnec Elizabeta, a Muravidéki mintagazdaság vezetője.
8: Mai nap a mintagazdaságon folytatódik a már decemberben elindult előadás műhely munka, és pedig decemberben bemutatásra került a kis paperpot, a papír cserépek, amik segítenek a palánták készítésére, majd később az a kiültetésére. Ez egy, mondhatom, egy ilyen nagy segítség a zöldségtermelőknek és a gazdáknak is. A decemberben a bemutatást Aleš Csadezs készítette itten. Ma visszatért hozzánk, hiszen egyeztetés folyt, hogy csinálunk egy második tesztet, szóval próbát. Palántákat készítettünk a mintagazdaságon az olajtök magokból, és ma történik ezeknek a palántáknak a kiültetése.
7: Az ültetés kezdete előtt az alkalmazott rendszerről pedig Aleš Csadezs, a 2025-ös év innovatív fiatal gazdája szólt rádiunknak.
9: Ja, govorimo o paperpot tehnologiji, papírnatih verižnih lončkih.
10: A paperpot technológiáról, vagyis a papír lánccserepes palánta nevelési rendszerről beszélünk. Ennek a lényege, hogy a papírcserepeket egy fémkeretre rögzítjük, majd tálcára helyezzük, földdel feltöltjük, és elvetjük a kívánt növényt. A rendszer négyféle tőtávolságban érhető el. 5, 10, 15 és 30 cm-es kiosztással. Így minden kultúrához megtalálható a megfelelő változat. A vetést követően körülbelül 3-4 hét alatt neveljük fel a palántákat. A mai bemutatóban 30 cm-es kiosztású olajtök palántákat használunk, amelyeket az általam fejlesztett kézi ültetőgép segítségével ültetünk ki. Ebben a rendszerben egy tálcán 30 cm-es kiosztás esetén 190 cella található, míg az 5, 10 és 15 cm-es változatoknál 264 palánta fér el. Ez azt jelenti, hogy kis felületen is nagy mennyiségű palántát tudunk előállítani. A technológia egyik legnagyobb előnye, hogy az átültetés során a gyökérzet nem sérül, mivel a palánta a papírcseréppel együtt kerül a talajba. Így nincs átültetési stressz, és a végén hulladék sem keletkezik. A termesztés emiatt akár egy-két héttel gyorsabb lehet. Bizonyos növényeknél, például salátánál, ez a különbség különösen jól látható, míg a tökféléknél kevésbé feltűnő. A kézi palántázó további előnye, hogy nem tömöríti vissza a fellazított talajt, így megőrzi annak jó szerkezetét. Így a munka gyorsan és egyszerűen zajlik.
7: A bemutatott ültetési technikákra érkező pozitív visszajelzések miatt pedig a mintagazdaságban úgy döntöttek, hogy a jövőben ők is alkalmazni fogják ezt az eljárást. Így a gazdaságba látogatók számára is be tudják mutatni majd, hogy miként lehet időt és energiát spórolni az ültetésnél.
1: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Szabó Márk és Horváth Dávid összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
11: MMR. A zene összeköt.

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Függőség. Egy téma, amit a társadalom gyakran megpróbál a szőnyeg alá söpörni, pedig itt a közvetlen környezetünkben, a Muravidéken is rengeteg családot érint. Ma már nem csak az alkoholról vagy a drogokról beszélünk, hanem a szerencsejátékokról, a telefon és internet függőségről, vagy éppen a pornográfiáról. A csapda közös, a szégyen, a tagadás és a tehetetlenség ördögi köre. De van kiút. Műsorunkban Zsoldos Árpád saját élettapasztalatával bizonyítja, hogy a rabságból fel lehet szabadulni. Műsorunk apropója a közeljövőben a Muravidéken szervezendő különleges rendezvény, amelyen egykori függők nyíltan és őszintén mesélik el saját történetüket és a függőségből való gyógyulások útját. Mert segítséget kérni nem a gyengeség, hanem a legnagyobb bátorság jele. Számítunk figyelmükre szerdán délelőtt 11 óra után. A műsort aznap 17 óra után ismételjük meg.

0: 17 órakor.
1: Biztos. Biztos?
0: 100%.
2: Amikor megérkeztünk, megnéztük a kecsketemplomot, a tűztornyot és a Széchenyi kastélyt, ami nagyon szép volt.
3: Nekem nagyon tetszett a város, a kis utcái és a tűztorony is nagyon szép volt.
4: A leghőségesebb városba kalauzolunk el benneteket. Nemrég a Göntérházi kétnyelvű általános iskola tanulói kirándultak Sopronba. A város látnivalóiról Ajsa és Leona mesél. Fedezzétek fel velük Sopront!

0: Horizont.
1: Kicsi, a többi mellett szinte jelentéktelennek tűnő plakát hirdeti Böröcz Nándor Neander Akriltulok és Filcbölény című kiállítását a Lendvai Színház ajtaján. Pedig az épület előterének jobb szárnyában ritka érdekes tárlat látható, amelyen a látogató érzékszerveit több különböző inger is éri. Mindenről a Horizont kett délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásában hallhatnak. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.

Flor Filigrántől szólt a pont-pont-pont, mi pedig folytatjuk tovább zenével, nem is akármilyen zenével. Norah Jones fog énekelni, na de 3/4-kor érkezik önökhöz a 7 zeneszáma is, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz velünk tartani, hogy semmiképp se maradjanak le róla, úgyhogy 3/4-kor akkor MMR-t hallgatni, ugyanis várja majd önöket a Mi Amor, Dr. Mátyás és Valmár közös dala, avagy a 7 zeneszáma.

Yeah.

fonográftól szólt a Lögdide a sört, hát igazi nyári hangulatú dal, biztos valakinek jó lesne most is egy jó hűvös pohár sör. Pedig folytatjuk tovább ezt az órát még Ákos dalával, tőle fog szólni a Keresem az utam, és ahogy azt már önök is sejthetik, pontban 4 órakor nem más, mint Oleti Zsuzsa fogja majd önöket várni, méghozzá 4 órai hírekkel, úgyhogy érdemes lesz a folytatásban is MMR-t hallgatni.

0: a legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Hírek a Újvidéki Magyar Rádió.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A koalíciós pártok megkezdték az egyeztetéseket a leendő kabinetről, miután Janez Jansát, a jobboldali SZDSZ párt vezetőjét miniszterelnök jelöltnek választották. Jansának a megválasztását követő 15 napon belül kell benyújtania a miniszterjelöltek listáját az országgyűlésnek, és minden egyes jelölést külön meg kell indokolni. A kormányzati törvény értelmében Jansa miniszteri csapata 15 tagból áll majd. Kedd 0 órától fél centtel drágul a 95-ös oktán számú motorbenzin ára, így újonnan 1 euró 71,4 centért tölthetjük autónkba literjét. A gázolaj ára változatlan, 1 euró 75,3 cent marad, még a fűtőolaj literenkénti ára 0,3 centtel 1 euró 38,8 centre csökken. Elkészült a European felmérése, amely szerint a magyarok több mint fele nincs ellentét a magyar nemzeti érdek és a szövetségesi kapcsolatok ápolása között. A többség Európa pártinak is tartja a Tisza kormány külpolitikáját. Az EU-magyar viszony javítását 58%-nyian, a Szlovákiával szembeni keményebb fellépést 52%-nyian, az orosz energiafüggőség csökkentését 48%-nyian, a Trump kormányzattal való jó viszony megőrzését 44%-nyian nevezték prioritásnak. Lehetséges, hogy hamarosan lemondok, nyilatkozta Alexander Vučić újságíróknak Pekingben kínai látogatásának kezdetén. A szerb államfő szerint az egyes összejövetelek, itt utalva a szombati belgrádi megmozdulásra a Szlávia tér környékén, nem zavarhatják meg a közéletet, különösen akkor, ha nincsenek átgondolt tartalmaik, üresek és nem vesznek részt rajtuk különösebben sokan. A szervezőket emellett a rendezvény utáni incidensek miatt is bírálta. Szerbiában 2024 ősze óta zajlanak nagy tömegtüntetések, miután az újvidéki vasútállomás frissen felújított védőtetője beomlott és 15 ember halálát okozta. A közvélemény és az ellenzék a kormányzati korrupciót okolja a tragédiáért. A szerb elnök eddig ellenállt a lemondására való felszólításoknak. Az Egyesült Államoknak vagy sikerül jó megállapodást kötnie Iránnal, vagy más módon lesz kénytelen Teheránnal bánni, jelentette ki Marco Rubio, amerikai külügyminiszter hétfőn Új-Delhiben hangsúlyozva. Washington minden esélyt megad a diplomáciának, mielőtt egyéb alternatívákat tanulmányozna. A tárcavezető újságíróknak elmondta, meglehetősen komoly dolgok vannak terítéken, mind a Hormuzi szoros újranyitása, mind az iráni nukleáris program ügyében, és reményét fejezte ki, hogy a két ország közötti megbeszélések sikeresek lesznek. Rubio egyúttal megismételte Donald Trump amerikai elnök szavait, amelyek szerint Washingtont nem sürgeti az idő, és aláhúzta, az elnök nem fog aláírni rossz megállapodást. Leszögezte továbbá azt is, hogy bármilyen megállapodás szülessen, Izraelnek mindig joga lesz az önvédelemhez. Kínai idő szerint vasárnap este 23 óra 8 perckor elindult a Shenzhou 23 űrhajó 3 űrhajóssal a fedélzetén az északnyugat kínai Cheongchuan kilövőbázisról, jelentette a kínai állami média. A kínai űrállomásra tartó 3 fős legénység várhatóan 6 hónapot tölt, amint egy 400 kilométeres magasságban keringő Tiangong, azaz mennyei palota, mesterséges égitesten, ahol tudományos kísérleteket végeznek, karbantartási munkákat látnak el, és űrsétákat hajtanak majd végre. A küldetés kiemelt szereplője Lai Kai-ing, aki korábban a hongkongi rendőrség műszaki szakértőjeként dolgozott. Ő az első hongkongi űrhajós, egyben az első kínai női civil, aki űrrepülésen vesz részt. Kína 2003-ban indított el első emberes űrmisszióját, azóta már eurómilliárdokat fektetett be űrprogramjába, és tervei között szerepel, hogy 2030-ra embert küld a Holdra is.
1: Időjárás.
2: Délután is jobbára napsütéses idő várható, időnként megnövekvő fátyol vagy gomoly felhőzettel, csapadék azonban nem valószínű. A napi maximum hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. A következő napokban egyre erősebb nappali felmelegedésre kell készülni, de a hét közepén már hideg front hozhat több fokos lehűlést.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az esti órákig Gornyaradgona körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Ariana Grande és a The Weeknd közös dala a Save Your Tears szólt az imént, mi pedig természetesen folytatjuk jobbnál jobb dalokkal. Érkezik Geszti Péter és Péterfi Bori közös dala, a Beléd szerettem ez van. Na meg Molnár Ferenc, azaz Karamell is énekelni fog, utána pedig érkezik a mai Zöld Zóna adása is, úgyhogy érdemes lesz a folytatásban is velünk tartani.

0: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Jó napot kívánok a hallgatóknak! Erdők nélkül nincs földi élet, hiszen oxigént termelnek, tisztítják a levegőt, és meg annyi élőlénynek adnak otthont. Fontos szerepet töltenek be a biodiverzitás megőrzésében és a klímaváltozás elleni küzdelemben is. Vajon milyen az erdők állapota világszinten, és milyen lépésekre van szükség a védelmük érdekében? Erről szólunk a mai Zöld zónában. Az erdő a szárazföld legösszetettebb természeti rendszere, amelynek léte a környezetre gyakorolt hatásaiból eredően az egészséges emberi élet egyik alapvető feltétele, írja a törvény. Bár egykor a föld felszínének közel 60%-át borították erdők, napjainkra ez az aránya felére csökkent. Jelenleg a bolygónk összterületének 30%-án mintegy 4 milliárd hektáron található erdő. Ennek 47%-a trópusi, 33%-a hideg, 11%-a mérsékelt és 9%-a szubtrópusi éghajlati övezetekben van. A trópusi erdők a bak és a ráktérítő között elhelyezkedő trópusi örökzöld és lombhullató erdők. A biológiai sokféleség szempontjából létfontosságú területek, ugyanis a földön élő állat és növényfajok kétharmadának az esőerdők szolgálnak otthonul. A mérsékelt égövi erdőkben főként lombhullató fajok találhatók. Egy-egy erdőben jellemzően egy fafaj dominál, amely mellett sok más faj is megjelenik. Ezek az erdők is számos más élőlénynek adnak otthont. A boreális erdőket a hűvösebb időjárás és a kevesebb csapadék miatt jellemzően tűlevelű fenyőfafajok alkotják. Csak az északi féltekén találhatók ilyen területek, Észak-Amerika és Eurázsia magas szélességi fokain. Az ültetvény erdő gazdasági jelentősége és kiterjedése világszerte növekszik. A fa és rost mennyiség fenntartható biztosítása szempontjából a művelt erdők általában termelékenyebbek, mint az őshonos erdők, ám természetvédelmi szempontból nem jelentenek túl nagy értéket. Az erdők csoportjai természetességüket tekintve háromfélék lehetnek. A természetes állapotú erdők érintetlen, mindenfajta emberi beavatkozástól mentes erdőterületek. Az ilyen típusú erdők zöme az Amazonas őserdőben, Közép-Afrikában, Dél-Kelet-Ázsiában, Kanadában és Oroszországban található. Európában egyetlen ilyen erdő van, a Lengyelország és Fehér-Oroszország között fekvő nemzeti park területén. A természetszerű erdők faállományát őshonos fajok alkotják, természetes felújulásuk emberi beavatkozás nélkül is bekövetkezhet. Magyarországon ilyen erdők a bükkösök, az elegyes, gyertyános tölgyesek, a jó állapotban lévő szurdok, liget és láperdők. A mesterséges erdők nem őshonos fajokkal létesített erdők, speciális formájuk a faültetvény, amelyre sorban ültetett fák és intenzív talajművelés jellemző. Ilyenek például a nemes nyárasok és a nemes füzesek. Tízezer évvel ezelőtt a bolygó területének 57%-át, azaz mintegy 6 milliárd hektárt borított erdő. Egészen 5000 évvel ezelőttig ennek mindössze a 10%-a veszett el, és a világ népessége is csak 50 millió fő volt. Az 1700-as évekre a világ népessége 10-szeresére nőtt, ami miatt bővült a mezőgazdasági földterületek mérete, de még így is a bolygó felét erdőt borították. Az erdők pusztításában a 20. század hozta el a negatív fordulópontot. A múlt században annyi erdőt írtottak ki, mint időszámításunk előtt 8000 és időszámításunk szerint 1900 között. Bár a mélyponton talán már túljutottunk, és az erdőírtás mértéke valamelyest lassult, a számok napjainkban is elszomorítóak. Pontos adatok nem állnak rendelkezésre, de a legtöbb szakértő szerint naponta több mint 80 ezer hektár trópusi esőerdőt veszítünk el, és ezen felül további 80 ezer hektárt károsít esőerdőt veszítünk el, és ezen felül további 80 ezer hektárt károsítunk. Ezzel pedig mintegy

az újratermelhető energiahordozó, a védelmi funkció, a földvízháztartásának szabályozása, a mezo- és mikroklíma befolyásolása, az egészségre, regenerációra gyakorolt hatás, a jóléti, kulturális és esztétikai hatás. Becslések szerint 2020-ban az Európai Unió összesen 159 millió hektár erdővel rendelkezett, ami 1990 óta 10%-os növekedést jelent az akkori 145 millió hektárhoz képest. Az országok között Finnország vezet a 66%-os erdőterületével. Őt követi szorosan Svédország 63%-kal és Szlovénia 61%-kal. A lista legvégén Málta van mindössze 1%-nyi erdőterülettel. Magyarország a mezőny végén helyezkedik el, hátulról a 6. helyen. Az erdőgazdálkodás feladata az erdők környezeti és emberi terhelésének ellensúlyozása, az erdő, mint komplex élettársulás közösség megóvása. Az erdőkre nehezedő terhelésbe beletartozik a faigény és a turizmus kiszolgálása, az éghajlatváltozás, az állat- és növénypopuláció hatásai és változásai. Vajon milyen lépésekre van szükség az erdők védelméért? Nem túl jók az erdők jövőbeni kilátásai. 2030-ig a világ erdejének 47%-át fenyegeti erdőirtás vagy erdőpusztulás. Az erdőirtás 14%-át a világ leggazdagabb országainak fogyasztói okozzák, a marhahús, a növényi olajok, a kakaó, a kávé és a papír importjával, amelyeket mind olyan területeken állítottak elő, ahol ehhez erdőket kellett kiirtani. Az erdőirtások közel 90%-áért pedig közvetlenül az agrárszektora felelős. Az erdőirtások a globális széndioxid kibocsátás körülbelül 10%-ához közvetlenül kapcsolódnak, vagyis leállításuk ennyivel mérsékelhetni az emissziót. Emellett mintegy 28 ezer faj létezését is fenyegetik, valamint körülbelül 1,25 milliárd ember életkörülményeit is veszélyeztetik. Ahhoz, hogy ez a folyamat megálljon vagy lelassuljon, több szinten is lépéseket kellene tenni. 2020 májusában az Európai Bizottság közzétette a 2030-ig terjedő időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégiát, amely meghatározza az EU összes még meglévő természetes és őshonos erdélyének feltérképezésére, nyomon követésére és szigorú védelmére irányuló célkitűzést. Az európai természetes és őshonos erdőkkel kapcsolatos munka azóta felgyorsult. Bár a 2021-es ENSZ környezetvédelmi világcsúcson 140 ország fogadta el azt a célt, hogy 2030-ig megállítják az erdőirtást és az erdők degradációját, 2022-ben valójában 4%-kal még nőtt is a globális erdőirtás mértéke. És ugyan a világ országai összesen 2,2 milliárd dollárt költöttek a bolygó erdőinek védelmére, ez a töredéke sincs annak az összegnek, amennyivel valóban hatékonyan meg lehetne állítani az erdőpusztulást. Vannak jobban teljesítő országok, mint például Brazília, ám a legtöbb államnak ennél jóval szigorúbban kellene vállalnia a vállalt célok teljesítését. Természetvédelmi egyesületek, szövetségek, alapítványok célja a különböző projektek megvalósítása, valamint a szemléletformálás. Ha azt gondoljuk, hogy csak magasabb szinten lehet tenni az erdőkért, akkor nagyon tévedünk. Bizony az egyéni cselekedet is sokat számít abban, hogy erdeinket megőrizzük az utókor számára is. És hogy hogyan vigyázzunk az erdőkre? Elsősorban ne szemeteljünk. Ne hangoskodjunk, ne zavarjuk az erdő nyugalmát. Csak a kijelölt helyen, tűzgyújtási tilalmi időszakon kívül gyújtsunk tüzet. A kutyát mindig pórázon vezessük az erdőben is. Ne tépjünk le védett növényeket. Fogyasszunk minél kevesebb olyan élelmiszert, amely előállításához erdőket kellett kiirtani. És csökkentsük az egyszer használatos tárgyak használatát. Az erdők tehát kulcsfontosságú szerepet játszanak bolygónk egészségének megőrzésében. Oxigén termelnek, széndioxidot kötnek meg, és fontos élőhelyet biztosítanak számos állat- és növényfajnak. Emellett vízforgalmat szabályoznak, segítenek a talaj eróziójának megelőzésében, valamint csökkentik az árvizek és a földcsuszamlások kockázatát. Gazdasági és társadalmi szempontból is kiemelkedő fontosságúak az erdők, hiszen faanyagot, gyógynövényeket és más termékeket biztosítanak, valamint turisztikai vonzerőt jelentenek. Kedves hallgatóink, egy hét múlva ismét zöld zóna.

0: leszek, fodrásznő leszek, és doktorica.
1: Mind a kettő?
0: Mind a kettő.
1: Mind a kettő leszel? Akkor mit kell már nagyon sokat csinálni?
0: Akkor, mikor nem kell többet dolgoznom a betegekkel, akkor megyek fodrászszalonba, és megcsinálom a nőknek a hajájukat.
1: Ki fodrász nálatok? Valaki fodrász?
0: Igen, Aranka.
1: Sőt, ismer? Jól végzi a dolgát? Tetszik, akkor gondolom neked.
0: Akkor dolgozik, mikor

Május 25-e Afrika napja, ugyanis 1963-ban Addis Abebában az Afrikai Egység szervezet csúcsértekezletén az alakuló Modern Afrika alapítói eldöntötték, hogy minden évben május 25-én megünneplik a Nemzetközi Afrika napot. Akkor az Afrikai Egység szervezet, a mai Afrikai Unió jogelőtt szervezete, a gyarmatosítás lezárásának szószólója és Afrika hangja volt a nemzetközi porondon. A szervezet célja a mai napig is az afrikai népek egységének és szolidaritásának elősegítése. A gazdasági, politikai és más területeken folytatott együttműködések fejlesztése. Az alapelv az egyenjogúság, a tömbön kívüliség és a be nem avatkozás politikája. Bár az ACP, azaz az Afrikai Karibi Csendes Óceáni Térség kiemelt szereppel van jelen az EU kulturális és költségvetési palettáján, néhány afrikai országot az EU kiemelten kezel. Így például Nigériával 2009 novemberében az Európai Bizottság újabb 677 millió eurós fejlesztési megállapodást írt alá. Több magyarországi szervezet és intézmény méltó módon igyekszik köszönteni az emberiség bölcsőjét és megmutatni, hogy a nehézségek és a konfliktusok ellenére meg annyi szépség és boldogság lakozik az afrikai emberek szívében és kultúrájában. Sajnos Magyarországon csak erre a hétre terjedt ki a felfokozott figyelem Afrikára, pedig kellene figyelni más alkalommal is. Afrika maga 30.300.000 négyzetkilométernyi területével a Föld második legnagyobb kontinense. A szárazföldi területek 20,3%-át fedi le. Több mint 1 milliárd fős népességével egyben a második legnépesebb is, melyet öt tenger vagy óceán határol. A kontinens lakói az arabok, berberek, szudániak, busmanok, pigmeusok és európaiak, akik főleg a mezőgazdaságból élnek annak ellenére, hogy a megművelt területek aránya csak 6%. A népesség gyorsan nő, a városokban évi 3,5%, melynek egyik példája Kairó, mely a földrész legnépesebb városa, ugyanakkor kiemelkedő a szegénység is, mivel a kontinens lakóinak fele kevesebb, mint napi $1 él. Földrajza rendkívül ilyen változatos. Legmagasabb pontja a Kilimandzsáró, melynek magassága 5895 méter, ugyanakkor a Szahara sivatagos területe 90-szer nagyobb hazánknál, vagyis hát Magyarországénál teljesen pontosan. Leghosszabb folyója a Nílus, pedig 6690 kilométer, egyben a Föld leghosszabb folyója. A legnagyobb szigete pedig a Madagaszkár. Színes növény és állatvilág számos nemzeti parkba védik. Írja egyébként a gportál.hu. Afrika 1111 milliárd lakosságának 45%-a 15 éven aluli. A népszaporulat folyamatosan növekszik. Igen, magas a gyermekhalandóság. 1000 megszületett gyerekből 162 nem éri meg az ötödik életévét. Afrika népességének körülbelül 30%-a lakik városban, és ez az arány évente 3-4%-kal nő. A legnépesebb város Egyiptom fővárosa Kairó. Igen, nagy az analfabéták száma is, a 15 évesnél idősebb lakosság körében ez körülbelül 60%. Afrika társadalmi változatosak, megtalálható itt az ősközösség, de a rabszolgaság, a feudalizmus, a kapitalizmus, a szocializmus és a posztmodern társadalom csírája is. Ez mind tükröződik a kultúrában. A fejlődés hátráltatják egyes elmaradott hiedelmek. Afrika lakosságának jelentős része falvakban él. A falvak gyakran sövénnyel körülkerített csoportos települések, melynek építőanyaga a környezetből származik, és a gazdálkodási módot tükrözi, például a berberek barlanglakásai. A szavanna vidéken élők pálmakunyhói vagy favázas, agyaggal tapasztott állandó épületei, az arabok lapostetős, fehér kőházai. A városok a tengerpartokon, bányavidékeken, a magas földeken jöttek létre. Növekedésüket pedig az utóbbi évtizedekben felgyorsította a falvak túlnépesedése és az elvándorlás. Na, ha önök úgy gondolják, akkor így május 25-e alkalmából bátran tanuljanak egy picit Afrikáról. Egyébként a gportál oldalán is még többet lehet erről olvasni, úgyhogy mi csak ajánlani tudjuk, hogy tegyenek önök is így. És érkezünk egy ideillő dallal, ugyanis Dr. Alban annak idején megénekelte szeretetét Afrika felé egy dalban, ez a dal pedig nem más, mint a Hello Afrika, egy igazán már ikonikusnak mondható dal, és már szól is a háttérben, úgyhogy
fogadják nagyon sok szeretettel így május 25-e, azaz Afrika napja alkalmából. Dr. Albán Tóla, Hello Afrikát! Swimix, give me some drums!

Dr. Albántól szólt tehát a Hello Africa, egy igazán jó hangulatú dal, és egyébként, hogyha egy picit odafigyeltek a szövegre is, akkor hallhatták benne, hogy a rap részlegében felsorolt egy csomó törst is az előadó, ugye afrikai törst, úgyhogy érdemes egy kicsit utána nézni a dalszövegének esetleg. Van elérhető magyar fordításban is ez a dalszöveg, úgyhogy nyugodtan rá lehet keresni, és picit bele lehet olvasni. Van egy igazán fontosnak mondható rész is ebben a dalszövegben, méghozzá az, hogy nem igazán számít, hogy egy macska fekete vagy fehér, ami igazán számít az az, hogy elkapjuk az egeret, és Dr. Albán azt énekli, hogy ő inkább afrikai módon csinálná. Hát, önök meg csinálják olyan módon, ahogy önök szeretik természetesen. Ebben a dalban az volt a lényeg, hogy megénekelje azt, hogy mennyire büszke is a hazájára, és arra, hogy ő afrikai származású. Mindenképpen egy nagyon jó hangulatú dal, és nagyon értékes dalszövege is van neki. Mi csak ajánlani tudjuk, hogy egy picit olvasgassanak bele akár a magyar fordításába. Ami viszont biztos, hogy ezt a kevesebb mint 15 percet folytatjuk jobbnál jobb dalokkal. Folytatásban érkezik a Bang Bangtől az Ő még csak 14, ugye egy ikonikus dalról van szó. Pontban 5 órakor, pedig ahogy azt már önök is nagyon jól tudhatják, nem más, mint Oleti Zsuzsa várja majd önöket, méghozzá 5 órai hírekkel. Tartsanak velünk!

Ismét kaphatók a népszerű úszóbérletek a Lendvai termálfürdőbe. 8 medence, 5 csúszda és strandröplabdapálya várja a látogatókat egész nyáron. Havi, 3 havi, féléves és éves bérletek közül választhat. Május végéig 10% kedvezmény jár minden bérletre. További információ a +386 2 577 44 60-as telefonszámon, vagy a www.termekötőjenlendava.si oldalon. Lendvai termálfürdő. Élmény minden korosztálynak.

0: de édes volt.
1: No, melyik lány ajka volt olyan édes?
2: Jaj, hát melyiké? A mézes palacsinta kapszán volt olyan mézédes.
1: Á, hát hol ettél palacsintát?
2: Mondtam már, hogy kapcán. A mézes napon. Jaj, meg azok az omlós mézes szárnyak csak úgy olvadtak a számban.
1: Na jó, te ezen a mézes napon csak ettél?
2: Dehogy! Úgy roptam a táncot, hogy majdnem elvásott a cipőm talpa. És az fix, hogy idén is fogok táncolni.
1: No csak, lesz zene is!
2: Mi az, hogy?
3: Csebilice, csebilice, száj majeste prijatelice.
2: A Misteri húzza a talpalávalót, és még a gyerekekről is gondoskodnak, hogy én nyugodtan táncolhassak.
1: Tudod mit? Megmondom a páromnak, hogy idén mi is menjünk el kapcára, és elvisszük a gyerekeket is. Mikor is lesz a mézes nap?
2: Május 30-án, 16 órától.
1: Rendben. Találkozunk a harmadik mézes napon.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oletics Zsuzsa hírszerkesztő. Kedd 0 órától fél centtel drágul a 95-ös oktán számú motorbenzin ára, így újonnan 1,71 euró tölthetjük majd autónkba literjét. A gázolaj ára változatlanul 1,753 euró marad, míg a fűtőolaj literenkénti ára 0,3 centtel 1,38,8 euró csökken. A szlovéniai szálláshelyek 491.232 turista érkezést és közel 1.160.000 vendégészakát jelentettek áprilisban. A tavaly áprilisihoz képest a bevételek 0,2%-kal, a vendégészakák száma pedig 1,9%-kal emelkedett. A belföldi turisták száma közel tizedével nőtt, az év negyedik hónapjában közölte ma a statisztikai hivatal. A környezetvédelmi ügynökség vasárnap 23 fokos tengervíz hőmérsékletet mért Kopernél. Ennek eredményeként már észlelhető az úgynevezett tengervirágzás az Adrián. Sabaheta Hadzsi Audic, természetvédelmi szakértő azt tanácsolja az érzékeny bőrűeknek, hogy ne fürödjenek az Adriai tengerben. Egyben felhívta a figyelmet a jelenség emberekre és a tengeri ökoszisztémára gyakorolt következményeire is. Kábítószer birtoklás gyanújával őrizetbe vették Hilarion, volt orosz metropolitát, aki Semjén Zsolt jóvoltából lett magyar állampolgár. Ráadásul gyorsított eljárásban kapta meg a magyar állampolgárságot úgy, hogy az Orbán kormány tudta, gyakorlatilag az orosz szövetségi biztonsági szolgálat ügynökeként dolgozik. Családegyesítésre hivatkozva egyébként magyar állampolgár lett az akkori orosz metropolita édesanyja is. Hilarion autóját vasárnap a középcsehországi Unhostban állították meg. A rendőrök az autó csomagtartójában fehér anyagot találtak. Hilarion tagadja a kábítószer birtoklás gyanúját. Hilarion Magyarországon kitartóan lobbizott azért, hogy az Orbán kormány orosz oligarchákat vetessen le az EU-s szankciós listákról. 2026 áprilisában az Európai Unióban a személyszállításhoz használt üzemanyagok és kerülőanyagok ára 20,8%-kal emelkedett 2025 áprilisához képest, miután 2026 márciusában 12,9%-kal nőtt 2025 azonos hónapjához képest. A legnagyobb növekedést Luxemburgban, Franciaországban és Svédországban, Lettországban és Bulgáriában regisztrálták. A legalacsonyabb növekedést Magyarországon, Lengyelországban és Olaszországban jegyezték. A dízelára az összes EU tagállamban nőtt 2026 márciusa és áprilisa között. A legnagyobb növekedés Szlovéniában 23,5%, Bulgáriában 19,5% és Cipruson 18% volt, míg a legalacsonyabb Lengyelországban, Romániában és Bulgáriában. Ami a benzinárakat illeti, 2026 márciusa és áprilisa között 23 uniós országban regisztráltak áremelkedést, amely Szlovénia 12,9%-a és Írország 1,3%-a között mozgott. Másrészt Románia, Spanyolország és Lengyelország áprilisban csökkenést regisztrált az előző hónaphoz képest. Legalább 24 ember meghalt vasárnap egy katonai személyzetet szállító vonat ellen elkövetett robbantásos merényletben a Pakisztán délnyugati részén fekvő Belucsisztán tartományban, közölte egy magasrangú tisztviselő. A tartományi fővárosban, Kvettában történt támadás áldozatai között katonák is vannak, és több mint 50 ember megsebesült, tette hozzá a tisztviselő az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva. A robbanás következtében több vagon kisiklott, kettő pedig kigyulladt, és a közeli járművek is megrongálódtak. A források hozzátették, hogy a halottak és a sérültek között nők és gyermekek is voltak.
2: Időjárás.
1: Kedden is többnyire derült lesz az ég felettünk, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 11 és 17 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 28 és 33 fok között alakul. A következő napokban egyre erősebb nappali felmelegedésre kell készülni, de a hét közepén már egy hideg front hozhat több fokos lehűlést.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Górneradgona körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.
0: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió. Horizont.
2: Kicsi, a többi mellett szinte jelentéktelennek tűnő plakát hirdeti Böröcz Nándor Neander, Akriltulok és Filcbölény című kiállítását a Lendvai Színház ajtaján. Pedig az épület előterének jobb szárnyában ritka érdekes tárlat látható, amelyen a látogató érzékszerveit több különböző inger is éri. Mindenről a Horizont kett délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásában hallhatnak. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.

A Five Seconds of Summer-től szólt, ha Lie to Me, hamarosan pedig Tóth Vera fog énekelni, na megérkezik önökhöz a természetjáró ismétlése is, úgyhogy érdemes lesz a folytatásban is MMR-t hallgatni.

0: Természetjáró.
1: Tegyünk egy sétát a természetben.
2: Jó napot kívánok a kedves rádió hallgatóknak! Májusban a természet a teljes megújulás és a burjánzó növekedés fázisába lép. A növényvilág lomba borul, az állatvilágban pedig megkezdődik az utódnevelés csúcsidőszaka. Ez a hónap a méhek számára is az év legfontosabb, egyben legkritikusabb időszaka, hiszen ekkor dől el a családok túlélése és a következő generáció sorsa. A dobronaki kétnyelvű általános iskolában már 7 éve működik a méhész szakkör. Ennek keretében a gyerekek teljes körű gyakorlati és elméleti méhészeti képzést kapnak. A szakkör célja, hogy a tanulók közelebb kerüljenek a természethez, és megtanulják a felelősségteljes méhészkedés alapjait. Leiter Bürmen Lidiával, a szakkör mentorával, az iskola tanárnőjével Dobronakon az iskolában beszélgettünk a méhek szerepéről, a méhész szakkörben szerzett tapasztalatokról, a munkáról és az eredményekről. Műsorunk másik felében pedig arról hallhatnak, hogy egy állandó méhészeti kiállítás és egy oktató kaptár nyílt meg a Lendvai Vár alsó udvarán. Kedves hallgatóink, tartsanak velünk!

0: Május 20-a a méhek világnapja. Miért olyan fontosak a méhek? Milyen szerepük van az életünkben, illetve a környezetben?
1: A méhek tényleg nagyon fontosak, mert azt szokták mondani, hogy méhek nélkül mi emberek se lennénk, mert a méhek nagyon fontos beporzók, tehát beporozzák a növényeket, amiket mi akkor elfogyasztunk, a gyümölcsfáktól, a paradicsomtól, a paprikáig. Ezeket a virágokat mind a méhek porozzák be.
0: Mi történne, hogyha nem lennének méhek?
1: Lassan-lassan mindig kevesebb lenne a termés, és akkor egy napon nem lenne táplálékunk, nem lenne mit enni.
2: A boltok polcairól és a piacokról eltűnne a zöldség és a gyümölcsök többsége. Az alma, körte, eper, cseresznye, paradicsom, paprika, a tökfélék, a mandula és a kávé mind a beporzástól függenek. Elveszítenénk a legfontosabb A és C vitamin, valamint ásványanyag forrásainkat, ami tömeges egészségügyi problémákhoz vezetne. A táplálkozásunk rendkívül egyhangúvá válna. Megmaradnának a szélporoszta növények, mint a búza, a rizs, a kukorica és a burgonya. A vadon élő növények több mint 80%-ának van szüksége beporzókra a szaporodáshoz. Méhek nélkül ezek a növényfajok végleg kipusztulnának. A méheknek tehát rendkívül fontos szerepük van az emberiség életében. Éppen ezért kiemelten értékes az a munka, amit a dobronaki tanulók végeznek. De mikor is alakultak és hány fiatal

0: Nem mertem túl sok tanulót vállalni, úgyhogy azt hiszem, hogy első éven olyan 2-8 tanulóval kezdtem, és akkor minden éven igazából nagyobb az érdeklődés, mint amennyi tanulót el tudok vállalni, mert többen szeretnének járni, de hát egyszerűen nem bírok ennyi gyereknek, úgyhogy valahogyan olyan negyedik osztálytól fölfele 4-től 7-ig nagyjából ezekkel tudom így az órarendet is akkor jobban összehozni.
1: Hogy lehet a gyerekeket a leginkább lelkesíteni a méhészet iránt? Mi az, ami a leginkább megfogja őket?
0: Maguk a méhek, mert egy kicsit olyan titokzatosak, mert a gyerekeket valójában a szülők is úgy tanítsák, vigyázz méhecske, nem hogy rálépsz, nem hogy megfogod, nem hogy megcsíp. Aztán először mindenki kicsit fél tőlik, kicsit tart tőlik, nem tudják, hogy mit várhatnak, de a gyerekekben benn van az, hogy amit nem szabad, az jobban érdekli őket. És akkor, mikor kezdenek járni, meg persze nagyon fontos, nem felejthetem el a méhész ruhák, mert amikor a nagyobbakkal megyünk ki a méhesbe, akkor a kisebbek mindig figyelik, amikor fölhúzzuk azokat a védőruhákat, és az nagyon furcsa, még különleges, meg extravagáns, aztán mindig húzza őket, hogy most mennek a méhészek, aztán már a picik, akkor mindig kérdezgetik, hát mikor lehetünk mi is méhészek. Így amikor kezdenek járni, akkor rájönnek, hogy a méhek igazából nagyon érdekesek, nem csak egy bogár, ami röpköd fönnek lenek, hanem tényleg úgy érdekes az életük nekik. Aztán amikor így egyszer beleesnek, akkor mindig többet szeretnének még tudni, és akkor igaz, hogy lelkesen járnak, meg segíteni is tudnak, és akkor az is buzdítja őket, hogy ők tényleg segítenek a méhek gondozásánál.
1: A dobrunaki kétnyelvű általános iskola udvarán egy méhes is található. Az iskolai méhest a Pörvácse Béla elnevezésű társadalmi felelősségvállalási projekt keretében nyert el az intézmény. A Prva Szépnezavaro Válnice biztosító és a Szlovén Méhész Szövetség közösen adományozta az iskolának. A projekt megvalósításához Dobronak község biztosította a területet, a szakmai hátteret pedig a Kebele Dobronak Méhészeti Egyesület nyújtja. Eredetileg 3 méh család volt, majd 12-re bővült a számuk.
0: Ha a méheket az ember megfelelően gondozza, akkor elég jól lehet őket szaporítani, vagyis szaporodnak. Így tavasszal, amikor bőven vannak a kaptárban, akkor lehet abból csinálni még egy családot. Esetleg szoktak hívni, ha valahol a faluban raj van, mert a méhek el is szoktak rajozni, és akkor azt úgy be lehet fogni, hazaviszed is, van még egy családod.
1: Hogy kell elképzelni ezt, hogy méh család? Kikből áll ez a méh család? Van ugye a méh királynő és a többiek?
0: Hát a kaptárban a legfontosabb személy az anya. Minden kaptárban, vagyis családban egy méh anya van, vagy a méh királynő, így is szokták mondani, és van kb. 50-60 ezer dolgozó méhecske, és egy olyan 1000, néhány száz, néhány ezer here méh, azok a fiú méhecskék.
1: Lehet tudni, hogy hány méhecske is van így most a dobrunaki méhesben?
0: A mi méhesünkben 600 ezer méhecske körül röpköd.
1: Nagyon érdekes ez a szám. Hogy kell róluk gondoskodni, és miben veszik ki a gyerekek főleg a részüket a munkában?
0: A méhész munka az olyan igazából egész éven folyik, de egy része a munkának kint a méhesbe történik, a másik része pedig bent, mert sok mindent el kell készíteni, hogy tudjuk gondozni a méheket. Télen a méhekkel nagyon nem foglalkozunk, figyeljük őket, ilyen napos időben esetleg, ha kezdenek röpködni, de bent elkészítjük a kereteket, a keretbe beragasszuk a műlépeket, tisztítunk, takarítunk, gondozzuk az eszközöket, amit használunk, ez a téli munka, vagy esetleg valami szoktunk ilyen viaszgyertyát önteni, vagy valamit. Tavasszal pedig olyan február végén elkezdődik az igazi munka a méhesbe, először csak megfigyeljük, akkor megnézzük, ha átélték a méhek a telet, és akkor kezdjük őket, mikor kicsit melegebb van már, és szép napos az idő, akkor kinyitjuk a kaptárokat, és megnézzük, hogy mi történik benne, ha van anya a családban, azt igazából nem keresgéljük, csak megnézzük, ha van friss pete a kaptárban, és akkor minél melegebb az idő, a méhek annál jobban szaporodnak, annál több a méh a kaptárban, és ilyenkor elkezdődik az igazi munka, mert a méhek olyanok, hogy meddig van munkájuk nekik, addig nincs velük gond. Tehát mindig munkát kell nekik adni, mert ha nincs munkájuk, ha unatkoznak, akkor szeretnek elrajozni. Azt a méhes sose nem akarja, mert akkor kevesebb a méhünk. Tehát akkor tavasszal azt csináljuk, hogy sűrven átnézzük a családokat, és friss műlépeket rakunk bele nekik, hogy építhessük. lehessenek. És hogy akkor anyának van helye petét lerakni, a dolgozóméheknek van hová a mézet tárolni, meg a virágport. Az a dolgunk igazából, hogy gondolom,

gondoskodjunk arról, hogy a méheknek legyen elegendő munkájuk. Ez a tavaszi munka, akkor persze jön a olyan május, végén, június elején jön a várva várt, az a legjobb munka, amikor pörgetünk, tehát elveszük a méhektől a mézet, és a gyerekek itt tudnak legjobban segítkezni, azért, mert kijönnek velem a méhesbe, kiszedjük a mézes kereteket a kaptárokból, méheket le kell söpörni, ezt a gyerekek nagyon szeretik csinálni, persze védőruhába, akkor ezt behozzuk, és akkor, amikor bent vannak már a mézes keretek, azt a gyerekek segít lefödelezni, tehát ezeket a méhek viasszal takarják, vagy fedik le a mézet, hogy ki ne folyjon, és hogy ott védve van, és a gyerekek akkor ezt le tudják fedelezni, segítenek a pörgetésben, segítik visszarakni a üres kereteket vissza a méhek kaptárba, azután persze jön az unalmas munka, mosogatás, ragacsos edény mosása, ott is tudnak segíteni, és akkor később is nyár végén a méheket etetni kell, persze, mivel hogy a mézet elvettük tőlük, és a gyerekek szünidőben is el tudnak jönni, és akkor este felé étetjük a méheket, gyógyítani is kell őket. Van egy olyan betegség, hogy varroa, az ellen, mert savakkal kezeljük őket, ott is tudnak segíteni. Tehát a gyerekek igazából, pláne a nagyobbak, 6., 7. osztályosok már komoly munkát tudnak végezni.

0: Mennyi kilogramm mézt termelnek itt a méhek Dobronakon az iskolánál?
1: Tavaly volt elég sok mézünk, most ha jól tudom, már kétszer pörgettünk, olyan 170 kilogramm körül, vagy lehet, hogy még egy picit több. Tehát elég a méz, hogy az iskola, amit a konyhában használ, tehát mézes kenyér hónaponta legalább egyszer van, 10 óraira, és akkor az iskola szokta ilyen kis promóciós ajándékokra is használni, ilyen kisebb üvegekben mézet öntünk. Itt is a gyerekek segítenek mézes üveget elkészíteni. Vagy volt az iskolai bazár, amikor így az iskola karácsony táján készített egy ilyen kis eladásra dolgokat, tehát ott is kis mézes üvegeket adtunk.
0: A gyerekek tényleg látják a folyamatot, az egész év folyamán szinte.
1: Érdekli őket, nagyon szeretnek közreműködni, sose kell neki kétszer mondani, hogy most gyertek, nem nehez nekik, ha reggel hétre, ha szünidőben este, mert mondom, este vannak a méheket etve, vagy esetleg, ha fát kell ültetni, mert ültettünk ilyen hársfákat is, tehát bármit, mindig valaki jön, nincs olyan, hogy nem akarnak, nem szeretnének, úgyhogy jönnek és szeretnek járni.
0: A befektetett munkának, meg az ismereteknek megvan itt az iskolában a gyümölcse, hogy a gyerekek elég kellő szinten azért megkapják ezt a tudást, és nagyon szép eredmények is születtek éppen most a közelmúltban.
1: Május 9-én Csernobelben volt a Fiatal Méhészek Országos Versenye, és mi is részt vettünk 6 tanulóval, az 3 csoport, tehát a legügyesebbek jutottak az országos versenyre, és mind a 3 csoport ezüst elismerést nyert, úgyhogy nagyon örülünk, nagyon meg vagyunk elégedve ezzel is.

0: Műsorunk második felében pedig arról hallhatnak, hogy egy állandó méhészeti kiállítás és egy oktató kaptár nyílt meg a Lendvai vár alsó udvarán. Stefan Cigut, a Lendvai Méhész Egyesület elnöke hangsúlyozta, hogy az Egyesület mindig is kiemelt figyelmet fordított a helyi méhészet múltjára. Így a Biaver projekt keretében éltek a lehetőséggel és létrehozták az oktatókaptárt, amely szinte minden generációt megszólít.
1: Ja ta novice benjak je bistvo drugi učinče benjak v našoj općini, a nego imamo pri dvojezični osnovni školi, ki je že 10 let u funkciji, nje prvenstveno namenjen.
2: Az oktatókaptár immár a második Lendva községben. Az első az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskolánál van, és elsődleges szerepe az, hogy az általános iskolában működő méhész szakkör tagjainak segítse a munkáját. A Lendvai várnál található újabb méhkaptár pedig szerkezetileg és kialakításában is egy kicsit másabb, mint egy klasszikus szlovén méhkaptár. Mivel a Műemlékvédelmi Hivatal nem engedélyezte egy tipikus méhesház felállítását, egy olyan egyedi megoldás született, amely építészetileg is rendkívül érdekes és tökéletesen illeszkedik a vár történelmi környezetébe. A kialakításának köszönhetően ráadásul a látogatók nem tudnak közvetlen kapcsolatba kerülni a méhekkel, így a megfigyelésük teljesen biztonságos. A látogatók így sokkal felszabadultabban tudják megfigyelni a méheket.
0: Hány méhész család is van a méhkaptárban?
1: V Čebelnjaku je mesta za 6 družin, trenutno so naseljene 4, ker so pač zadeli.
2: A méhkaptárban 6 méh családnak van helye, de jelenleg 4 család tartózkodik bent. Marián Császár a Lendvai Méhész Egyesületből gondoskodik majd a méh családokról, és minden feladatról, ami a gondozásukkal jár. Amennyiben csoportok jelentkeznek be látogatásokra, akkor abban az egyesület többi tagja is besegít. Itt gondolok az általános iskolásokra vagy egyéb turisztikai csoportokra, akik bővebb információt szeretnének kapni. Tehát itt leszünk, és nagy örömmel adunk magyarázatot mindenről.
1: Szerintem a telokáció pojávali, mi zöveszegyem.

Lent van a várdomb érintett lejtőjén mérzelő növényekkel betelepített parkosított felületet alakítottak ki. 43 gyümölcsfát és 90 mézelő bokrot ültettek el, amely közvetlen életteret biztosít a rovaroknak. A mézelő növények a méhek számára a túlélést, az energiát és a család fenntartását jelentik. A természetben ők alkotják a méhek elsődleges élelmiszerboltját és patikáját.

A méhek világnapja ezért is rendkívül fontos, mert az emberiség túlélése és a földi élet egyensúlya közvetlenül függ ezektől az apró rovaroktól. A méhek világnapja mindannyiunkat arra emlékeztet, hogy a legkisebb élőlények végzik a legnagyobb munkát. Kedves hallgatóink, Természetjáró című műsorunkhoz végéhez értünk. Legközelebb, egy hónap múlva járunk újra a természetben. Tartsanak velünk akkor is, a viszonthallásra!

0: Természetjáró.
1: Tegyünk egy sétát a természetben.
2: MMR.

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Függőség. Egy téma, amit a társadalom gyakran megpróbál a szőnyeg alá söpörni, pedig itt a közvetlen környezetünkben, a Muravidéken is rengeteg családot érint. Ma már nem csak az alkoholról vagy a drogokról beszélünk, hanem a szerencsejátékokról, a telefon és internet függőségről, vagy éppen a pornográfiáról. A csapda közös. A szégyen, a tagadás és a tehetetlenség ördögi köre. De van kiút. Műsorunkban Zsoldos Árpád saját élettapasztalatával bizonyítja, hogy a rabságból fel lehet szabadulni. Műsorunk apropója a közeljövőben a Muravidéken szervezendő különleges rendezvény, amelyen egykori függők nyíltan és őszintén mesélik el saját történetüket és a függőségből való gyógyulások útját. Mert segítséget kérni nem a gyengeség, hanem a legnagyobb bátorság jele. Számítunk figyelmükre szerdán délelőtt 11 óra után. A műsort aznap 17 óra után ismételjük meg.

Az eltűnt gyermekek világnapját 2004 óta minden év május 25-én tartják, így emlékezve az 1979-ben New Yorkból nyomtalanul eltűnt Ethan Pattra. 2002-től Európa több országában is megemlékeztek erre a napra, majd az Európai Föderáció 2004-ben tette közzé felhívását, hogy május 25-e világszerte legyen az eltűnt gyermekek napja. A gyermekek védőszentje egyébként Szent Miklós. E világnap célja, hogy reflektorfénybe kerüljön a megelőzés lehetősége és felhívja a figyelmet az országok közötti együttműködés fontosságára. Ahhoz, hogy hatékony legyen a megelőzés, össze kell fogniuk az oktatási és a szociális területeken dolgozóknak, hatóságoknak és a rendőrségnek egyaránt. Az eltűnéshez vezető okok változatosak. Az egy-két napon belül megkerülő gyerekek esetében a játékba való belemerülés, a kalandvágy vagy valamilyen apróbb sértődés, veszekedés vezet a szökéshez. Azoknál a gyerekeknél azonban, akik több nap vagy hét után térnek vissza családjukhoz, többnyire az elhanyagoltság, a nyomasztó családi légkör lehet a háttérben. Vannak olyan gyerekek is, akiket szinte elüldöznek otthonról a szülők gorombaságukkal, nyers viselkedésükkel, erőszakoskodásukkal. Ha ilyen családból megy el a gyerek, megkönnyebbülést érez, ezek a gyerekek nem kalandra vágynak, hanem nyugalomra, biztonságra. Az elcsatangolások gyakori oka a félelem, például a tanulmányi eredmények miatti esetleges felelősségre vonástól. Az eltűntként körözött gyerekek 40-50%-áról derül ki utóbb, hogy iskolai kudarcok miatt indult neki a nagyvilágnak. Nem véletlen, hogy a félévi, illetve évvégi bizonyítványozás idején az átlagnál több eltűnést regisztrálnak a hatóságok. Az otthonról vagy nevelőintézetből elszökött fiatalok pénz és jövedelem nélkül gyermekprostitúció vagy más bűncselekmény potenciális áldozatává válhatnak. Az eltűntnek felkutatásához évek óta segít a televízió Csellengők című népszerű műsora is például Magyarországon. Az ezer lámpás éjszakáján pedig világító lufikat, azaz kívánságlámpást engednek útjukra egy időben a rendezvényeken, melyekkel az eltűnt gyermekekre emlékeznek. Mutasson utat a lámpás, hazavárjuk, írja egyébként a G-portál. Ahogy pedig azt az MMC is megírta, Szlovéniában évente körülbelül 600 eltűnt személyt jelentenek, akiknek körülbelül 30%-a gyermek és kiskorú, ismertette a rendőrfőkapitányság az eltűnt gyermekek nemzetközi napja alkalmából. A rendőrségi adatok szerint tavaly 533 felnőtt és 265 gyermek, illetve serdülő tűnt el, 2024-ben pedig 422 felnőtt és 224 gyermek, illetve serdülő. Még 2017-ben 327 felnőtt és 182 gyermek, illetve serdülő tűnt el. A rendőrségi adatok szerint az eltűnt gyermekek aránya egyes években akár 40%-ra is emelkedhet, sőt 20%-ra is csökkenhet. Egyes országokban ez aránytalanul magasabb, például Hollandiában vagy Nagy-Britanniában az eltűntek kétharmada serdülő, közölte a rendőrségi főigazgatóság, azaz a GPU, a május 25-én ünnepelt eltűnt gyermekek nemzetközi napja alkalmából. A rendőrségi adatok szerint az eltűntek között sokkal több a 7 és 14 év közötti gyermek, mint az ennél fiatalabbak. Tavaly például 87 és 14 év közötti gyermek eltűnését jelentették, még 12-7 év alatti eltűnt gyermekét. 2024-ben pedig 8-7 év alatti és 61-7 és 14 év közötti gyermek tűnt el az adatok szerint. Egyébként hasonló témát dolgoz fel a következő dal, amit hallhatnak. Ez nem más, mint a Soul Asylum Runaway Train-je. És ahogy már említettük, hát ők is a dalban egy hasonló témát dolgoznak fel, mint ugye a gyermekek eltűnése, és az, hogy nincsenek, illetve hát megvannak találva, csak túl későn. Úgyhogy szóljon az a dal, de hamarosan még szólunk mi is az eltűnt gyermekek világnapjáról.

Ugye, ahogy már említettük, május 25-e az eltűnt gyermekek világnapja. Ez alkalomból pedig ugye még az MMC is a folytatásban írt néhány fontos információt az eltűnésekkel kapcsolatban. Ugye az esetek több mint felében a gyermekek eltűnését egy órán belül jelentik be, és az eltűnt gyermekek közel 90%-át 8 órán belül jelentik be. Az összes 14 év alatti eltűnt gyermek több mint 90%-át a bejelentést követő körülbelül 4 órán belül megtalálják. A rendőrség szerint minden gyermeket többnyire élve és sértetlenül találnak meg. A rendőrség azt tanácsolja, hogy az eltűnt személyeket a lehető leghamarabb jelentsék, különösen gyermekek esetében. A rendőrség azonnal reagál az eltűnt személyekről szóló bejelentésekre, és együttműködik a szociális munkásközpontok, iskolák és oktatási intézmények szakembereivel, valamint a nem kormányzati szervezetekkel is. A rendőrség az Amber Alert Europe nemzetközi alapítványal együttműködve arra figyelmeztet, hogy a családon belüli erőszak az egyik fő oka annak, hogy a gyermekek Európában elszöknek otthon vagy eltűnnek. Ahogy a rendőrség rámutat, évente körülbelül 100 000 gyermek tűnik el az Európai Unióban. Mivel a gyerekek gyakran nem beszélnek a nehézségeikről, kulcsfontosságú, hogy a környezetükben lévő felnőttek, például tanárok, nevelők, edzők vagy rokonok felismerhessék ezeket. Ugye fontos, hogy a gyermek, illetve tinédzser megbízhasson egy felnőttben, legyen az akár tanár, szülő, unokatestvér vagy a családban bárki. Úgyhogy szenteljünk egy kicsit több figyelmet nekik. Igaz, néha nehéz, és néha lehet, hogy úgy érezzük, hogy idegesítőek, de ők is emberek. A különbség csak annyi, hogyha velük történik valami, akkor nem biztos, hogy olyan könnyen ki fognak tudni lábalni belőle, mint egy felnőtt, főleg ha ugye 14 éven alatti gyermekről van szó, sőt, még a 18 év alattiak, néha akár az idősebbek is sokkal nehezebben lábalnak ki egy-egy problémából, csak ezt nehezebben is vallják be, ugyebár. Úgyhogy a mai nap alkalmával, illetve a mai világnap alkalmával egy kicsit gondoljunk bele abba, hogy nekünk is részünk van abban, hogy biztosítsuk a gyermekeknek, illetve a serdülőknek azt a biztonságot, hogy ne kelljen nekik elszökni otthonról, illetve hogy valakihez fordulhassanak, hogyha úgy érzik, hogy mégis ez a végső opció arra, hogy egy kis nyugalomra tegyenek szert. És ne csak ma, hanem a következő napokban, hetekben, hónapokban is érdemes ezzel a témával foglalkozni, ugyanis egyik családnak sem könnyű, hogyha eltűnik egy gyermek otthonról, egyik családnak sem könnyű, hogyha eltűnik egy családtag otthonról. Úgyhogy fontos, hogy erről beszéljünk, fontos, hogy tanuljunk róla, és fontos, hogy mi is része legyünk a változásnak. Mi ezt az órát még zenével folytatjuk, érkezik egy hasonló dal, ami talán mondhatni felszólítja a fiatalokat arra, hogy legyenek bátrak és ne pont a menekülést válasszák, ez az A csoporttól a Gyerünk gyerekek, de ahogy azt már önök is sejthetik, 6 órakor várja majd önöket az Esti Krónika is, addig viszont hallgassanak velünk zenét, és ahogy már említettük, kicsit önök is tanuljanak az eltűnt gyermekek világnapja alkalmából arról, hogy mi hogyan lehetünk részei a változásnak.

0: édes volt.
1: No, melyik lány ajka volt olyan édes?
2: Jaj, hát melyiké? A mézes palacsinta kapszán volt olyan mézédes.
1: Á, hát hol ettél palacsintát?
2: Mondtam már, hogy kapcán, a mézes napon. Jaj, meg azok az omlós mézes szárnyak csak úgy olvadtak a számban.
1: Na jó, te ezen a mézes napon csak ettél?
2: Dehogy! Úgy roptam a táncot, hogy majdnem elvásott a cipőm talpa. És az fix, hogy idén is fogok táncolni.
1: No csak, lesz zene is!
2: Mi az, hogy?
3: Csebilice, csebilice, száj majeste prijatelice.
2: A Misteri húzza a talpalávalót, és még a gyerekekről is gondoskodnak, hogy én nyugodtan táncolhassak.
1: Tudod mit? Megmondom a páromnak, hogy idén mi is menjünk el kapcára, és elvisszük a gyerekeket is. Mikor is lesz a mézes nap?
2: Május 30-án, 16 órától.
1: Rendben. Találkozunk a harmadik mézes napon.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az új munkahét első napján Szlovéniában és a nagyvilágban történt fontosabb eseményeket Göncz Tamara műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műsor hangtechnikusa Györkös Gorán lesz. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Krónikánk főbb híreiről először csak egy-egy mondatban.
2: A muraszombati járási ügyészség elutasította a Prekmurszka vállalat büntető feljelentését.
1: A koalíciós pártok megkezdték az egyeztetéseket a leendő kabinetről.
2: Kedd 0 órától fél centtel emelkedik a 95-ös oktánszámú benzin literenkénti ára. A gázolaj ára változatlan marad.
1: A magyarországi felnőttek többsége Európa barátnak látja a magyar kormány külpolitikáját.
2: 14. Leó pápa hétfőn történelmi bocsánatkérést tett a Szent Szék nevében.
1: Őrizetbe vették Hilarion orosz metropolitát Csehországban.
2: Legkevesebb 16 ember halt meg a hőség miatt India déli részén.
1: Vasárnap este elindult a Sencsó 23 kínai űrhajó. Ennyit bevezetőül, és már is rátérünk a részletes jelentésekre. Szlovén rovatunkat egy muravidéki hírrel indítjuk, számítunk figyelmükre a folytatásban is. A muraszombati járási ügyészség elutasította a Prekmurszka vállalat és tulajdonosa Dejan Rituper által a Rakicsáni idősek otthona és volt igazgatója ellen közpénzekkel kapcsolatos visszaélés, hűtlen kezelés, illetve hivatali visszaélés gyanújával indított büntető feljelentését.
2: A döntésből következik, hogy a Prekmurszka cég és Dejan Rituper ügyvéd által felhozott vádak a Diana Hotelben lévő helyiségek bérletére vonatkoztak, de az ügyészség úgy értékelte, hogy ez polgári jogi vita a szerződéses rendelkezések értelmezésével kapcsolatban, nem pedig büntetőjogi felelősségre vonással rendezhető. Az ügyészségi források szerint Zoran Hoblaj volt igazgató, nem család szándékkal vagy közpénzek megkárosításának szándékával járt el.
1: A koalíciós pártok megkezdték az egyeztetéseket a leendő kabinetről, miután Janez Jansát, a jobboldali SZDSZ párt vezetőjét miniszterelnök jelöltnek választották.
2: Jansának a megválasztását követő 15 napon belül kell benyújtania a miniszterjelöltek listáját az országgyűlésnek, és minden egyes jelölést külön meg kell indokolni. A kormányzati törvény értelmében Jansa miniszteri csapata 15 tagból áll majd.
1: Jelentősen javult a hangulat a szlovén gazdaságban 2026 májusában. A hivatalos statisztikai adatok szerint az összetett gazdasági hangulatindex havi szinten 2,8%-ponttal emelkedett, és a megelőző hónapok csökkenő trendjét megfordítva elérte a mínusz 2,2%-pontos szintet. A tavaly májusi értékhez képest a mutató változatlan maradt, közölte ma a statisztikai hivatal.
2: A májusi javulást a fogyasztói bizalmi mutatók, a kiskereskedelem, a feldolgozóipar és a szolgáltatások generálták, még az építőipar bizalmi mutatójának nem volt hatása. Az üzleti bizalmi index is emelkedett, és a feldolgozóiparban a legfrissebb felmérések szerint nőtt a jelenlegi termelés, valamint a termelési várakozások is kedvezőbbé váltak. A fogyasztói bizalom 4%-ponttal növekedett májusban. A háztartások kevésbé borulátóak a jövőbeli általános gazdasági kilátásokkal és a saját pénzügyi helyzetükkel kapcsolatban. Nem csak a feldolgozóiparban, hanem a kiskereskedelemben, az építőiparban és az egyéb szolgáltatások terén is javulást mértek.
1: Kedd 0 órától fél centtel drágul a 95-ös oktánszámú benzin ára, így újonnan 1,7104 euró tölthetjük autónkba literjét.
2: A gázolaj ára változatlanul 1,753 euró marad, míg a fűtőolaj literenkénti ára 0,3 centtel 1,3880 euró csökken.
1: A szlovéniai szálláshelyek 491.232 turista érkezését és közel 1.160.000 vendégészakát jelentettek áprilisban.
2: A tavaly áprilisihoz képest a bevételek 0,2%-kal, a vendégészakák száma pedig 1,9%-kal emelkedett. A belföldi turisták száma közel tizedével nőtt áprilisban, közölte ma a statisztikai hivatal.
1: A környezetvédelmi ügynökség vasárnap 23 fokos tengervíz hőmérsékletet mért Kopernél. Ennek eredményeként már észlelhető az úgynevezett tengervirágzás az Adrián.
2: Szabaheta Hadzsiavcsics természetvédelmi szakértő azt tanácsolja az érzékeny bőrűeknek, hogy ne fürödjenek az Adriai tengerben. Egyben felhívja a figyelmet a jelenség emberekre és a tengeri ökoszisztémára gyakorolt következményeire.
1: A magyarországi felnőttek többsége Európa barátnak látja a magyar kormány külpolitikáját az eddigi megnyilvánulások alapján, derül ki a European május 21-én készült gyors felméréséből.
2: A kutatás szerint a válaszadók 62%-a tartja ebbe a kategóriába az új kabinet külpolitikai irányát, miközben 5% inkább Európa kritikusnak, 7% pragmatikusnak vagy középutasnak tartja, 27% pedig nem tudta megítélni. A tisza szavazók körében 79% nevezte Európa barátnak a magyar kormány külpolitikáját. A felmérés Magyar Péter miniszterelnök első külföldi útja, a varsói látogatás után vizsgálta, hogyan ítélik meg a választók az új kormány külpolitikai arculatát. A miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter alkalmasságát, valamint a fő külpolitikai célokat.
1: 14. Leó pápa hétfőn történelmi bocsánatkérést tett a Szentszék nevében, amiatt, hogy az maga is szerepet játszott a rabszolgaság törvényesítésében, és évszázadokon át elmulasztotta annak elítélését. A Szentatya a keresztény emlékezet sebének nevezte, a Vatikán etére mutatott magatartását.
2: Az AP hírügynökség szerint korábbi pápák is bocsánatot kértek már azért, hogy a keresztények részt vettek az Atlanti óceánon átívelő rabszolgakereskedelemben. Ám egyetlen pápa sem ismerte el nyilvánosan, nemhogy bocsánatot kért volna érte, hogy elődeik maguk adtak kifejezett felhatalmazást európai uralkodóknak arra, hogy hitetleneket leigázzanak és rabszolgaságba taszítsanak. Ezzel a pápa évtizedes várakozásnak tett eleget. Afroamerikai katolikusok, aktivisták és tudósok régóta szorgalmazták, hogy a Szentszék vezekeljen saját szerepéért a gyarmatosítás kori emberkereskedelemben.
1: Következő hírünkben a Balkánon időzünk annak apropóján, hogy Alekszandar Vučić vasárnap Pekingben arról beszélt, a közeljövőben lejárhat a mandátuma, és nem zárja ki a lemondás lehetőségét.
2: Noha nem kívánja értelmetlen megfogalmazással lerövidíteni a mandátumát, mint ahogy azt Boris Tadics tette korábban, mivel ő úgy véli, hogy kitölti a mandátumát az ember, vagy pedig lemond. Tehát lehetséges, hogy hamarosan lemondok, mondta Vučić Kínában. Az államfő szerint bizonyos gyülekezések nem zavarhatják meg a közéletet, utalva ezzel a szombati belgrádi megmozdulásokra. Hozzátette, mindez különösen akkor igaz, ha ezeknek a gyülekezéseknek nincsenek átgondolt tartalmaik, üresek és különösebben sokan sem vesznek részt rajta. Vučić emellett a szervezőket is bírálta a tüntetés utáni incidensek miatt. Szerbiában 2024 ősze óta zajlanak nagy tömegtüntetések, miután az újvidéki vasútállomás frissen felújított védőtetője beomlott, és 15 ember halálát okozta. A közvélemény és az ellenzék a kormányzati korrupciót okolja a tragédiáért. A szerb elnök eddig ellenállt a lemondásra való felszólításoknak.
1: Az unió véget vetne a mesterségesen alacsonyan tartott hatósági áraknak és helyette a szabadpiaci versenyt, valamint a kizárólag rászorultsági alapon nyújtott szociális támogatásokat támogatná. Brüsszel elvárása szerint 6 tagállamnak, köztük Magyarországnak pontos menetrendet kell készítenie a rezsicsökkentési rendszer kivezetéséről.
2: Bár a koronavírus járvány és az ukrajnai háború okozta energiakrízis idején az EU még megengedte a tagországoknak az energiaárak korlátozását, a magyar szabályozás, vagyis a bevezetett rezsicsökkentés most arra teljesen szembe megy az uniós elvekkel. Az Európai Bizottság árampiaci szabályozást vizsgáló jelentése név szerint említi Magyarországot, és összesen 6 tagországtól várja el a rendszer kivezetését.
1: Az Egyesült Államoknak vagy sikerül jó megállapodást kötnie Iránnal, vagy más módon lesz kénytelen Teheránnal bánni, jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn Új-Delhiben hangsúlyozva. Washington minden esélyt megad a diplomáciának, mielőtt egyéb alternatívákat tanulmányozna.
2: A tárca vezető újságíróknak elmondta, meglehetősen komoly dolgok vannak terítéken, mind a Hormúzi szoros újranyitása, mind az iráni nukleáris program ügyében, és reményét fejezte ki, hogy a két ország közötti megbeszélések sikeresek lesznek. Rubio egyúttal megismételte Donald Trump amerikai elnök szavait, amelyek szerint Washingtont nem sürgeti az idő, és aláhúzta, az elnök nem fog aláírni rossz megállapodást. Leszögezte továbbá azt is, hogy bármilyen megállapodás szülessen, Izraelnek mindig joga lesz az önvédelemhez.
1: Közben két csepp folyósított földgáz szállító tartályhajó hagyta el hétfőn a Hormuzi szorost. A hajók Pakisztán, illetve Kína felé tartottak, szombaton pedig egy iraki nyersolajat szállító tanker haladt át a szoroson, amely közel 3 hónapig vesztegelt a tengeri átjáróban. Az iráni háború kezdete előtt a szoroson naponta átlagosan 125-140 hajó kelt át, a blokkád miatt viszont most több 100 hajó vesztegel a régióban, a fedélzeten mintegy 20 000 tengerésszel.
2: Donald Trump amerikai elnök és külügyminisztere Marco Rubio az utóbbi 2 napban többször is bejelentették, hogy az iráni-amerikai béketárgyalások jól haladnak, de végső egyességről még nem esett szó. A hormuzi szoros blokkádja miatt az utóbbi közel 3 hónapban az olajárak elszálltak, szakértők szerint pedig a blokkád feloldását követően is hónapok kellenek majd ahhoz, hogy a piac visszatérjen a háború előtti állapotokhoz.
1: A forró időszak kezdete óta legkevesebb 16 ember halt meg a hőség miatt India déli részén. Az 1 milliárd 400 millió lakosú dél-ázsiai ország több városában a hőmérséklet a közelmúltban meghaladta a 45 Celsius fokot.
2: A világ legnépesebb országa április és június között rendszeresen szembesül hőhullámokkal. A fővárosban, Új-Delhiben és más közeli városokban a hőmérséklet a hét folyamán 40 Celsius fok felett maradt, ami rekordszintre emelte az áramfogyasztás. Az országban valaha hivatalosan mért legmagasabb hőmérséklet 51 Celsius fok, amelyet 2016-ban Falodiban, az északnyugati Rajasztán államban mértek.
1: És ez már záróhírünk benne arról, hogy kínai idő szerint vasárnap este 23 óra 8 perckor elindult a Shenzhou 23 űrhajó, 3 űrhajóssal a fedélzetén az északnyugat kínai Chaochiang kilövő bázisról, jelentette a kínai állami média.
2: A kínai űrállomásra tartó 3 fős legénység várhatóan 6 hónapot tölt a mintegy 400 kilométeres magasságban keringő Tiangong mesterséges égitesten, ahol tudományos kísérleteket végeznek, karbantartási munkákat látnak el, és űrsétákat hajtanak majd végre. A küldetés kiemelt szereplője Lai Ka-ying, aki korábban a hongkongi rendőrség műszaki szakértőjeként dolgozott. Ő az első hongkongi űrhajós, egyben az első kínai női civil, aki űrrepülésen vesz részt. Kína 2003-ban indította el első emberes űrmisszióját, azóta már eurómilliárdokat fektetett be űrprogramjába, és tervei között szerepel, hogy 2030-ra embert küld a Holdra is.
3: Sport.
1: Az OTP Group Krim Mercator női kézilabda csapatát a dán Rasmus Rigard Poulsen fogja vezetni a 2026-27-es szezonban, közölte a sajtóközleményében a ljubljanai székhelyű csapat. A dán szakember Zsiga Novákot váltja az edzői poszton. Luka Doncsicsot 6-szor választották be az NBA All-Star csapatába. Luka Doncsicsot a szurkolók és a média szavazatai alapján a nyugati konferencia kezdőjévé választották a 2026-os gálán. Így a szlovén kosárlabdázó pályafutása során immár a 6. alkalommal érdemelte ki ezt az elismerést. Doncsics 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 és 2026 után kapott újra helyet a liga legjobbjait felvonultató eseményen. Május 30-án Budapesten az angol Arsenal és a címvédő francia Paris Saint-Germain csap össze a legrangosabb európai klubsorozat fináléjában. A döntőt május 30-án az egykori Népstadionban, azaz a Puskás Ferencről elnevezett Puskás Arénában játsszák, amely felújítása óta már Európa Liga döntőnek, Európai Szuperkupa mérkőzésnek, valamint 2021-ben 4 EB mérkőzésnek is otthont adott. A nemzetközi sajtó a 19 éves Kimi Antonellit ünnepli a Forma 1-es kanadai nagydíj másnapján, miután a Mercedes olasz pilótája sorozatban 4. futam győzelmét aratta Montrealban. Az összetettben már 43 pontos az előnye, csapattársa a brit George Russell előtt, aki műszaki hiba miatt feladni kényszerült a vasárnapi versenyt. Lewis Hamilton lett a 2., Max Verstappen pedig a 3. Az Egyesült Államok helyett Mexikóban fog lakni az iráni futballválogatott a nyári világbajnokság idején, jelentette be Mehdi Taj, az iráni labdarúgó szövetség elnöke. Elmondása szerint az iráni válogatott új edzőtábora a mexikói határvárosban, Tijuanában lesz, bár a változást a FIFA még nem erősítette meg, írta az a BBC. Az iráni csapatnak eredetileg az arizonai Tucsonban lett volna a bázisa a torna alatt, de a közel-keleten dúló háború és az azzal kapcsolatos biztonsági aggályok miatt bizonytalanná vált Irán részvétele a világbajnokságon. Az idei VB-t június 11-e és július 19-e között az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezik.
2: Időjárás. Kedden is többnyire derült lesz az ég, a legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 11 és 17 fok között, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 28 és 33 fok között alakul. A következő napokban egyre erősebb nappali felmelegedésre kell készülni, de a hét közepén már hidegfront hozhat több fokos lehűlést.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Gornyaradgona körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
1: Kedves hallgatóink, egyebek között ezekkel az eseményekkel indult az új hét Szlovéniában és a nagyvilágban. Köszönjük figyelmüket, további szép estét, jó pihenést!

Ez a zenében otthon, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ma is várom Önöket rengeteg jó zenével és aktuális sztár hírekkel. Rekordbevétellel debütált a Michael Jacksonról szóló életrajzi film. Az észak-amerikai mozikasszáknál 97 millió dolláros, világszerte pedig összesen 217 millió dolláros bevételt könyvelhetett el. A Pup királyáról szóló film egyetlen hétvége alatt, ami rekord az életrajzi alkotások mezőnyében. A Michael című filmet Antoine Fuqua, a kiképzés és a védelmező trilógia alkotója rendezte, közel 200 millió dolláros költségvetésből, a Pup királyát pedig Michael Jackson unokaöccse Jafar Jackson formálta meg.

Shakirát felmentették egy spanyolországi adócsalási ügyben, miután a spanyol legfelsőbb bíróság helyt adott az énekesnő fellebbezésének a 2011-es adóbevallásával kapcsolatos vádak ügyében. A bírák emellett arra kötelezték a spanyol államkincstárt, hogy a Shakira által bírságként befizetett 55 millió eurós összeggel és a felhalmozott kamatokkal együtt több mint 60 millió eurót térítsen vissza az énekesnőnek. Shakira közleményében úgy fogalmazott, reméli, hogy az ítélet precedenst teremt annak a több ezer hétköznapi embernek az érdekében, akik nap mint nap egy olyan rendszer nyomása alatt élnek, amely bűnösnek tekinti őket mindaddig, amíg az ellenkezőjét be nem bizonyítják.

0: remélem most is.
1: Hagyományosan a pünkösdi hosszú hétvégén nyitotta meg kapuit a Balaton legpörgősebb buli helyszíne, a siófoki plázs, így idén a tavainál két héttel korábban indult be a szezon. Immár 11. éve a plázs nyitóbulija jelenti a balatoni nyár kezdetét Siófokon. A plázson az élet tehát már május 22-én elindult, és nem is lesz megállás szeptember 5-éig. Az extra hosszú szezonban a fellépők közt számíthatunk, mások mellett Azaria, Dash, Jude Law, Majka, a Halott Pénz, Betonhofi, a BSV, Bajelex és a Slep, Follow the Flow, a Carson Coma, a Neoton, az Edda, Rúzsa Magdi, a Parnograst, Szikora Robert és az Ergo, a Hooligans és a Road koncertjeire. Az idén újra gondolt külsővel jelentkező van nagy színpadra nemzetközi fellépők is érkeznek. A nyár egyik különleges koncertje lesz a flamenco pop legendás együttese, a Gypsy Kings fellépése.

Taylor Swift fontos tanáccsal látta el a fiatal előadókat. Az énekesnő szerint a fiatal művészeknek ideje lenne felhagyniuk azzal, hogy saját magukról olvasgatják a kommenteket a közösségi médiában. Az énekesnő úgy fogalmazott, bár a kritika időnként kreatív ösztönzőként is működhet, a közösségi felületek kommentjeinek folyamatos böngészése túlzott mennyiségű negatív visszajelzésnek teszi ki az alkotókat. Taylor Swift zenésztársainak inkább azt tanácsolja, a kritikákra a dalaikon keresztül reagáljanak, ne pedig közvetlenül válaszoljanak az internetes trolloknak, vagy éppen közleményeket tegyenek köz.

Joe Jonas nemrég meglepetés vendégként lépett színpadra Demi Lovato orlandói koncertjén, amely az énekesnő It's Not That Deep turnéjának egyik állomása volt. Nagyon örülök neki, fantasztikusan csinálja, mondta az énekesnőről a People magazinnak adott interjúban Joe Jonas, aki rövid ideig Demi Lovato párja volt 2010-ben. Az énekes saját rajongóit is arra biztatta, hogy nézzék meg Demi aktuális koncertsorozatát. Ez a show elképesztő, mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy menjen el és nézze meg.

Shakira és Burna Boy együtt jótékonykodik a foci VB hivatalos himnuszával. A két énekes Die Die című felvétele nem csak a júniusban kezdődő 2026-os FIFA labdarúgó világbajnokság himnusza, hanem egy üzenet is, ami arra bátorítja a gyerekeket, hogy merjenek nagyot álmodni. Shakira a Global Citizen és a FIFA partnereként azon munkálkodik, hogy a felvétel segítségével a bajnokság döntőjéig 100 millió dollár gyűjtsenek össze, hogy a világ különböző tájain élő gyermekek számára hozzáférést biztosíthassanak a minőségi oktatáshoz és a sportoláshoz.

Ariana Grande kódolva jelentette be új albumát. Az énekesnő hivatalosan is megerősítette, hogy érkezik a 8. stúdióalbuma, és július 31-én jelenik meg. Grande már korábban is utalt az új projektre. A hónap elején stúdiófelvételeket tett közzé, és az új zenéket úgy jellemezte, mint élettel teli alkotásokat, amelyek a nehézségeket és az akadályokat áthidalva növekednek. Ariana Grande nemrég a filmvásznon is visszatért, Glinda szerepében látható a Wicked Musical adaptáció folytatásában.

0: Zenében otthon. Hírek a zenevilágából.
1: MMR. A zene összeköt.

AD Studio Álmaimban Amerika című dala szólt most, hát nekünk meg álmainkban és a való világban is véget ér a mai vezetett műsor itt a Muravidéki Magyar Rádióban, ugyanis 18 óra 53 perc van, ezzel pedig a délutáni csapat munkája is a vége felé ér. Mi megköszönjük figyelmüket és természetesen azt, hogy ma délután is velünk tartottak, megköszönjük azt, hogy ugye itt voltak velünk, és hogy a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatták, nem csak délután, hanem egész nap. És ugyebár további kellemes estét tudunk csak kívánni, ugyebár a folytatásban várja majd önöket, még nagyon sok program érkezik, a magyar nóták és csárdások válogatása, természetesen előtte szigorúan az esti mese, úgyhogy a legkisebbekkel azt is meg lehet hallgatni. 8-kor a terepjárót ismételjük, 8:30-kor az arénát, na meg az esti műsor folyamán rengeteg jó zene is vár majd önökre, és ha már zene, akkor ugye érdemes megemlíteni, hogy a délutáni zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a hangtechnikus kolléga itt a stúdióban Györkös Korán, a délutáni híreket Oleti Zsuzsanna szerkesztette, műsorvezető pedig Göncz Tamara volt. Mi ismételten csak megköszönni tudjuk azt, hogy velünk tartottak, és ahogy már azt említettük, további kellemes estét és további kellemes rádiózást kívánunk, ugyanis érdemes lesz az MMR-t hallgatni a folytatásban is.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

0: Benedek Elek, a nyulacska harangocskája. Mesét mondok nektek a nyulacskáról, meg a harangocskáról. Volt egyszer egy nyulacska, s annak egy szépen szóló harangocskája. Megy, mendegél ez a nyulacska az erdőben, addig ment mendegélt, hogy erősen elfáradt, s lefeküdt egy bokor alá. Amint lefekszik, gondolja magában, jaj, Istenkém, hát még eltalálok aludni, s valaki majd ellopja az én szépen szóló harangocskámat. Leveszi a harangocskát a nyakáról, fölakasztja a bokornak egy belső ágára, aztán szépen visszafekszik a bokor tövébe, s elalszik. Alszik, alszik a nyulacska, s hát amikor felébred, nézi, nézi a bokrot. Hát de volt bokor, nincs bokor. A kicsi bokorból olyan magas fa lett, amíg ő aludt, hogy alig látott a tetejébe. Na de jó, hogy oda felállott, mert hát éppen ott lógott a fának a legfelső ágán az ő szépen szóló harangocskája. Felszól a nyulacska. Hallod-e, te szépen szóló harangocska? Gyere le! Nem megyek én. Minek tettél a bokor ágára? Megharagszik a nyulacska, mondja a fának. Fa, add ide az én szépen szóló harangocskámat. Nem adom bizén. Nem adod? Na megállj csak, mindjárt visszaadod. Szaladott a baltához, s kérte. Balta, vágd ki a fát. Fa nem akarja visszaadni szépen szóló harangocskámat. Nem vágom bizén. Van nekem egyéb, hát mit vágjak? Nem vágod? Na megállj csak, mindjárt kivágod. Szaladott a nyuszi a köszörűkőhöz, s kérte. Köszörűkő, köszörüld meg a baltát, balta nem vágja le a fát. A fa nem adja vissza az én szépen szóló harangócskámat. Nem köszörülöm bizén. Nem? Na mindjárt megköszörülötte. Szaladott a vízhez. Víz! Hajtsad a köszörűkövet! Köszörűkő nem akarja megköszörülni a baltát. Balta nem akarja kivágni a fát. Fa nem akarja visszaadni az én szépen szóló harangocskámat. Mondotta a víz. Bizony nem hajtom én a köszörűkövet. Van nekem, amit hajtsak elég. Áj, tovább futott a szegény nyulacska. Szólította a bikát. Bika, idd meg a vizet. Víz nem akarja hajtani a köszörűkövet, köszörűkő nem akarja megélezni a baltát, balta nem akarja levágni a fát, fa nem akarja visszaadni szépen szóló harangocskámat. Mondotta a bika. Nem iszom bizén, hát ittam én már vizet eleget. Áj, megharagudott a szegény nyulacska, szaladt a vadászhoz. Vadász, lőd meg a bikát! Bika nem issza meg a vizet, víz nem hajtja a köszörűkövet, köszörűkő nem élezi meg a baltát, balta nem vágja le a fát, a fa nem adja vissza az én szépen szóló harangocskámat. Mondotta a vadász. Hát mit gondolsz, nyulacska? Hát csak nem lövök bikát. Így tovább futott a nyulacska nagy búsan, s találkozott az egérrel. Egér, csíd meg a vadász lába szárát. A vadász nem lövi meg a bikát, bika nem issza meg a vizet, víz nem hajtja a köszörűkövet, köszörűkő nem élezi meg a baltát, a balta nem vágja le a fát, a fa meg nem adja nekem vissza szépen szóló harangocskámat. Nem csípem bizén. Na megállj, mondotta a nyulacska. Hát mindjárt elpanaszollak a macskának. Szaladott a macskához, s kérte szépen könyörögve. Macskám, macskám, édes macskám, fogd el azt az egeret, lásd, egér nem csípi meg a vadász lába szárát, vadász nem lövi meg a bikát, bika nem issza meg a vizet, a víz nem hajtja a köszörűkövet, köszörűkő nem élezi meg a baltát, a balta nem vágja le a fát, fa nem adja ide szépen szóló harangocskámat. Mondotta a macska. Elfogom én jó szívvel, csak hozzál nekem tejet. tovább szaladt szegény nyulacska, találkozik a tehénnel. Tehén, adj nekem egy kis tejet! Tejet adom macskának. Macska elfogja az egeret, eger meg megcsípi a vadász lábaszárát, vadász meglövi a bikát. Bika megissza a vizet, víz hajtja a köszörűkövet, köszörűkő megélezi a baltát. Balta levágja a fát, fa visszaadja nekem majd szépen szóló harangocskámat. Mondotta a tehén. Adok én jó szívvel, csak előbb hozz egy kis füvet. Na, így szaladott a nyulacska a kaszáshoz. Kaszás, adj nekem füvet. Füvet adom tehénnek, tehén nekem tejet ad, tejet adom macskának, macska elfogja az egeret, egér megcsípi a vadász lábaszárát, és így tovább. Megsajnálta a kaszás a szegény nyulacskát, vágott neki füvecskét. S vitte nagy örömmel a tehénnek. Így tehén megette a füvecskét, s adott mindjárt tejecskét a nyulacskának. Tejecskét vitte macskának. Macska megitta, s utcu neki, mindjárt elfogta az egeret. Az egér megcsípte a vadász lábaszárát. Vadász meglőtte a bikát. Bika megitta a vizet. Víz hajtotta a köszörűkövet, köszörűkő élesre fente a baltát, a balta vágta a fát, a fa mindjárt visszaadta a nyulacskának a szépen szóló harangocskát. Na de bezzeg, mindjárt felkötötte a nyakára. Gilingalang, szólt a harangocska. Többet soha le sem oldotta a nyulacska. Aki nem hiszi, járjon utána.
1: A vége, most jövél le!
2: Szép volt, másen volt! Jó éjszakát, gyerekek!
3: Jó éjszakát!
4: Szép álmokat!
5: Szép álmokat!
6: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
7: A hét magyar nótája.

alacsony ház, füstös ki.

Mecseken, mecseken, piros körből van a kunyhom, szép a tulipános kerten. Szeretem, szeretem az én édes kis galambom, mert hát ő is szeret engem. A felszöknek a csillagok a ragyogó ég, én leszököm a mecsekről a virágos rétre. A réten, édes ajkú kis angyalom vár rám zivatarba szélve. Kacagó, ragyogó, bogár szemű kis angyalom, jöjj hát a romba egy csókra. Egy csicsegő, csacsogó, gyönyörű cseppiros ajkat nyíljon szív szerelmes csóra. Muzsikálnak az angyalok a tündöklő égbe, hétországos lakzik csapunk mához három hétre. Mecseken, mecseken, pici piros kis konyhánkban nem lesz soha világ vége. Muzsikálnak az angyalok a tündöklő égbe, hétországos lakzik csapunk mához három hétre. Mecseken, mecseken, pici piros kis konyhánkban nem lesz soha világ vége.

akátos, az én kedvem, de ragyogó virágos. Mert ott lakik a babám, kivel leszek még az idén majd páros. Boldogabb pár nem lesz Heves megyébe, büszkén nézünk az emberek szemébe. Verpelégi akátos, az én kedvem, az én olyan virágos. Boldogabb pár nem lesz Heves megyébe, büszkén nézünk az emberek szemébe. Verpelégi akátos, az én kedvem, az én olyan virágos.

egyik után a másikat kiválom. Páros élet, szerelem, nincs annál szebb semmi sem a világon. Amikor a csontja itt ég a számon, egyik után a másikat kiválom. Páros élet, szerelem, nincs annál szebb semmi.

Ki tudja, hogy miért örül, ha megtalálja a legboldogabb álmát. Csalódás van és bánat, bo, hey!

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A hétvégén Puconci községben Vadarcin régiós szintű orientációs versenyt tartottak a Pionír, az IFI és a Gyakornok utánpótlás tűzoltók részére. A gyakorlati tudásra koncentráló versenyen Lendva vidékéről hagyományosan jól szerepelt Hotiza, de most már igen figyelemre méltó eredményt tudott elérni Kapca is. A kétnyelvű területet egyetlen faluként képviselő kapcai pionírok is jól szerepeltek, az IFI lánycsapat pedig egyenesen az országos versenyre is feltornázta magát a régiós szintű ezüstjével. Szövetségi vagy egyesületi szinten egyébként nem szerveznek válogatókat orientációban, a régiós szint tehát a belépő szintet jelenti ebben az izgalmas disziplinában. Szabó Márka kapcai fiatalok mentorait kérdezte a szép szereplésről.
2: Nagy dolog, most főleg, hogy itten csak kislányok voltak, mint ifjúsági csapat. Hárman voltak a csapatban, plusz a kettő tartalék. Persze mellette van a mentor is, egyik is, meg a másik. Mind a ketten sokat segítünk, dolgozunk velük. A kis pionír csapatunk is fellépett, ottan a Szabu szánya mentorált. Őtet is mostant újonnan hoztok bele ebbe. Nagyon szeret velük dolgozni, segítünk neki, úgyhogy éveken köröztül bírtuk ezeket a rezultátokat teljesíteni, úgyhogy nagy munkát fektetünk, még törekedést a gyerekeknek a tanulásába.
3: Kik voltak akkor ott most az IFI lánycsapatban?
2: A ifjúsági csapatban Szabó Kátya, Ida Potiszk, Amadea Semovcsán léptek föl, rezerva pedig a Ida Svetko volt. Pionír csapatban pedig a Sasha Mia Kramar lépett föl, Jakob Zsálig és Alison Horváth. A rezerva pedig a Hanna Kramar volt.
3: Az IFI lányok másodikak lettek, a pionírok pedig
2: 22-ek lettek 35 csapatból. Mi most először jutottunk, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hogy kijutottunk és el is fogunk menni. Képviseljük a Lendvát, mint községet.
3: Herzsenyá Krisztián mellett Szilvia Fifonya volt a fiatalok első számú mentora.
4: Otroci radi hodija. In te masti tudi voljo, ka vidiš, kak oni uživajo v tem, pa tista iskrica v očeh, ko pokažejo, ko nekaj mi uspe.
5: Mivel a gyerekek élvezik és csillog a szemük, ezért mi mentorok is szívesen dolgozunk velük. A 6 évesektől a 16 évesekig vannak nálunk a gyerekek, és a közös munka és kitartás eredménye ez. A mindig sikeres Hotizán kívül más a környékünkről nem szokott részt venni ebben a versenyben. Ez most is így volt. Már alig várják a továbbjutó ifi lányok, hogy mehessenek az országos versenyre. Nagyon ügyesek voltak, minden dicséretet megérdemelnek. Érdekes ága ez a tűzoltó sportnak, hisz jó kondíció kell a 4 kilométeres futáshoz. A megállási pontokon pedig feladatokat kell megoldaniuk, de érteniük kell az iránytűhöz és a térképhez is.
6: Mészpa tudi je poznávanie kompasa, azírom a zemljavida. Poznáti topografske znake, tak da nit tak málo, kar je zalogajček.
5: Kötéllel, vízzel, csövekkel kell dolgozniuk, mindez gyorsan, pontosan. De a környék topográfiai pontjait is ismerniük kell, tehát van elméleti rész is. A kvízen is részt szoktunk venni, ami hasonló, de az orientáció sokkal gyakorlatiasabb. Így 16 évesen már nagyon felkészült gyakornokok lesznek belőlük. Mostanában a pionírjainkat is elkezdtük tanfolyamokon képezni, nekik szintén segítek én. Is. Emellett a szövetségi szinten is együttműködünk minden egyesülettel, aki tud fiatalokkal dolgozni. Eddig úgy néz ki, fiataljaink kitartanak, és felnőtt korban is megmaradnak tűzoltónak. Heten 8-an is vannak Kapcán szerencsére, habár kis falunkban nehéz összeszedni a fiatalokat. Ezért is fekszenek nekünk jobban a 3-as csapatokat megkövetelő versenyek. Gyertyánosból és Lakosból is vannak nálunk fiatalok, velük is szívesen dolgozunk Kapcán.
6: V teh disciplinách kvíz pa orientácia morajú biti pa trije v ekipi.
3: Idáig Szilvia Fifonya, a kapcaiak mentora. A kapcai pionír vegyes fiú-lány csapat tehát 22. lett, itt Hotiza 5. volt. Hotiza pionír és teljesen lányokból álló csapata pedig 2. lett. Az ifiknél tehát csak épp a hotizaiak voltak jobbak a kapcai lányoknál, a hotizai ifi fiúk pedig 7. lettek. A régió orientációs versenyén Vadárcin 122 csapat vett részt. A kapcai ifik tehát szeptemberben országos szinten folytathatják tovább.
1: A Moravidéki mintagazdaságban ma délelőtt tökültetésre került sor, de nem akárhogy. Aleš Csadezs, aki a tavalyi évben elnyerte a szlovén innovatív fiatal gazda címet, láncba font palánta nevelő cserepek és az általa fejlesztett ültetőgép segítségével mutatta be, hogy miként lehet az ültetésnél időt és energiát spórolni. A részletekről a helyszínen Horváth Dávid érdeklődött.
7: Bojnec Elizabetta, a Moravidéki mintagazdaság vezetője.
8: Mai nap a mintagazdaságon folytatódik a már decemberben elindult előadás műhelymunka, és pedig decemberben bemutatásra került a kis paperpot, a papírcserépek, amik segítenek a palánták készítésére, majd később az a kiültetésére. Ez egy, mondhatom, egy ilyen nagy segítség a zöldségtermelőknek és a gazdáknak is. A decemberben a bemutatást Aleš Csadezs készítette itten. Ma visszatért hozzánk, hiszen egyeztetés folyt, hogy csinálunk egy második tesztet, szóval próbát. Palántákat készítettünk a mintagazdaságon az olajtök magokból, és ma történik ezeknek a palántáknak a kiültetése.
7: Az ültetés kezdete előtt az alkalmazott rendszerről pedig Aleš Csadezs, a 2025-ös év innovatív fiatal gazdája szólt rádiónknak.
9: Ja, govorimo o paperpot tehnologiji, o papirnatih verižnih lončkih.
10: A paperpot technológiáról, vagyis a papír lánccserepes palánta nevelési rendszerről beszélünk. Ennek a lényege, hogy a papírcserepeket egy fémkeretre rögzítjük, majd tálcára helyezzük, földdel feltöltjük, és elvetjük a kívánt növényt. A rendszer négyféle tőtávolságban érhető el. 5, 10, 15 és 30 cm-es kiosztással. Így minden kultúrához megtalálható a megfelelő változat. A vetést követően körülbelül 3-4 hét alatt neveljük fel a palántákat. A mai bemutatóban 30 cm-es kiosztású olajtök palántákat használunk, amelyeket az általam fejlesztett kézi ültetőgép segítségével ültetünk ki. Ebben a rendszerben egy tálcán 30 cm-es kiosztás esetén 190 cella található, míg az 5, 10 és 15 cm-es változatoknál 264 palánta fér el. Ez azt jelenti, hogy kis felületen is nagy mennyiségű palántát tudunk előállítani. A technológia egyik legnagyobb előnye, hogy az átültetés során a gyökérzet nem sérül, mivel a palánta a papírcseréppel együtt kerül a talajba. Így nincs átültetési stressz, és a végén hulladék sem keletkezik. A termesztés emiatt akár 1-2 héttel gyorsabb lehet. Bizonyos növényeknél, például salátánál, ez a különbség különösen jól látható, míg a tökféléknél kevésbé feltűnő. A kézi palántázó további előnye, hogy nem tömöríti vissza a fellazított talajt, így megőrzi annak jó szerkezetét. Így a munka gyorsan és egyszerűen zajlik.
7: A bemutatott ültetési technikákra érkező pozitív visszajelzések miatt pedig a mintagazdaságban úgy döntöttek, hogy a jövőben ők is alkalmazni fogják ezt az eljárást. Így a gazdaságba látogatók számára is be tudják mutatni majd, hogy miként lehet időt és energiát spórolni az ültetésnél.
1: Kedves hallgatóink, a mai terápjáróban Szabó Márk és Horváth Dávid összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

0: Horizont.
1: Kicsi, a többi mellett szinte jelentéktelennek tűnő plakát hirdeti Böröcz Nándor Neander, Akrirtulok és Filc Bölény című kiállítását a Lendvai Színház ajtaján. Pedig az épület előterének jobb szárnyában ritka érdekes tárlat látható, amelyen a látogató érzékszerveit több különböző inger is éri. Mindenről a Horizont kedd délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásában hallhatnak. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.

0: kedden, 17 órakor.
1: Biztos. Biztos?
0: 100%.
2: Amikor megérkeztünk, megnéztük a kecsketemplomot, a tűztornyot és a Széchenyi kastélyt, ami nagyon szép volt.
3: Nekem nagyon tetszett a város, a kis utcái és a tűztorony is nagyon szép volt.
4: A leghőségesebb városba kalauzolunk el benneteket. Nemrég a Göntérházi kétnyelvű általános iskola tanulói kirándultak Sopronba. A város látnivalóiról Ajsa és Leona mesél. Fedezzétek fel velük Sopront!

0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: A Primorje és a Nafta csap össze az utolsó élvonalbeli helyért. Az osztályozó első mérkőzésének szerdán Ajdovscsina ad otthont. A visszavágót vasárnap rendezik Lendván. A Trigáv elleni összecsapás pénteken csalódást hozott a lendvai csapat szurkolói számára, hiszen a döntetlennel elúszott a bajnoki cím és az egyenes úton való feljutás. Bozsik József vezetőedzőt hallják.
2: Olyan volt a mérkőzés, amilyen egy ilyen nagy téttel bíró mérkőzés szokott lenni. Nyilván nekünk úgy kellett rizikót vállalnunk, hogy ne kerüljünk hátrányba, és így vég egész mérkőzésen meglenne az esélyünk a győzelemre. Ez teljesen jól működött, ült az egész történet, hiszen az első fél időben, amikor a Trignafnak volt egy-két komolyabb támadása, azt jól kezeltük, nem kaptunk belőle gólt, majd a legjobb pillanatban, utolsó 10 perc elején megszereztük a vezetést, és ott úgy tűnt, hogy meg lehet a bajnoki cím, aztán sajnos egy kontrából igazoltak.
1: Tudták a mérkőzés közben, hogy a Brynje megszerezte a vezetést?
2: Nem figyeltünk rá, mert azzal tisztában voltunk, hogy igazából, ha ott a Brynje nyer, akkor nekünk itt csak a győzelem jó. Ugye bármi más eredmény a másik mérkőzésen, az a mi feljutásunkat, vagy mi bajnoki címünket eredményezte volna. Így nem volt különösebb értelme azzal foglalkozni, hogy ott mi történik. Ez egy olyan bajnokság volt, mint Angliában és Spanyolországban, amikor két top csapat megy az utolsó fordulóig a bajnoki címért. Ráadásul ugyanannyi pontot gyűjtöttünk, tehát itt tényleg egy hajszál híja volt az egésznek, úgyhogy én le a kalappal a srácok előtt, tényleg ez egy nem mindennapi teljesítmény, az egy külön kuriózuma ennek az idei szezonnak, hogy ez sem volt elég a bajnoki címhez.
1: Két fordulóval a másodosztály vége előtt még úgy tűnt, eldőlt az első helyet folytatott harc, hiszen a Nafta 5 ponttal vezette a tabellát. Ez azonban végül nem volt elég az első osztályba jutáshoz. A lendvaiak az utolsó két fordulóban csak egy pontot szereztek. Kikapta a Grosszopjéban, hazai pályán pedig nem tudták legyőzni a Triglav Krajnt. A Nafta az utolsó fordulóban elveszítette az első helyet, Amadé Marosa pedig lemaradta a gólkirály címről. A hajrában utolérte Murat Bajraj. A beltinci csatára az Illíria ellen kétszer is betalált, így megszerezte a gólkirály címet. Az osztályozóról Bozsik József osztotta meg gondolatait rádiónkkal.
2: Ott abszolút a Primorje lesz a nyomás, ők az első osztályú csapat, van 180 percünk, hogy kiharcoljuk elünk a feljutást. Én azt gondolom, hogy jó esélyünk van rá, ezt már a kupa mérkőzéseken bizonyítottuk, hogy első osztály szinten tudunk futballozni, ugye abszolút nem félünk ettől, megyünk az utolsó pillanatig, küzdeni fogunk azért, hogy meglegyen a feljutás. Most azt kell bebizonyítanunk, hogy olyan erősek vagyunk, mint amilyennek én gondolom ezt a csapatot, és ebből is fel tudunk állni.
1: A Primorje számára már egy ideje biztos volt, hogy osztályozó vár rá. Az első ligás csapat a most lezárult bajnokságban idegenben egyszer sem tudott nyerni. Toncsis Logár, a Primorje vezetőedzője a Nözösze honlapjának elmondta, felelősségteljesebb játékot szeretne látni a pálya utolsó harmadában, amikor náluk van a labda. Jobb támadó játékra van szükségünk, tette hozzá. Az edző arra számít, többet birtokolják majd a labdát a Nafta ellen, és támadásban is több lehetőséget alakítanak ki. Ezeken szeretnénk javítani, nyilatkozta a Zslogár. Csapata nem túl jó előjelekkel várja az osztályozót. A bajnokság zárásaként otthon kikaptak a Celjétől. A címvédő már az első félidőben 4 gólt szerzett. A Primorje és a Nafta futballistái tavaly áprilisban találkoztak utoljára egymással. Akkor még az első osztályban. Az összecsapás Ajdovscsinán döntetlennel zárult, akár csak az azt megelőző két találkozó. A Nafta két utánpótlás csapatának játékosai szombaton megkapták a bajnoknak járó kupát. Az U15-ös és U17-es gárda magabiztosan 12 pont előnnyel nyerte meg a másodosztály keleti csoportját. A két korosztály külön értékelésében is a Nafta lett a bajnok. Az U15 1 ponttal, az U17 10 ponttal vert a második helyezett Rudárt, illetve Körskopos Szávjét. Az utolsó fordulóban az ezüstérmes Körskopos Szávé volt a vendég szombaton a Lendvai Futballakadémián, amely mindkét mérkőzést megnyerte. 1-2 lett a végeredmény az U15-ösök találkozóján, 2-4 pedig az U17-esek összecsapásán. A vereség nem izgatta túlságosan a bajnok Lendvai csapatot. Szombaton az ünneplés volt az előtérben. Szabó Jó Zétény és Varga Dávid nyilatkozott az U15-ösöktől.
3: Nekem nagyon jó érzés volt, hiszen ez volt életem első ilyen kupagyőzelm, úgyhogy nagyon örülök neki.
4: Kemény szezon volt, egy kicsit rosszabbul sikerült a kezdés, aztán ahogy jöttek a mérkőzések, egyre jobb formába lendültetek. Ugye mi volt a kulcsa a sikernek a végén?
3: Összeszoktunk, és így nagyon jó szezon tudtunk zárni, és meg tudtuk nyerni a bajnokságot. Rengeteg önbizalmat sikerült szerzem, hiszen edzettem külön is rengeteget, és így feljönni tudtam. A Velenje elleni nagyon emlékezetes volt, az itthoni mérkőzése a Körcsko ellen is, a téli pihenő után is nagyon emlékezetes volt, nekem ez volt a kettő. Hát itt rengeteget kellett védekezni, és...
4: És ezeken a mérkőzéseken akkor sikerült úgy szerepelnetek, hogy fontos pontokat szereztetek.
3: Igen, ez igaz.
4: Kapitány, egy mondat, milyen volt felemelni most ezt a kupát, így mindenki előtt, hazai szurkolók, szülők, Gorgone szurkoló csoport tagja is itt voltak.
5: Hát igen, tudtuk ma a szezon elejétől fogva, hogy ez a célunk, és szerencsére sikerült. A szezon nem úgy kezdődött, ahogy reméltük volna, de a csapat össze tudott szokni, nagyon keményen megdolgoztunk érte, és most ez a jutalom.
4: Így ma kicsit már könnyen volt játszani, így a utolsó mérkőzést, ugye te nem léptél pályára, de amúgy a csapattársait, amikor már lényegben mindegy volt.
5: Szerintem biztos könnyebben játszottak nyomás nélkül, kaptak azok is játékidőt, akik sokszor nem kaptak, és szerintem ezt az egész csapat megérdemelte.
4: Magáról a fiúkról mi a véleményed, mint csapatkapitány, milyen jó csapat állt össze így a szezonban?
5: Hát én nagyon büszke vagyok a fiúkra, nem mindenki bírná ezt a strapát tartani egész szezonban, de mi tartottuk, és nagyon keményen dolgoztunk mindannyian, és ez lett a jutalom, ahogy már mondtam.
4: Volt nyomás rajtatok, éreztétek, hogy milyen fontos cél előtt álltok?
5: Szezon elején biztos volt egy nyomás, meg amikor azokat a fontos pontokat hazahoztuk, volt az a nagy öröm, hogy jó, most lehet kicsit levegőzni, de itt most már vége felé nem volt akkora.
4: Várod az első osztályt?
5: Igen, várom, tavaly kiestünk sajnos, de szerintem most a jövő szezonban lehet ezen változtatni.
1: Az U17-es bajnokcsapattól Szegedi Szilárdot és Göncz Márkot hallják.
6: Nagyon örülök ennek az egésznek, mert ugye jövőre így az első ligában fogunk szerepelni, és ez nagyon fontos az egész csapatnak is, és igen.
4: Milyen szezon volt tehát, hogyan összegezni így pár mondatban ezt az idényt?
6: Hát voltak hullámok, de szerintem most vagyunk a csúcson, én szerintem.
4: Tehát elég hamar is akkor megnyerték a bajnokságot.
6: Igen, igen, és nagyon gyorsan eldőlt az egész bajnokság, hogy megnyertük, és ennek nagyon örülök.
4: Mikor érkezett a Naftához, mióta van?
6: Most lett egy éve. Nagyon könnyen beilleszkedtem, nagyon jó volt a társaság, meg az edzők nagyon, nagyon könnyen befogadtak.
4: Tehát marad ebben a csapatban, igen, 17-ben még
6: igen,
4: akkor?
6: Igen, úgy tervezem, hogy itt maradok. És ennek nagyon fogok örülni, mert nagyon jó kis közösség van itt meg. Nagyon jó csapat ez.
4: Egy évben belül akkor a következő kihívás, a következő lépcsőfok a szlovén első osztály.
6: Így van, és megpróbálunk benn maradni.
7: Hát szerintem sokat törekedtünk, hogy a szezont végig játszottuk, és csak kettő veszteséggel értük a végét, és az első ligába folytatást oda is kér, fogunk törekedni, hogy minél jobban fogunk játszani. Szerintem mindenki törekedett az edzéseken, 100%-ot adott magától mindegyik játékos, úgyhogy az individuál, de majd is a csapat összetartása is sokat segített.
4: Te maradsz az U17-ben, vagy hogy van a helyzet?
7: Én maradok, igen.
4: Hát akkor biztosan első osztály az U17-tel.
7: Igen, folytatom a U17-es csoportnál, első ligában, majd...
4: És gondolom, hosszú távon az a cél, hogy akkor U19, és akkor felnőtt csapat.
7: Az lenne a cél, igen.
1: A Nafta U19-es csapata a második helyen fejezte be a másodosztályt. Az utolsó körben 0-0-át játszottak az ifisták a bajnok Beltincivel. Az egy ponttal megelőzték a Dravinját, a feljutás esélye azonban még így is él. Gerencser Borut akadémia vezetőt hallják.
8: a háttérben történnek egy dolgok, hogy lehetséges lenne, hogy selejtező játszhatnánk a nyugati második osztályú csapattal, a Triglával, de pontos választ meg a szövetségtől nem kaptunk, mert ők sem nem tudnak információkat annyi, hogy lesz a licencia a Velenjenek, meg a Goricának, plusz a Domzsale kilépése miatt ott is meg történnek pár dolog, de mi számítunk arra, hogy kapunk lehetőséget, ha meg nem, akkor meg jövőre megint arra célozunk, hogy a 19-es fél kerülünk az NB1-be.
1: Az U19-es csapat idénye a második hely ellenére nem mondható sikeresnek, hiszen nem lett meg a bajnoki cím. Télen jelentős változáson esett át a keret, végül pedig 10 pont meghiányzott.
8: Úgy mondom, a szezon nem sikerült ott U19-es korosztálynál, az volt a célunk, hogy feljutunk vissza NB1-be. Úgy mondom, hogy téli szünet után úgy mutatott, hogy sikerülni fog, egy ponttal voltunk elmaradva az első helytől. Sajnos a téli igazolások nem sikerültek, ahogy sikerülni kellett volna. Sok volt a távozó. A távozó játékosokra nem bírunk hatni, mert mégis úgy döntenek egy 18-19 éves játékos, hogy akar pénzért focizni, nem bírunk visszatartani. Sajnos nem sikerült beleigazolnunk azokat a minőséges játékosokat, ami nyugalmat adna, hogy végén elsők lennénk.
1: Ezen a héten fejeződik be a Moravidéki Labdarúgó Liga 2025-26-os idénye. Az utolsó előtti körben az Olimpia Hosszúfalu vasárnap 2-0-ra kikapott hazai pályán a Bisztricától. Zsinórban másodszor lett bajnok az Odránci. Ehhez elég volt egy pont a Tunis ellen. A második helyzet Polana 4-2-re nyert Csrensovcin. A Rakicsán 2-2-t harcolt ki a Doklézsója ellen. A Hotiza 5-0-ra verte a Grád csapatát. Nem született gól az izsákóci Gáncsáni találkozón. A muraszombati körzeti ligában a bajnok Bakóci 2-1-re kikapott a Troméniktől. A harmadik helyzet Hodos otthon 1-1-et játszott a Radenska Slatinával. A Lendvai körzeti ligában a szintén már bajnok Kobylje 3-0-ra győzött Nedelicán a bajnokság 20. fordulójában. 2-2 lett a végeredmény a Graničar Nafta öregfiúk mérkőzésen, míg a Csente hazai közönség előtt 5-2-re verte a Dobronakot. A Dolinska kispályás labdarúgó liga 16. fordulójában a Zvezda Völgyi Falu ma 17:30-kor a Dolnya Bystrica csapatával játszik hazai pályán. A mérkőzés után a hagyományos nősök és nőtlenek közti összecsapást is megrendezik Völgyi Faluban. A lakos szintén hazai pályán 18:30-kor a listavezető Beltincivel mérkőzik. Az aréna pedig kedden jelentkezik ismét. Számítunk figyelmükre. A viszonthallásra!
9: MMR. A zene összeköt.

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Függőség. Egy téma, amit a társadalom gyakran megpróbál a szőnyeg alá söpörni, pedig itt a közvetlen környezetünkben, a Muravidéken is rengeteg családot érint. Ma már nem csak az alkoholról vagy a drogokról beszélünk, hanem a szerencsejátékokról, a telefon és internet függőségről, vagy éppen a pornográfiáról. A csapda közös, a szégyen, a tagadás és a tehetetlenség ördögi köre. De van kiút. Műsorunkban Zsoldos Árpád saját élettapasztalatával bizonyítja, hogy a rabságból fel lehet szabadulni. Műsorunk apropója a közeljövőben a Muravidéken szervezendő különleges rendezvény, amelyen egykori függők nyíltan és őszintén mesélik el saját történetüket és a függőségből való gyógyulások útját. Mert segítséget kérni nem a gyengeség, hanem a legnagyobb bátorság jele. Számítunk figyelmükre szerdán délelőtt 11 óra után. A műsort aznap 17 óra után ismételjük meg.

Ilyen. Ilyen. És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene. A Muravidéki Magyar.

A vasúti sorompót piros-fehér, piros színűre festik, és közepére vörös prizmát, esetenként vörös fényű lámpát is elhelyeznek. A hagyományos sorompó lakott területen belül rajccsal is felszerelik. Ha a fénysorompó egyik fényesen világít, üzenzavar.

Megjegyezzük, hogy a kellő körültekintés akkor sem mellőzhető, ha nyitott sorompót látunk. Mert arra is volt már példa, hogy a sorompó leengedését elmulasztották.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Yeah.

0: Csónakos.
1: Itt leszek.
0: Barabás.
2: Itt leszek.
0: Nemecsek.
3: Itt leszek.
0: Leszik.
4: Itt leszek.
0: Richter.
5: Itt leszek.
0: Weiss.
6: Itt leszek.
0: Csele.
7: Itt leszek.
0: Kolnai.
8: Itt leszek.
9: Boka.

Nézd, úgy rohannak, elszállnak az évek. A homokóra csak pereg, de gyönyörű emlékei örökké az élet útján kísérnek. Meleg bölcsőd ringatott, tanította jóra. Gyermekem, tanulj meg szeretni, mindig megbocsájtani. Szomorúságot, haragot tartani soha. Egy napon továbbadom az élet tanítását. Te akkor is, mint mindig,